0: Hírek.
1: Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
2: Manna Hits.

0: a Manna Hits.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hits, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírus szenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot. Szóval Nicole gyorsan vírus szenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban Katie saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katie-t gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katie visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katie Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék, és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
2: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Manna FM.

0: Kriszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mennyit szeretnél Istenből az életedben? Éppen csak annyit, hogy valahogy átvészeld a napokat, vagy elegendőt ahhoz, hogy igazán győzelemben járhass. A most következő örömteli mindennapokban erről fogunk beszélni.

A vallásos viselkedésről tartok egy sorozatot, és megvizsgáljuk egy vallásos vagy törvénykező ember jellemzőit. Több okom is van erre, először is nem hiszem, hogy a vallás jó benyomást tesz a világra, amelynek meg kell találnia Jézust. Nem hiszem, hogy a világiaknak kapcsolatba kellene kerülniük egy vallásos személlyel, inkább Jézust kell meglátniuk, amint keresztül ragyog rajtuk. Nincs szükségük egy csomó követendő szabályra, azt kell megtanulnunk, hogy hogyan szeressük őket igazán. Amen. Azért is tanítok mindenről, mert szerintem nem dicsőíti Istent, amikor vallásos módon próbáljuk szolgálni őt, amikor megpróbáljuk kiukoskodni, hogy mivel tudnánk boldoggá tenni Istent, vagy rávenni, hogy válaszoljon az imáinkra, mert ez az Ószövetség lenne, mi pedig az Új Szövetségben élünk, amikor is hiszünk és bízunk Istenben, hogy ő megteszi az életünkben, amit kell. Akármit teszünk is Istenért, soha nem szabad azért tennünk, hogy kapjunk tőle valamit, azért kell jót tennünk, mert ő már adott nekünk valamit, és a tettünk az iránta való szeretetünkből fakad. Harmadszorra azért akartam erről a sorozatról tanítani, mert tapasztalatból, és az Isten igéjéből is tudom, hogy egy vallásos személy, és ez alatt azt értem, hogy esetleg gyülekezetbe járnak, lehet, hogy adakoznak, és talán még a gyülekezeti munkában is részt vesznek, de az igazság az, hogy nincsen egy igazi és intim kapcsolatuk Jézussal. Hányan ismeritek a különbséget a külső cselekedetek és az igazi Isten szerinti szív között? Sok éven keresztül gyülekezetbe jártam, és bár szerettem Istent, és ő volt a megváltom, azt is elmondhatom, hogy ő nem volt az Uram. Hányan tudjátok, hogy mi a különbség aközött, hogy ő a megváltónk, és aközött, hogy ő az Urunk? Időnként csak annyit akarunk Jézusból, hogy elkerüljük a poklot, de annyit már nem, hogy győzelemben járjunk. Szóval én is jártam gyülekezetbe, és tettem a kis dolgaimat, megtartottam minden ünnepet, és soha ki nem hagytam volna egy úrvacsorai alkalmat sem. Vasárnapi iskolába jártam, a gyermekeim keresztény iskolába jártak. De mégis otthon a zárt ajtók mögött harc, veszekedés, civakodás, manipulálás és kontrollálás ment, és az életem nem volt valami jó bizonyság. Ennek eredménye az volt, hogy bár vallásos voltam, de nem voltam boldog. Én hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy élvezhessük az életet, hogy jól érezhessük magunkat, és örüljünk a körülöttünk lévő embereknek, még akkor is, ha nem tökéletesek, és hogy a körülöttünk lévők is örüljenek nekünk. Sokáig olyan ember voltam, aki körül nem hiszem, hogy sokan jól érezték magukat. Van egy nagyon jó kérdés, amit érdemes megkérdeznünk. Jól érzik magukat az emberek melletted? Olyan ember vagy, aki mellett mások kényelmesen érzik magukat? Olyan ember vagy, aki ha valaki hibát követ is el, és nem tökéletes, te akkor is hajlandó vagy azt mondani, hogy ugyan mindannyian követünk el hibákat, és közben kegyelmet tudsz mutatni? Vagy inkább olyan vagy, hogy ezt így kell csinálni? Meg így. Hányan gondoljátok, hogy érdemes arról beszélni, hogy ne legyen vallásos viselkedésünk? Tegnap már mondtam ezt, de most újra mondom. Jézus nem azért halt meg értünk, és itt most egy pillanatra jó lenne elgondolkozni azon, hogy mit is jelent ez számunkra. Úgy értem, hogy mi valószínű nem gondolunk eleget arra a szenvedésre, amin ő keresztül ment értünk. Vegyük csak azt, amin a Getsemáni kertben keresztül ment. Hatalmas mentális nyomás volt rajta. Oly annyira, hogy verejtéke olyanná vált, mint a vér, miközben megpróbálta meghozni azt a döntést, hogy keresztre menjen, és magára vegye a bűnt. Nem
hiszem, hogy el tudnánk képzelni, hogy mennyire nehéz volt az ő szent lénye számára az, hogy bűnné váljon. Ő bűnné lett értünk. Magára vette a büntetésünket. Lejött ide a csodálatos mennyből, emberi formát vett fel azért, hogy helyettünk meghaljon és szenvedjen értünk, és ő nem azért tette mindezt, hogy nekünk egy új fajta vallásunk lehessen, hanem azért, hogy utat nyisson számunkra, és visszaállítson minket az Atyával való kapcsolatba. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, ő az út az Istenhez. Én vagyok az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Jézus az ajtó, amin keresztül visszatérhetünk az Atyával való feszengés nélküli kapcsolatba. Ez egy olyan dolog, amiről elgondolkoztam ma reggel, mert úgy gondolom, hogy én évekig nem voltam fesztelen az Istennel való kapcsolatomban. Emlékszem, mikor elkezdtem kényelmesen érezni magamat Isten körül, az olyan nagyszerű dolog volt, mert végre elhagytam a régi vallásos megközelítést, és elkezdtem csak a gyermekeként viszonyulni hozzá, és normálisan kezdtem viselkedni. Olyan csodálatos volt felkelni reggelente, és csak annyit mondani, jó reggelt, Uram, szeretlek téged. Ahelyett, hogy valami fenkölt és hivatalos imát mondtam volna, amit vagy kitaláltam, vagy egy könyvből olvastam ki. Rájöttem, hogy ami engem illet, én sokáig azért nem éreztem magamat kényelmesen Istennel, mert soha nem volt nyugodt kapcsolatom a föld édesapámmal. Ha eleget hallgattátok már a tanításaimat, akkor tudjátok, hogy az apám szexuálisan bántalmazott, és mentálisan, érzelmileg, meg szavakkal is, szinte minden elképzelhető módon. Nagyon sokáig ment ez. És nem csak erről volt szó, de az apám gonosz is volt. Nem csak, hogy bántalmazott, de gonosz is volt, olyas valaki, akivel nagyon nehéz volt kijönni, és aki nagyon törvényeskedő volt. Soha nem tudhattad, hogy mi fogja feldühíteni őt. Megtehettél valamit egyik nap, ami teljesen rendben volt, aztán a következő nap, amikor ugyanazt tetted, akkor dühbe gurult miatta. Ezért aztán soha nem éreztem nyugodtnak magamat, soha nem tudtam elengedni magamat, mindig feszült voltam, és arra gondoltam, vajon mindent jól csináltam-e, vagy ha rossz kedvében volt, akkor azon kaptam magamat, hogy próbáltam kitalálni, vajon ezúttal mit tettem, ami felmérgesítette őt. Miután 18 évig így éltem, körülbelül további 25 éven betelt, hogy túllépjek mindezen, és az Isten igéjéből nagyon sokat kellett magamba szívnom, sok kijelentésre, sok Istentől való szeretetre volt szükségem ahhoz, hogy helyreálljak. De milyen csodálatos dolog most, hogy kényelmesen érezhetem magamat Istennel, és ma szeretnék segíteni nektek abban, hogy eljussatok arra a pontra, ahol megértitek, hogy Isten azt szeretné, ha kényelmesen éreznétek magatokat ővele. Nem akarja, hogy megpróbáljatok imádkozni, majd félelem legyen benne, vagy megpróbáljatok annyira hivatalosak lenni, hogy a saját szavaitokba gabajodjatok bele, miközben egy csodálatos imát próbáltok mondani. A Biblia azt mondja, hogy amikor imádkozunk, akkor nem kell szaporítanunk, vagy ismételnünk a szavakat. A kapcsolat szó fő jelentése az, hogy párbeszéd és kommunikáció. Jézus nem azért halt meg, hogy lehessen egy vallásod. Nem azért halt meg, hogy egy újabb szenvedés lehessen az életedben, amin ezúttal a keresztény felirat olvasható. Nem azért adtuk fel a szerencsétlen bűnös állapotunkat, hogy most szerencsétlen keresztények lehessünk. Ugyan már. Azért halt meg, hogy nekünk egy csodálatos, feszengés nélküli kapcsolatunk lehessen az Atyával, hogy újra részünk lehessen az Isten feltétel nélküli szeretetében és elfogadásában, és hogy élvezhessük az életünket, hogy jól érezhessük magunkat. Élvezhessük Istent, a családunkat, a körülöttünk lévő világot, és azt a munkát, amit Isten ad nekünk. Jézus azt mondta, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De én azért jöttem. Halleluja! Ő eljött!
De én azért jöttem, hogy életük legyen, és élvezzék azt. Ez persze nem azt jelenti, hogy folyamatosan szabadságon vagyunk. Szerintem sokszor, amikor az élet élvezetére gondolunk, akkor a szabadságolásra gondolunk, vagy arra, hogy valami új kütyüt szerzünk be, és hasonlókra. De én egyáltalán nem erről beszélek, hanem arról, hogy az életünkben itt van az Isten kegyelme, és emiatt képesek vagyunk élvezni a mindennapi életet, a hétköznapokat, és képesek vagyunk ünnepelni. Az, hogy felkelhetünk és lefeküdhetünk, újra felkelhetünk és lefeküdhetünk, hogy a dugóban ülhetünk, és kitakaríthatjuk a házat, hogy megtalálhatjuk Istent mindezek közepette, és ő különlegessé teszi a mindennapi dolgokat, hogy nem kell beleunnunk a hétköznapokba, mert minden egyes napon valami különleges dolog történik az Istennel való nagyszerű kapcsolatunk által. Manapság népszerű kérdés az, hogy milyen vallású vagy. Ha kórházba megyünk, az első dolog, amit meg akarnak tudni, az, hogy mi a vallásunk. Az emberek pedig azt kérdezik, hogy mi a vallásod? Én egyáltalán nem szeretem ezt a kérdést. Mennyivel jobb lenne, ha azt kérdeznénk az emberektől, hogy van-e személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal?

0: Aztán úgy döntöttem, hogy nem fogom ezt tenni. De elmondhatom, hogy a nevek egy része borzasztóan mulatságos, és az egész abból fakad, hogy az emberek nem tudnak megegyezni. Ezért aztán, ha elegendő számú ember elég sokáig nem tud megegyezni, akkor valaki eldönti, hogy egy új csoportot indítanak, ami tele van olyan emberekkel, akik úgy gondolkoznak, mint ők. Aztán nem telik el sok idő, és akad néhány ember, akik eldöntik, hogy nekik már nem tetszik az, ahogyan mindenki más gondolkozik, és ha az egész sokáig megy így, akkor ők is elindítanak egy újabb csoportot, amiben olyan emberek lesznek, akik úgy gondolkoznak, mint ők. Hogyan gondolhatjuk, hogy képesek leszünk tanúk lenni a világ számára, ha még a gyülekezetben sem tudunk kijönni egymással?
1: If we cannot even get along in church.
0: Hogy őszinte legyek veletek, néhány dolog, amit az emberek veszekednek, az egyszerűen nevetséges.
1: Ridiculous.
0: És semmi köze nincs egy ember üdvösségéhez. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy jó és szilárd alapokra épül a doktrinánk, illetve, hogy a hitünk az Isten igének igazságára épül. És most olyan dolgokról beszélek, mint Jézus vére, a szeplőtelen fogantatás, Isten szuverenitása, a Szent Háromság, a hitből való megigazulás, olyan dolgokról, amik tényleg befolyásolják majd azt, hogy a mennybe kerülök-e vagy sem. Mindannyiunknak biztosnak kell lennünk abban, hogy ezek a dolgok rendben vannak. Az az érdekes, hogy a különféle felekezetek és alfelekezetek ezekről a dolgokról nagyjából ugyanazt tartják. De aztán előkerülnek az egyéb dolgok, és egyesek azt mondják, hogy meg kell keresztelnünk a gyerekeket, mások azt mondják, hogy meg kell várni, amíg idősebbek lesznek, és ha hitre jutottak, akkor teljesen be kell meríteni őket a vízbe. Tehát nagy vita folyik arról, hogy akkor most kereszteljünk, vagy bemerítsünk. És erre azt mondom, ha ez annyira aggaszt, akkor kereszteld meg a gyereket, aztán amikor idősebbek lesznek, akkor merítsd be őket, csak ne problémázzunk ezen. Aztán ott van az a dolog, hogy akkor most kinek a nevében kell bemeríteni valakit. Egyesek azt mondják, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, mások pedig azt mondják, csak is Jézus nevében. Én azt mondom, ha ez aggaszt téged, akkor mondd azt, hogy megkezdtelek téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében és a Jézus nevében. Aztán ott vannak a lélek ajándékai. Van, aki hisz néhányukban, mások egyáltalán nem hisznek bennük, megint mások azokban hisznek, amelyeket megtapasztaltak, de nem hisznek azokban, amelyeket nem tapasztaltak meg. És a legtöbb ember, akiknek problémája vannak az ajándékokkal, azoknak különösen a nyelveken szólással, a profétálással és az olyanokkal vannak problémáik, amelyek már túl soknak tartanak. Nos, erre azt mondhatom, hogy olvasd a Bibliádat. A magyarázó Biblia szerint a lélek ajándékai, azok természetfeletti erőt hordozó képességek. Ki az az épező ember, aki ne akarna minden elérhető természetfeletti erőt hordozó képességet? Nos, ezek a dolgok a korai egyházzal együtt eltűntek, mondja néhány alfelekezet. Nos, ezek nem tűntek el a korai egyházzal, mert ma is szó szerint milliók élnek a föld színén, akik ezeket az ajándékokat megtapasztalják és működnek bennük. Nem kreálhatunk egy szabályt valami ellenében, csak mert nem tapasztaltuk meg. Ezzel nagyon óvatosan kell bánnunk. Csak mert valami nem történt meg az én életemben, attól még nincs jogom törvényt kreálni a dolog ellen. Azt kell megvizsgálni, hogy az Isten igéje mit mond arról. Aztán nagy vita van a démonok kiűzésével kapcsolatban. Lehet-e, vagy nem lehet-e, kiben lehet démon, egy keresztényben lehet-e démon. Ha van benne, akkor hol van, elnyomástól szenved, vagy birtoklástól, és erre azt mondom, csak szabadulj meg tőle, kit érdekel, hogy hol van. És aztán azon csodálkozunk, hogy vasárnaponként a világ miért nem özönlik be a gyülekezetekbe, miért nem akarják megtölteni azokat és olyanokká válni, mint mi. Nézzük meg a Márk 16-ot.

0: A 15. vers azt mondja, Jézus aztán így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot. Minden teremtménynek. Ezt hívjuk a nagy missziós parancsnak. Aki hisz az evangéliumban, és abban, akit az evangélium bemutat, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. És itt nem vált témát az író, hanem folytatja az előzőt. Ezért, ha elhisszük a 15 és 16. verseket, akkor nem értem, hogy hogyan vethetnénk el a 17 és 18-at. Ezért van nekem problémám bizonyos hittételekkel. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki. Új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek kezükbe, ez nem a kígyókkal való játszadozásra értendő, hanem azt jelenti, hogy hatalmuk lesz a gonosz felett, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Tehát, ha ez benne van a Bibliában, akkor miért van olyan sok gyülekezet, akik nem hiszik ezt? Nos, mi csak emberek vagyunk. Olyan hálás vagyok azért, hogy Isten tudja, mit kap, amikor elhív minket. A fejünk tele van mindenféle dologgal. És ha nem ismerjük meg az igazságot, akkor nagy kalamajkát okozunk. Olyan könnyű elvetni valamit, amit nem ismerünk. Úgy érzem, el kell mondanom nektek, hogy én nem vagyok ellene egyetlen felekezetnek sem, amelyik az Isten igéjének igazságát tanítja. Főleg, ami az olyan alapvető dolgokat érinti, amelyek az üdvösséghez szükségesek. Ha én nyelveken szólok, te pedig nem, attól még lehetünk haverok meg barátok, és ez teljesen rendben van szerintem. Ha én hiszek a gyógyulásban, te meg nem, az is rendben van számomra. Persze, lehet, hogy meggondolod magadat, ha eléggé megbetegszel, lehet, hogy akkor megkérsz majd, hogy imádkozzam érted. Elképesztő, hogy az emberek mi mindent nem hisznek el, amíg elég kétségbe esetté nem válnak. Hadd mondjam el, hogy amikor eléggé kétségbe estem az életem és a vallásos dolgaim miatt 1976-ban, akkor Istenhez kiáltottam, hogy tegyen valamit az életemben, és abban a pillanatban nem nagyon érdekelt, hogy ki baptista, luteránus, katolikus vagy metodista. Egyszerűen csak kétségbe esett voltam, és szükségem volt egy érintésre Istentől. Csak történjen már valami, hempergek a földön, kiabálok, vagy akár körbefutok a gyülekezetben, csak legyen végre békesség és öröm az életemben. Lehet, hogy köztetek néhányan egyszerűen még mindig nem elég kétségbe esettek, és még mindig a jó híreteket féltitek. Nos, tudod, a vallás az magánügy. Ó, te kis buta, ilyet nem találsz a Bibliádban. Minden ember, aki igazán találkozott Jézussal, alig várta, hogy elmondhassa valaki másnak is. A keresztényeknek csak 13%-a hiszi, hogy az Isten igéje a teljes igazságot tartalmazza. Jobb, ha óvatosak vagyunk ezzel. Először csak a világ nem hitt el, hogy az Isten igéje igaz, most már a keresztények körében is megjelenik ez. Nos, hadd kérdezzek valamit, ha ez nem a teljes igazság, akkor melyik része az igaz? És ha nem hihetem el az egészet, akkor honnan fogom tudni, hogy egyáltalán elhihetek-e belőle valamit? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, meg az a több millió ember, aki a tévében néz minket, de én eldöntöttem, hogy erre alapozom az életemet. Ezt hiszem el, és ezen állok, ezért állok, és ennek szentelem az életemet. Ha ezt teszem, és tévedek, úgy értem, ha valami oknál fogva az életem végén rájövök, hogy elvesztegettem az időmet, akkor annyi baj legyen. De ha te tévedsz, és nekem van igazam, és a Biblia igaz, akkor nagy bajban vagy, mert az örökkévalóság egy nagyon hosszú idő, és a pokol pedig egy igen forró hely. Pontosan meg tudom mondani, hogy miért nem akarják elhinni az emberek, hogy ez a teljes igazság. Olyan világos ez, mint a vakablak. Egyszerűen csak nem akarják megtenni azt, amit mond. Ugyanezért van annyi felekezetünk, meg al felekezetünk. Azért, mert valaki nem akarja megcselekedni a Bibliában olvasható dolgok egy részét, vagy mert nem tapasztalták meg bizonyos részét, ezért aztán elhagynak bizonyos dolgokat, vagy épp hozzáadnak valamit. Pedig van itt egy figyelmeztetés, ami szerint jobb, ha semmit nem veszünk el az Isten igéből, és nem is adunk hozzá.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Manna itt. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: lesz még rosszabb.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Következik a Lance Armstrongról szóló Sports Heroes podcastünk második epizódja. Nagyjából ott hagytuk abba az első részben, hogy Armstrong megszületett, és körülbelül odáig jutottunk. Nehéz azért egy ekkora karrieren végigmenni, de megpróbálkozunk vele. Valamikor a 90-es évek vége fele fesztinabotrány ilyesmi volt, amiről utoljára az előző részben beszéltünk, és hát ugye utána jött Armstrong életében a totális felívelés.
2: Abszolút, sziasztok! 1999, vegyük fel itt a fonalat, elkezdődik a 7 Tour de France győzelmet hozó időszak, és Lance megjelenik a semmiből, és ezt a semmit húzzuk alá, mert ő hiába védekezett azzal, és ezek 99-es túr alatt adott interjúkból való idézetek, hogy ő már bizonyított Oszlóval, szakaszgyőzelemmel, luxemburgi körön egy hetes versenyeken. Azért na, legyünk őszinték, az ember berúgta az ajtót, megjelent semmiből, úgyhogy nem számított kifejezetten jó időfutam menőnek, nem számított kifejezetten jó hegyi menőnek, a világ legjobbjait, és most bocsánat a megfogalmazásért, de nézze mindenki vissza szépen az összefoglalókat, Sestriert ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, az volt ugye az első hegyibe futós győzelme, szóval azért a műfaj legjobbjait alázta, és persze erre lehet mondani, hogy Pantani, hát hogy fogalmazzak szépen, hematokrit problémák miatt nem volt, úri sérüléssel küzdött, de azért cülléket, olánókat, virenkeket vert a hegyen, nem is kicsit. Szóval 99-es az első sima győzelem. Nem volt ez gyanús? Nem volt ez gyanús, hogy valaki megjelenik, és egyből sárga trikó?
1: Az a durva egyébként, hogy már akkor gyanús volt. Tehát gyakorlatilag, ahogy Armstrong elkezdett eredményes lenni, szinte ezzel párhuzamosan megjelentek az első botrányok vele kapcsolatban. Ugye ez a bizonyos Christoph Basson féle történet, amire szerintem sokan emlékeznek, amikor az Alpe d'Huezen mellé tekert. Ugye Basson korábban újságcikkekben beszélt arról, hogy a doping milyen szinten érinti, francia újságokról beszélünk, milyen szinten érinti a Tour de France, és akkor Armstrong ugye oda tekert mellé, és kérdőre vonta, hogy ezt miért kellett csinálnia, és egyébként is, ha ennyire rosszul érzi magát a mezőnyben, akkor akár haza is mehet, és ne tekerjen. Szóval már a legelején előjöttek ezek a hangok, hogy lehet-e ezt tisztán csinálni. Konkrétan egyébként sokan arra alapozták a gyanújukat, amilyen rezzenéstelen arccal, csukott szájjal, másokat megszégyenítő stílusban tudott föltekerni. Itt szúrnék be egy nagyon fontos információt, amit korábban kellett volna. Bodnár Gergőt és Lantos Andrást halljátok. Ez, aki hallgatta az első részt, az tudja, de aki esetleg itt csatlakozik be, azért legalább egy bemutatkozás legyen. Szóval, hogy rögtön itt az elején jöttek már a sikerek mellett a kételyek is, és valóban, amit te is fölvetsz, hát ezt vetette föl mindenki, hogy lehet-e ezt egyáltalán, képes lehet-e erre valaki, miközben a közvélemény pedig ugye élvezte a tündérmesét, hogy a halál torkából megszabadult amerikai srác megveri a világot.
2: Pontosan lehet, hogy ezt az egész győzelmi sorozatot, vagy a 99-es túrt, ez a rózsaszín köd lepte be egy picit, igen, hogy a rák túlélő, aki miért kockáztatná dopingszerek bevételével az életét, vagy dopingszerek használatával az életét, megcsinálta a nagy comebacket, és még valami, mert a szezon előtt egy bizonyos Joan Brunel lett a sportigazgató a csapatnál, aki 98-ban a fesztinabotrány idején ugyanúgy leült az aszfaltra tiltakozva, mint a későbbi győztes Marco Pantani, tehát ő ott még kerékpáros volt. Aztán Lance Armstrong, aki egy akkori US posztáló sportigazgatót akart megfúrni, hát gyakorlatilag egyik szakasz után felkérdezte Johant. Nem is megkérdezte, hogy lenne kedve hozzá, hanem felhívatta. Felhívatta a csapat vezetéssel, és Brunel, aki egyébként már versenyző korában azért arról volt híres, hogy átlátja a dolgokat, és azért ne felejtsük el, nem a rádiós időszakról beszélünk, és ha még az első részre visszautalunk egy picit, nem tudom ezt ki tudja, vagy ki emlékszik rá, egyébként a Motorola-nak, mint cégnek köszönhető az, és Armstrongék hozták be, vagy inkább azt mondom, hogy a csapat, a rádió használatát. Na mindegy, akkoriban még azért a fejedre kellett, vagy a táblára hagyatkoznod, meg az eszedre, és Lance ezt nagyon jól meglátta, és egy elég komoly együttműködés lett az övéké, hogy Johan kell az autóba.
1: Igen, annyira nagy együttműködés lett, hogy aki esetleg nem követi őket, mindenen túl azok után, hogy ugye mindkettejüket eltiltották örök életre a kerékpársportban való aktivitástól, ők közös podcastet csinálnak, és láthatóan nagy a tisztelet, meg a barátság még mindig köztük. Szóval ez a csapat, ez a mag, ez mind a mai napig együtt tart, hogy összetart, és hát valóban egy zseniális képességű versenyző mellett, mert azért itt is álljunk meg egy pillanatra, talán föltűnt a hallgatóinknak is, hogy ahogy beszélünk Armstrongról, elkezdünk valamiről beszélni, és aztán beleakadunk egy ilyen doping maszlakba. Tehát, hogy Armstrongról nagyon nehéz úgy beszélni, hogy akár a sikerei, akár a nehéz időszakai kapcsán nem erülne föl az, hogy doping, és hogy milyen vádak érték őt. Viszont akárhány sportolóval beszélsz, és nyilván beszélünk, akik benne vannak a sportban, és nem csak a kerékpárban, bárhol állóképességi sportban, ahol a doping probléma. Mindenki azt mondja, aki tapasztalt valamennyit, hogy ha egy varázsütéssel ki tudnád venni a dopingot a történetből, ugyanazok az emberek maradnának az elejében, csak valószínűleg a hegyre mondjuk lassabban mennének föl,
2: pontosan.
1: Valószínűleg rosszabbul néznének ki a végén, lehet, hogy a Tour de France átlagsebessége visszaesne, de ugyanúgy Alberto Contador, Marco Pantani, Lance Armstrong, vagy ha visszább megyünk, akkor Eddie Merckx, és folytathatnánk a névsort. Valószínűleg ugyanők lennének ott az elejében.
2: Igen, ezt német Szabi kollégánk, szakértőnk szokta mondani, hogyha lehet 28-al hegyre menni, akkor kikíváncsi arra, hogy én 18-al kapargatok. Igen. Fölfelé, és egy valamit jegyezzünk meg, Michele Ferraritól származik az info, hogy ő nem 150 emberrel dolgozott együtt konkrétan. A faszinak az volt az alapvetés, hogy középszerű kerékpárosokat nem vállal el.
1: Igen.
2: Tehát kellett egy szintet hoznod, amire azzal a picivel rátesz ő a saját tudásával, és lesz belőled mondjuk egy Giro Tour Vuelta top 5 dobogó, esetleg Grand Tour győztes. Itt tenném hozzá azt, hogy Brunelnek nagyon nagy szerepe volt Lenz gondolkodásában. 98 Vuelta negyedik hely összetettben, ezt talán elfelejtjük vele kapcsolatban, és az azt követő ősz és tél szólt arról, hogy Johann rábeszélje Lenzt, hogy Tour de France. Mert ha hiszünk az akkori nyilatkozatoknak, még mindig, tehát a csodával hatálos módon való visszatérés kapcsán se jutott neki az eszébe, hogy ebből sárga trikó lehet, úgyhogy egy picit itt ugrálunk az idősíkokban 99 előtt és után, de hogy Johann benne volt abban, hogy ő kompletten mindent arra tegyen fel, és még valami, Brunel nagyon jól meglátta azt, hogy Lenz nyilván a hiányzása, a betegsége, a rák miatt nagyon keveset versenyzett 98-ban, tehát frissen érkezett a Vuelta-ra. Elmondta Lenznek, nem kell széthajtanod magad az egynaposokon, Amstel, Flash Wallo, Liège, ilyen versenyeken, koncentrálj a túra, és ha emlékszel, hányszor, de hányszor betalálták Armstrongot, hogy sehol nem látjuk, sehol nem indul, ő egy Liège-en még véletlenül sem tűnik fel többszörös túrgyőztesként, tehát ő megértette azt, hogy ha van egy fő verseny, akkor nem kell széthajtani magad itt-ottam, ott jó Dauphinéken, svájci körökön indult, de ez volt a nagyon fontos, hogy Brunel rábeszélt arra, hogyha kinézel egy célt, akkor nyugodtan érkezzél meg oda frissen, nem kell neked végignyomnod 1000%-on a tavaszt.
1: És ha megnézed, ugyanezt a mentalitást vitte aztán tovább az Ineos csapata is, akik azt mondták, hogy nagyon szép a Giro d'Italia, nagyon értékes a Vuelta, nagyon értékesek a tavaszi egynaposok, klasszikusok, de mindegyik közül kimagaslik a Tour de France, és nekünk csapatként, szponzorként a legfontosabb, hogy a túron jól menjünk. És Armstrongék is pontosan ugyanígy építették föl mindig az életüket, és tettek magasról a kerékpársport hagyományaira, hogy milyen versenyeken illik elindulni, meg hogy mik a fontosabb versenyek. Nekik a Tour de France volt a fontos, ők mindent ennek rendeltek alá, és egyébként az egész csapat felépítése is ilyen volt, és ugye ez az, ami utólag, amikor aztán Armstronggal kapcsolatban, meg egyáltalán a US Postal későbbi Discovery felépítésével foglalkoztak, meg erről nyilatkoztak emberek, vagy vallomást tettek, tehát ez egy teljesen Armstrong központú csapattá vált, és tulajdonképpen minden arról szólt az egész csapatban, hogy Armstrong Tour de France nyerjen, meg egyébként ott vagyunk, meg elmentek Leipheimerék is néha versenyezni, Floyd Landis, Hamilton, itt-ott-ott, de a lényeg az volt, hogy Armstrong Tour nyerjen.
2: Abszolút, és azon gondolkoztam, hogyha megnézed a 7 túron induló keretet, vagy akár Armstrong US posztálos pályafutását, soha nem kapott maga mellé olyan személyiséget, nem aki egy pillanatig megkérdőjelezte volna azt, hogy kinek hol kell csékának lenni, mert nézzünk, még egy Roberto Erast is elhoztak luxus segítőnek, aki aztán Vueltákat nyert többen.
1: Bizony.
2: Szám. Tehát Erast is beállt a sorba, igazából most már tudjuk utólag, hogy ott 7 éven keresztül az történt, amit Lance mondott, és nyilvánvalóan ez azért manapság is, tehát 2022-ben is divat, egy csapatkapitány megmondhatja akár már decemberben vagy januárban azt, hogy ő kikkel szeretne túrozni. És ő valószínűleg meg is mondta.
1: Igen, de ez így is van rendjén. Tehát a Tour de France tényleg annyira kimagaslik, és erről megint csak egy podcastet lehetne csinálni, pont itt beszélgettünk Gergővel korábban, hogy készülhet majd egyszer egy podcast, ami magával a Tour de France-szal foglalkozik, hogy az mennyire az egész kerékpársport fölé nő. Hogy mennyire a legértékesebb és a legnagyobb cél, és teljesen érthető. Tehát azok a csapatok, mert vannak romantikusan gondolkodó csapatok, és ezzel sincs baj, ez is hozzátartozik a kerékpársporthoz, akik tényleg úgy gondolkodnak, hogy már pedig kell egy jó sprinter, már pedig kell, hogy az egynaposokon is jók legyünk, kell, hogy normális sorral menjünk mindegyik 3 hetes versenyen, kell, hogy még a végén a Lombardiára is maradjon egy jó emberünk, de ezek a nagyon lesoványított, nagyon gyakorlatiasan gondolkozó csapatok, ezek azt mondják, hogy Tour de France és a többi duma. Tehát ha a túról jól mentünk, akkor utána teljesen mindegy, hogy az év összes többi versenyén mi történik, és ez sajnos így igaz, ahogy mondom.
2: Abszolút, és ugye 7 év alatt Lance nem láttad Vuelta-n, Giron. Felkészülés versenyeken kellett, hogy lásd, mert nyilván neki is kellett a versenykilométer.
1: Pedig mindig meghírte Erasznak, hogy tényleg a klasszikus történet, hogy mindig megígérte neki, hogy ha segít neki a túron, akkor majd elmegy ő is. Mert ugye Erász spanyol volt, ha valaki esetleg őt annyira nem ismeri, és hát nyilván Erásznak a hazai versenye, a Vuelta volt a legfontosabb. És mindig elment a túra Armstrongnak segíteni, de Armstrong valahogy sose érkezett meg a Vuelta.
2: Én szerintem, amikor Lance megígérte neki először, talán még átfutott a fején, hogy talán másodjára ő már bólogatott, jóval lesz, majd jössz.
1: Ez, biztos, igen.
2: 99, még egy apró gondolat, de szerintem erre sokan emlékeznek, neki már ott volt, ha jól emlékszem, a nyitónap a prológ után, vagy a prológ napján produkált pozitív dopingtesztje, amit ugye egy visszadátumozott gyógyszerrel és egy krémmel tudtak magyarázni, konkrétan feltörte az ülés a fenekét, tehát itt igazából dátumokkal tudtak játszani, de milyen érdekes, hogy már 99 és kb. az első nap összejött egy pici himi-humi Lance-nek, de hát akkor sajtótájékoztató, és jöttek ezek a legendás mondatok, amiket vicces manapság visszanézni, hogy miért tenném kockára az életemet, igen, rák túlélőként, miért mérgezném magam, de hát akkor ezt kell mondani nyilvánvalóan.
1: Hát igen, ez egy nagyon nehéz dolog egyébként ezzel e fölött napirendre térni, mert egyrészt az ember ismerve a világ működését, nem Armstrong az egyetlen, akiről tudjuk, hogy egy adott szituációban nem az igazságot mondta, hanem amit akkor mondani kellett. Más kérdés, hogy sokakban fölmerül az, hogy az átlagember, ha egy adott pillanatban nem az igazságot mondja, hanem amit éppen akkor neki jó, az lehet, hogy elég csúnyán megkurcolják. Hát Armstrong ezeket a dolgokat akkor megúszta, de erről már beszéltünk az előző részben, hogy ez egy olyan időszaka volt a sportnak, amikor a kerékpározásnak nagyon kellett Armstrong. Tehát nem veszíthették el, azt nem engedhették meg maguknak, hogy kiderüljön róla. És nagyon érdekes az, hogy én emlékszem, hogy amikor elkezdtünk közvetíteni itt az Eurosportnál 2006 környékén, hogy akkor mennyi olyan néző volt, aki szentül hitte, hogy Armstrong nem.
2: Abszolút.
1: Mindenki más, de Armstrong nem.
2: Ezért is ütött ekkorát, főleg az Egyesült Államokban. Rengetegen bíztak benne, és rengeteg embert pofán vágott, szurkolót, ráktől túlélőt, maga az offrás bevallás, hogy igen, tényleg. Mert addig gondolhatod azt, hogy na, a Le Monde francia újságírója, na, a L'Équipe francia, nem bírják elviselni, nem hisznek a csodában, igen, pedig miért ne? Úgyhogy ott nagyon, nagyon sokan meglepődtek ám.
1: Szóval nem véletlen, hogy az UCI ilyen szinten falazott neki. Azóta sem tudunk, legalábbis nem került nyilvánosságra, hogy bármelyik sportoló ennyire kiváltságos helyzetben lett volna, hogy több pozitív dopping mintáját is eltusolták, illetve, hogy szintén említetted, rendszeresen kapott értesítést például a dopping ellenőrzések előtt, hogy fel tudjanak készülni. Így is azért ugye szivárogtak ki hírek, hiszen milyen O'Reilly volt?
2: Vagy Emma.
1: Na mindegy, szóval aki a masszőre volt, ugye, ő az, aki vallomást tett arról, hogy hát ő azért látott a kukában, meg a WC-ben ezt-azt, amit nem feltétlenül oda szoktak tenni.
2: Megbeszéltük Lantival, hogy ilyen nagyon sablonosan nem fogunk itt végigmenni a 7 darab Tour de France győzelmén, de azért én egy-két momentumot Lance-ből akár szeretjük, akár nem kiemelnék. Itt van 99 Sestriere, amikor először odavágott a hegyi menőknek, és rossz időben nyert elég komoly és legendás emelkedőt. Itt van 2000 Tour de France, Mont Ventoux, a Pantani elleni csatája, amikor ugye hát ő odaadta Pantaninak azt a szakasz győzelmet, és ebből aztán később volt vita. Ott van 2001-ből a The Look, tehát a visszanézés néven elhíresült Armstrong betámadja Urichot történet, és teszem gyorsan hozzá, az utólag kiderült.
1: Azt igen, azt meséld el, mert azt most nemrég egy pár hónapja, vagy fél éve fordítottad azt a cikket.
2: Talán Lance pont egy saját podcastjében tért ki rá. Én azt hiszem a 2021-es túr alatt, vagy a 20-as alatt teljesen lényegtelen.
1: Mindegy, igen.
2: Szóval, hogy ő nem Urichra nézett vissza, hanem bevállalt egy nagyon korai támadást az Alpe d'Huezen, és egész egyszerűen azt próbálta megnézni, hogy a mezőnyben van-e még US posztálos, aki tud neki segíteni, ha megzuhanna.
1: Igen.
2: Mondjuk ez olyan érdekes, hogy hány évig most számolt ki, mikor volt 2001 és 2000, hát 20, nagy kerekítsünk, 20 évig ez nem jutott eszébe, tehát hagyta szépen.
1: Abszolút, de Armstrong, tehát Armstrong egyébként nagyon-nagyon alkalmas a közszereplésre, és szerintem ő ezt ő úgy volt vele, hogy majd eljön a pillanat.
2: Lehet, hogy levette.
1: Ideig rágják az emberek még ezt.
2: Mert figyelj, mit tudom én, a hetedik győzem után mondhatta volna, hogy ez a legendás pillanat. Az nem Urichot
1: nem
2: nézte.
1: Úgy volt, igen.
2: De mindegy, ezek utólag derülnek ki, és tök jók. Itt van a 2004-es verseny, Filippo Simeoni eset, ugye cipzár a szájon, igen, hogy nem igen. Beszélünk, nem köpünk. Mondjuk, hogy azt élőadásban megcsinált, az nagyon sok.
1: Na de ez az egyike annak az eseteknek, amiről beszéltünk az előző adásban is, hogy nem félt az ember, annyira sebezhetetlennek érezte magát, hogy nem félt attól. Na most figyelj, de azért tegyük hozzá, ha az UCI-tól minden alkalommal jön a telefon, hogy figyelj, két hét múlva ellenőrzünk, vagy egy hét múlva, vagy holnap, ha eltusolnak neked két vagy három pozitív esetet, szinte azt mondom, hogy joggal hitte, hogy ő vele nem történhet semmi.
2: Joggal, és neki megvolt az a hatalma, és nagyon sokan ezért is támadták, talán joggal, hogy oké, hogy A, te tudtad azt, hogy mikor jönnek ellenőrizni, B, de ha te megmondhattad, hogy riválist mikor menjenek meglepetésszerűen igen. ellenőrizni, vagy finoman befolyásolhattad az UCI-n keresztül a dopping ellenőröket, hogy az a srác most fenn lesz a Tejdén egy hétig, nyugodtan zaklassátok, azért a minimum azt mondod még Armstrong szurkolóként is, hogy nem szép, igen. vagy nem korrekt. És vannak ilyen pletykák, aztán ki tudja, ez melyik kategória, hogy tényleg volt-e ilyen, de erről írtak azért.
1: Abszolút, és egyébként majd a végén valószínűleg próbálunk egy mérleget, egy saját mérleget vonni Armstrongról, nem mintha ő kíváncsi lenne szerintem arra, hogy mi milyen mérleget vonunk róla, de igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azt sokan meg tudják neki bocsátani, hogy doppingolt. Azt, ami még a doppingolás mellett történt, azt már nehezebb. Tehát azt, ami ahogyan például a cipzár, amit említettél, és az ehhez hasonló dolgok. Tehát ahogyan Simeoni utána gyakorlatilag kiutálták a mezőnyből.
2: Feltennék neked egy kérdést, de lehet, hogy inkább átlag szurkolókat, esetleg a mezőnyben tekerő versenyzőket kéne megkérdezni.
1: Várjál, átmegyek átlag szurkolóba, csak itt kapcsolok a fejemen kettőt.
2: Szóval, hogy ő azért 7 túr dominált. És emlékeim szerint egyedül a 2003-as volt szoros, amikor Urich Bianchi mezben szorongatta, utolsó előtti szakasz esős időfutam Urich elcsúszik, bebiztosítja. Az tényleg szoros volt, és ott Urich jól ment hegyeken. Az összes többi, és tudom, hogy belengi egy ilyen balladai homály az Urich Armstrong csatákat, nem volt szoros. Ezt így ki lehet jelenteni. Igen, nincs 3 pont a mondat végén, 1 van. Nem volt szoros. Hogy emberek 7 éven keresztül minden nyáron elhitték, hogy Urich na most. Mert egyébként valószínűleg elhitték.
1: Persze, meg hát figyelj, azért ez olyan volt, hogy ugye Urichért egy egész ország szorított. Nyilván sőt, egy egész kontinens inkább, túlzással. Inkább. Tehát szerintem a francia-német barátságnak olyan jót nem tett semmi, mint amikor Urich ment Armstrong ellen, mert ott a franciák is Urichnak szorítottak, hogy hát ha megveri. Ez most is így van nagyon sok bajnokságban, sportban. Persze az ember mindig hisz benne, hogy hát ha majd most. Főleg, hogy amikor már tudod, valaki 5-0-ra vezet, akkor még jobban szurkolsz annak, aki 0-ra áll, hogy na legalább egyet.
2: Igen, és mindig bízhattál abban, hogy nem jó formaidőzítés, hogy elesik, bár teszem hozzá 7 Tour de France győzelem, azt hiszem 2 defekt, ami nagyon kemény.
1: Igen.
2: És hát bukásügyileg 2 talán, amiben az egyik emlékezetes a néző sapkájában. Volt ugye egy nagyon nagy mentés, a Belo kiesés, amikor levágta a kanyart, de igazából, ha ilyen Lance negatív pillanatokat keresel, akkor talán ez a 2 maradt meg az emlékezetedben, de nem sok problémája volt neki.
1: Nem arról volt híres, nem arról volt híres valóban.
2: És ezek se véletlenek, tehát bocsánat, valahogy ha 7 év alatt 2 defekt, és soha nem esnek rád, vagy soha nem esel el, azért az már nem a véletlen, vagy a szerencse csak.
1: Na akkor én is kérdezek tőled valamit. itt jutott most eszembe, hogy mi az első Armstronggal kapcsolatos élményed, ami élőben jött? Tehát nem az, hogy tavaly megnézted, mit tudom én, a 98-as, 99-es túrról megnézted az összefoglalót. Mi az első élményed, amit élőben láttál? Amikor megmaradt.
2: Most valami ugrik be, a sapkás bukás,
1: igen,
2: hogy Jenő meg Sipi ordít, és ott tűnt az ember először nem legyőzhetetlennek.
1: Uh-huh.
2: Egyébként aztán javaslom mindenkinek, hogy nézze vissza azt a videót, hogy Armstrong utána mit csinál, hogy zárkozik fel, majd hogy nyeri le simán a szakaszt, de ott valahogy tényleg úgy voltál vele, hogy elkaphatja, úri. Nekem így ez.
1: Uh-huh.
2: Nekem így ez, mert addig tényleg nagyon sima volt, utána is sima volt, de egész egyszer rájöttél, hogy jé, ő is el tud feküdni. Most tök mindegy, hogy néző miatt, vagy mi miatt, de hogy el tud. És egyébként 3 percig kellett érte izgulni, mert egyből felzárkozott, meg vártak egymást, ezek szép dolgok, de hogy talán az az év, vagy az a bukta.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Neked?
1: Én elég későn kezdtem el a kerékpárt nézni, egyáltalán tévém elég későn lett, tehát emlékszem volt, hogy már itt az Eurosportos tanfolyamra jártunk, és egyik kollégát megkérdeztem, hogy ő mit közvetít. Mármint, hogy aki akkor tanárként volt jelen abban a tanfolyamon, és nézett nagyon, de nem tudott. Nem, nekem nincsen tévém még. És nekem 2005, amikor Valverdének, hát átengedte, Valverde lehajrázta.
2: Tényleg!
1: És emlékszem, hogy én arra emlékszem, hogy Sipiék ezt találgatták, hogy na vajon Armstrong, ugye Armstrong akkor nem kellett a szakasz győzelem, hogy na vajon Armstrong átengedi-e, vagy greedy lesz, ahogy Hinkepi szokta mondani, és kell neki az a szakasz győzelem, és hát hogy most átengedte, nem engedte, hát azt mindenki eldöntheti, de ismerve Valverde végsebességét valószínűleg, ha ott nem engedi át Armstrong, akkor is megveri.
2: Tényleg egyébként így a vége fele 2004-2005 a fiatal fehér trikós Bassónak is lehetett szurkolni, hogy csapja már meg Lenzt.
1: Igen. És hát ugye emlékezhetünk rá, hogy amikor Lenz visszavonult, akkor ugye Basso lett volna, az volt a terv, hogy Basso lesz majd az utódja. Volt szerződése a Discovery Channel, akkor ugye már a US Postalt Discovery Channelnek hívták, csak hát aztán közbeszólt az élet, meg az Operación Puerto, és végül nem lett az egészből semmi.
2: Szóval 7 Tour de France győzelem zsinórban, rekord, Lenz sztárrá válik, amihez nyúl, abból arany lesz, döbbenetes bevételek.
1: Elképesztő szponzori szerződések, tehát most végignéztem, hogy kik azok a cégek, akik kihátráltak mögüle, amikor bejelentette, tehát akkor már nem volt aktív. Hát olyan világmárkák, hogy elképesztő.
2: Hát a Nike például miatt kezdte el legyártani a Tour trikóit, színes trikóit. Treknek mit adott? Mert ez lehet, hogy ez egy külön podcastet érdemelne.
1: Igen. Igen.
2: Meg mit adott egyébként a kerékpársportnak nézettségben, és az alapítvány a saját rákkal foglalkozó alapítványa.
1: Bizony a Livestrong, amiből
2: aztán ki is tették szépen, igen, de ez azért az ő ötlete volt. Aztán, mert itt is be lehet találni, ha nem szereted Lenzt, hogy volt-e annyira számító, hogy ebből azért üzletileg is szeretett volna profitálni, vagy az elején még tényleg a segítség motiválta, ez már tényleg megközelítés kérdése, vagy nézőpont kérdése, de azért azt az alapítványt megcsinálta.
1: Igen, abszolút. Én egyébként nem szeretem, ha egy embert feketének vagy fehérnek akarnak beállítani, mert egy ember sem fekete és fehér, Armstrong sem az. És attól, hogy doppingolt, attól, hogy tudjuk, hogy hogyan terrorizálta a környezetét, hogy hogyan manipulált nagyon sok mindent, hogy neki kedvezően alakuljanak a dolgok, hogyan görgette szinte maga alá a kerékpáros szövetséget. Ő nem egy teljesen fekete figura, és én el tudom hinni azt, hogy ő rák túlélőként egyébként tényleg együtt érzett azokkal a rákos emberekkel, és tényleg fontos volt neki, hogy tudjon segíteni a hírnevén keresztül. És egyébként nagyon érdekes, hogy megkérdezték tőle, és most már talán szépen lassan, mert az időnk is fogy, kanyarodunk rá a végére az ő pályafutásának, meg ahogy végül aztán ő ugye lebukott, és elvették tőle a 7 Tour győzelmet. Szóval megkérdezték tőle, hogy mi vezetett el oda, hogy döntött erről az interjúról és a vallomásról. Mert ugye vannak olyan vélemények, hogy nagyon félt attól, hogy egy olyan bírósági tárgyalásba fog belecsöppenni, ahol aztán ez úgy terül majd ki, hogy valaki elmondja róla, és nem ő mondhatja el. De azt mondta, hogy amikor egyszer hallotta saját fülével, hogy a kisfia a barátai előtt védi őt, uh-huh. és mondja, hogy ez nem igaz, amit az apukámról mondanak, és hogy apukám sose dopingolt, ő ilyet sose csinált volna, és akkor elgondolkozott rajta, hogy úristen, hogy itt van ez a kisgyerek, aki olyan szinten bízik benne, hogy meg se kérdezte soha, mert azt mondta, hogy a fia soha nem kérdezte meg tőle, hogy apa, te dopingoltál, igaz az, amit ezek mondanak, hanem vakon elhitte, amit apukája mond, és hát az se volt egy egyszerű menet, erről is mesélt egyébként, amikor a gyerekeket le kellett ültetni, és el kellett nekik mondani, hogy mi az igazság, de ez volt az utolsó csepp a pohárban, és állítólag akkor sírt is Armstrong, tehát annyira megrendítette ez a dolog, hogy látta a kisfiát, és aztán innen indult el.
0: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon, vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztése és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az Állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakond, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az Állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az Állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Parkroad újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringe. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig. Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festett meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kultúrális kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon Alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolont 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos Kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsénbára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függ tette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.
0: Beleles nem van, emerszem még. Új dallam, hát ez micsoda. Idegen, de vele elmennék.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Fővárosi vízművek, továbbra is biztonságos budapesti ivóvízellátása, teljesen megújul a HÉV flotta, 42 új motorvonat érkezik. Éjszakai forgalomkorlátozás jöhet a budai vár alagútban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A rekord közeli dunai alacsony vízállás ellenére továbbra is biztonságos és folyamatos Budapest ivóvízellátása. Erről beszélt a fővárosi vízművek vezérigazgatója. Csörnyei Géza egy Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán közzétett videóban ismertette, hogy milyen természeti adottságok és korábbi fejlesztések garantálják a főváros vízellátását. A szakember elmondta, hogy a Duna alatt egy 40-60 méter mély kavicsréteg húzódik, amely természetes víztározóként működik. Ez a hatalmas kavicságy a folyó vízéből folyamatosan utánpótlódik, így még a mostani rendkívül alacsony vízállás mellett is jelentős vízkészlet áll rendelkezésre. A fővárosi vízművek ebből az úgynevezett parti szűrésű vízbázisból biztosítja Budapest ivóvizét. Csörnyei Géza hangsúlyozta, hogy a felszín alatt sokkal nagyobb vízkészlet található, mint amit a Duna aktuális vízállása mutat. Emellett a főváros vízellátásának biztonságát az elmúlt évek beruházásai is erősítik. A 2020-as évek elején uniós támogatással 60 kutat újítottak fel, a vízhálózatot pedig folyamatosan ellenőrzik és karbantartják, így a rendszer megfelelő tartalékokkal rendelkezik. A fővárosi vízművek ugyanakkor továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a tartós hőség idején takarékosan bánjon az ivóvízzel. A szakemberek szerint Budapest vízellátása jelenleg stabil, a felelős vízhasználat azonban továbbra is fontos ahhoz, hogy a rendkívüli időjárási helyzetben is zavartalan maradjon a szolgáltatás. Teljes járműcserére készül a budapesti HÉV hálózat a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként, még az idei évben kiírják a közbeszerzést 42 új motorvonat beszerzésére, amelyek a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon közlekedő több évtizedes szerelvényeket váltják le. A jelenlegi HÉV kocsik többsége 45-60 éves, ezért a járműpark megújítása régóta időszerű. Az új 120 méter hosszú motorvonatok klimatizáltak, teljesen akadálymentesek lesznek, korszerű utastájékoztató rendszerrel, nagyobb utastérrel és modernebb felszereltséggel. A fejlesztés célja, hogy kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítson a főváros és az agglomeráció között. A közbeszerzési eljárás még az idei évben elindulhat, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állnak forgalomba. A beruházás uniós forrásból valósulhat meg, és a teljes érintett HÉV flotta lecserélését teszi lehetővé. A fejlesztés azért is kiemelten fontos, mert az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest környéki települések lakossága, miközben a HÉV hálózaton érdemi járműfejlesztés nem történt. A korszerű szerelvényektől azt várják, hogy vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést, így többen hagyhatják otthon az autójukat. Ez hosszabb távon a fővárosi forgalom csökkenéséhez, a levegő minőség javulásához és a fenntarthatóbb közlekedéshez is hozzájárulhat. Az új hívek beállításával nem csak az utazási komfort javul, hanem a szolgáltatás megbízhatósága is. A modernebb járművek várhatóan kevesebb meghibásodással közlekednek majd, gyorsabb utascserét tesznek lehetővé, és a mozgásukban korlátozott, valamint a babakocsival vagy kerékpárral utazók számára is könnyebben használhatók lesznek. A beruházás a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés egyik legjelentősebb fejlesztésének ígérkezik az elmúlt évtizedekben. Újabb intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a gyors hajtást és az éjszakai hangoskodást a budai váralagút környékén. Az első kerületi önkormányzat szerint, ha a tervezett sebességmérő kamerák sem hoznak eredményt, akkor kezdeményezhetik a váralagút éjszakai lezárását az autóforgalom előtt. A tervek szerint hamarosan trafipaxokat helyeznek üzembe a budai váralagútnál, valamint a Hegyalja úton és az Attila úton is. Az önkormányzat azt várja, hogy a sebességmérők visszatartják a gyorshajtókat és azokat a motorosokat, akik rendszeresen hangoskodnak a környéken, különösen a Lánchíd Pesti híd főjénél. Ha ezek az intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek, akkor az első kerület a fővárosnál kezdeményezheti, hogy az esti órákban a pontos időpontról még egyeztetnek, a Lánchídhoz hasonló forgalmi rendet vezessenek be a vár alagútban. Ebben az időszakban csak a buszok, a taxik és a kerékpárosok használhatnák az alagutat, a személyautók nem hajthatnának át rajta. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy ez egyelőre csak lehetséges következő lépés, amelyhez csak akkor nyúlnának, ha a sebességmérő kamerák nem javítanak a helyzeten. A végső döntés ráadásul nem a kerület, hanem a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik, így az éjszakai forgalomkorlátozás bevezetéséről csak a főváros dönthet. A cél minden esetre az, hogy a környéken élők nyugodtabb és biztonságosabb környezetben tölthessék az éjszakákat. Új gyalogos híd kötheti össze Óbudát az Óbudai szigettel. A 138 méter hosszú átkelő terve már meg is kapta Budapest főépítészének jóváhagyását, így a dokumentációt hamarosan benyújthatják engedélyezésre. A híd a Hévvonal, a rakpart és a Dunaág fölött vezet majd át, és közvetlen kapcsolatot teremt az Óbudai szigettel. A 3,5 méter széles átkelő teljesen akadálymentes lesz, liftek segítik a közlekedést, a kerékpárosok számára pedig tolósíneket alakítanak ki. Az esti biztonságos használatot közvilágítás és díszvilágítás biztosítja. Az Árpád híd, a K híd és a H híd után ez lesz a sziget negyedik hídja, ugyanakkor az első, amelyet kifejezetten a gyalogosok számára építenek. A több milliárd forintos beruházást teljes egészében magánforrásból finanszírozza a park fejlesztője. A projekt részeként nem csak a gyalogos híd készülhet el, hanem új utak, kerékpáros és közösségi közlekedési kapcsolatok is épülnek, megújul a közműhálózat, valamint új közparkolók és közterületek létesülnek. A fejlesztés célja, hogy a városrész és a környező lakótelepek lakói gyorsabban és kényelmesebben érhessék el az Óbudai sziget parkjait és szabadidős területeit. A beruházás részeként 130 önkormányzati bérlakás is épül, emellett Óbuda önkormányzata 1,2 milliárd forint támogatást kap szociális fejlesztésekre és további bérlakások kialakítására. A gyalogos híd megépítésének pontos időpontját egyelőre nem közölték. Már idén nyáron megkezdődnek azok a kisebb átalakítások a József körúton, amelyek a nagy körút későbbi teljes felújításának megoldásait tesztelik. A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok számára is biztonságosabb és rendezettebb közlekedési környezetet alakítson ki. A legfontosabb változás, hogy a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv 6 év után lekerül a járdáról, és az útpályán kap helyet. A gyalogosok így több helyet kapnak a járdán, a kerékpárosok pedig egyértelmű, biztonságosabb nyomvonalon közlekedhetnek. Egy rövid szakaszon a Baross utcai csomópontnál forgalomtechnikai okok miatt továbbra is a járda mellett vezetik a kerékpárutat. A fejlesztés során új parkoló és rakódóhely is kialakul, hogy az áruszállítás ne akadályozza sem a kerékpárosokat, sem a gépjármű forgalmat. Emellett úgynevezett mobi pontokat és új kerékpártárolókat is létesítenek. A projekt részeként a Baross utcában is bővítik a kerékpáros infrastruktúrát. A Nagy körút és a Mária utca között mindkét irányban új kerékpársáv épül, miközben a megszűnő parkolóhelyek egy részét a Nagy körútra helyezik át. A szeptember elejére elkészülő mintegy 30 millió forintos beruházás teljes egészében uniós támogatásból valósul meg. Bár az átalakítás átmeneti, a tapasztalatok fontos szerepet kapnak a Nagykörút 2029-ig tervezett teljes megújításában. A főváros így valós körülmények között vizsgálhatja, hogy hogyan működnek a jövőben tervezett közlekedési megoldások. A BKK közölte azt is, hogy a Nagykörúton történt közelmúltbeli közlekedési balesetek miatt egyeztetéseket kezdeményez a fővárosi önkormányzattal, a Budapest közúttal és a rendőrséggel is. A szakemberek áttekintik a tervezett fejlesztéseket, és megvizsgálják, hogy szükség van-e a további, akár már a teljes felújítás előtt megvalósítható biztonsági intézkedésekre. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: forget you.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag, ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. A Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre, erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozótüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett szárazfű és fásbokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a föld elvált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte az áldozatokat. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is.
1: Időjárás.
2: Tegnap is rekordokat döntött a hőség, a budapesti Jánoshegyen csak 28 fokig hőlt le a levegő. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

2021 elején, 3 hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el. He is my friend, and he is your friend too.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A Jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja, méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejönne egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a Jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül. Ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az Óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az Óbudai Grund Sport és Játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az Óbudai Grund Sport és Játékparkot az Óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-híd lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag, ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. A Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat. Hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzin ára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozótüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra, a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett szárazfű és fásbokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a föld elvált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte az áldozatokat. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó közdelem világnapja is.
0: Időjárás.
2: Tegnap is rekordokat döntött a hőség, a budapesti Jánoshegyen csak 28 fokig hőlt le a levegő. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
7: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklám hangzott el.
10: Tetőzik a hőség, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Ma veszi kezdetét a debreceni bor és jazz napok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag. A 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltása társáért folyó küzdelem világnapja is.
1: Időjárás.
10: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Már is indul a csütörtök reggeli Budapest Update, egyébként augusztus 6-a van, úgyhogy mindjárt nyitom majd a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. István Dániel vagyok, és többek között majd a budapesti aktualitásokban arról beszélek, hogy 40 szökőutat kapcsol le a főváros vízmegtakarítás érdekében, illetőleg majd arról is lesz, hogy ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt. Budapesten viszont korlátozásokat vezettek be a fürdőknél.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás. A mai nap csütörtök van, augusztus 6-a. 48 éve a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja mai. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. 208 éve született Marsalkó János szobráz, aki a Lánchíd kőoroszlánjait készítette. Marsalkó János Pál jogász apja, felesége Girgl Hedvig révén rokonságba került a Györgyi Girgl művész családdal. A legenda szerint hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük, ezért annyira csúfolták a szobrászt, hogy az a Dunába ugrott. Valójában még több mint 20 évig élt. Ha az oroszlánoknak van nyelvük, csak alulról, a járda szintjéről nem látszik. További számos alkotása látható ma is, többek között a Rudasfürdő, a Magyar Tudományos Akadémia és a Vigadó épületét is díszítik szobrai. 119 éve született Heller László, kossuthdíjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Heller Zürichben szerzett gépészmérnöki oklevelet, majd 2 évig még Svájcban dolgozott, főként a szilárdságtan speciális területeivel foglalkozott. A 40-es években dolgozta ki az erőművek víz nélkül levegővel történő hűtésére világszerte ismert eljárását, ez a Heller System. Említésre méltó eredményeket ért el többek közt a gázturbina ipari hőforrásként történő alkalmazása területén is. Nevéhez fűződik a modern szemléletű műszaki hőtan oktatása. 1951-ben érdemei elismeréseként Kossuth díjat kapott. 65 éve lakóházra zuhant a Malév utasszállító gépe Budapesten. 30-an hunytak el. A Malév HATSA Lajstrom jelű utasgépe aznapi 6. városnéző repülésén Zuglóban zuhant le, és a Lumumba utca 224 számú ház első emeletébe csapódott. A tragédiában a gép személyzete és összes utasa, valamint a házban még 3 személy vesztette életét. A hivatalos utaslista szerint 20 utas és 4 fő személyzet volt a gépen, valószínűleg többen voltak, 17 felnőtt és 6 gyerek utazhatott. A hivatalos verzió szerint a balesetet a pilóták okozták. A pilótafülkében 6-an tartózkodtak, a pilóták megpróbálták különleges manőverekkel elkápráztatni vendégeiket. A túl sok utas nem lett volna gond, ha hátul tartózkodnak, azonban amikor megbillent a gép, akkor már gond lett, hogy az orrész nehezebb volt, és az alacsony magasság miatt a pilótáknak már nem volt lehetőségük korrigálni. A hivatalos verzión kívül felmerült a lehetősége annak is, hogy valójában az amerikai gépbe szerelt szovjet motorok hibája okozta a katasztrófát. A pilóták megpróbáltak kényszerleszállást végrehajtani az Erzsébet királyné úton, de a szovjet motorok védelmében inkább a halott pilótákat tekintették hibásnak. Az akkori szabályozás szerint budapesti 12 perces sétarepülések Ferihegyről indultak, 600 méter magasan a Városligetig repültek, ott jött egy balforduló a Kálvin térig, majd az Üllői út mentén repültek tovább a Reptérig. Sétarepülni csak megfelelő időjárási viszonyok esetén lehetett, a Duna vonalát pedig tilos volt átlépni. 27 éve hunyt el Kis Sándor, kétszeres Munkácsi díjas szobrászművész a mai napon. Ő készítette a rábagyarmati Szent Lambert oltárdomborművet és a Csürötneki katolikus templom belső terét. Híres még a kőből és bronzból készült 4 méter magas Szent István szobor és a mellette lévő feszület a Somlóhegye. Egy éve hunyt el Szamos Miklós, cukrászmester, a budavári Russzwurm cukrászda tulajdonosa. Infarktust kapott, miután az első kerületi önkormányzat sok éves pereskedés után végül sikeresen lefoglalta a neves cukrász család vállalkozásait. 754 éve, 33 éves korában hunyt el a mai napon 5. István magyar király. A Csepel-szigeten halt meg, a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő Domonkos apáca kolostorban temették el. 1239-ben született 4. Béla magyar király és Laszkaris Mária gyermekeként. 1245-ben apja királlyá koronáztatta, rövid ideig Szlavónia hercege volt, majd nagykorúvá nyilvánítása után 1257-ben Erdély hercegeként a keleti országrészeket kormányozta. A mai napon is folytatódik a nagyon meleg, csúcsokat döntögető kánikulai idő 38 fokos maximummal. Közben ezerrel mindenki próbálja az energiát menteni, amennyire tudja. A strandok is változtatták a nyitvatartásaikat, illetőleg a Magyar Reklámszövetség is alacsonyabb fokozatra kapcsolt. Mindjárt jönnek a részletek.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról. A Magyar Reklámszövetség tagjai például hétfőtől lekapcsolták digitális reklámfelületeik esti világítását, és más cégeket is csatlakozásra kérnek. A kritikus esti csúcsidőben kapcsolják le a reklámokat, miközben minimálisra veszik digitális reklámfelületeik világítását. Az intézkedés minden a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, blacklightra és világító tetőreklámra kiterjed, Budapesten és vidéken egyaránt, országosan több mint 1000 reklámeszközre. Az érintett reklámcégek emellett a saját működésükben is visszafogják az egyéb nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban, délután 5 óra után. A tagozat emellett arra kéri a többi céget is, amely digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltet, valamint minden olyan vállalkozást, amelynek saját áramról működő világító reklámja van, hogy csatlakozzon az országos kezdeményezéshez, és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit. Egyetlen lekapcsolt felület önmagában keveset számít, de ha minél többen tesszük ugyanezt, együtt már érezhető segítséget jelent a lakosság energiaellátásán dolgozóknak. Ezért kérünk mindenkit, akinek világító vagy megvilágított reklámfelülete van, hogy csatlakozzon hozzánk, mondta Bajer Tamás, az MRS OOH tagozatának elnöke. Közben a főváros 40 szökőkutat kapcsol le. Budapest 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést iktat ki, mivel a hatóságok fokozzák a vízmegőrzési intézkedéseket az országot sújtó súlyos bodó, aszály és hőhullám miatt. Az intézkedést Dezsényi Péter, a város parkfenntartó cégének, a Főkertnek az ügyvezető igazgatója jelentette be, aki elmondta, hogy rendkívüli vízkorlátozások bevezetését követően most készül egy vészhelyzeti klímavédelmi terv. A vízhasználatot anélkül kell csökkenteni, hogy feláldoznák Budapest zöld örökségét. Dezsényi szerint sok önkormányzat és magánkert tulajdonos kérdezi, hogy teljesen le kell mondaniuk az öntözésről. Válasz egyértelmű, drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást, de tegyék ezt okosan. Figyelmeztetett, hogy Budapest parkjai, fái és kertjei a becslések szerint 400 milliárd forint értékű élő természeti vagyont képviselnek, amely az elmúlt 100-150 év során épült fel. Ha hagyjuk elpusztulni őket, évekig tartana a helyreállítás. Egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti, nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, írta. A fiatal fák a fontosak, a gyep egyelőre várhat. A Főkert több prioritást is meghatározott, mind az önkormányzatok, mind a lakosok számára. A város szerint a rendelkezésre álló alternatív vízforrásokat kell használni, ahol csak jogilag lehetséges, míg az öntözési erőfeszítéseknek először a fiatal fákra kell összpontosítaniuk, majd az újonnan ültetett cserjékre, virágágyásokra és ívelő növényekre. A gyep már nem számít elsődleges prioritásnak. A fű általában képes regenerálódni az aszályos időszakok után, feltéve, hogy a gyökérrendszere túléli. Az azonnali cél tehát a gyep életben tartása, nem pedig zölden tartása. Egy másik ajánlás a talaj kaszalékkal, aprítékkal, szénával, mulcsal vagy más szerves anyaggal való lefedése. Dezsényi szerint a mulcs nem csak csökkenti a párolgást, hanem megvédi a talajt a túlmelegedéstől is, így az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb víztakarékos intézkedés. A lakosokat kérik, hogy segítsenek a fiatal fák megmentésében. A Főkert közvetlenül a budapesti lakosokhoz is fordul. A város azt javasolja, hogy minden fiatal fának 50-100 liter vizet adjanak egy öntözési alkalommal, hogy a nedvesség elég mélyen behatoljon a talajba, és tartós hatást érjen el. A lakosokat arra ösztönzik, hogy használják a Bicom mobil alkalmazást, amely több ezer fiatal köztéri fát térképez fel Budapesten és több más magyar városban, így könnyen megtaláltják az önkéntesek a vízre szoruló fákat. Közben ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt, Budapesten korlátozásokat vezettek be a fürdőknél. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes az esti strandolás, miközben a budapesti fürdőknél energiahatékony intézkedések léptek életbe. A fővárosi fürdőkben átmenetileg korlátozzák az energiaigényes szolgáltatásokat, így egyes szaunák, élményfürdés és hosszabbított nyitvatartások is szünetelnek. A változások célja a hőség elviselhetővé tétele a lakosságnak és az ország villamos energiafogyasztásának mérséklése. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást is biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehető igénybe, számolt be a kedvezményes fürdősi lehetőségről a Termár Online. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a budapesti kijelölt övezetekbe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán hunyt el egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A főpolgármester pénteken Facebook oldalán azt írta, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kérte a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb megtehessék és feltárhassák a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésében. A BKK és a Budapest közút ennek fényében felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit. A tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik. A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holtérfigyelő eszközök kötelező vételének lehetőségét. Közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Közben Budapest ivóvízellátása stabil, de azért takarékoskodnunk kell. A főpolgármester szerint olyan döntéseket hoztak meg a napokban, amelyek hozzájárulhatnak az áram és a vízfogyasztás csökkentéséhez, de azt kérte, mutassuk meg, hogy Budapest szolidáris város. Miközben vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztépuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fehérvíz ZRT, Karácsony Gergely biztosította a fővárosban élőket, hogy az ivóvíz ellátás stabil. A város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás jelenleg nem szükséges elrendelni. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő napokban takarékoskodjon az ivóvízzel. Nagyon kérek erre mindenkit, mutassuk meg újra, hogy Budapest szolidáris város, írta a legfrissebb posztjában. A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a BKK is hozzátesz, amit tud, lassítják a metrót és ahol lehet, kiváltják a trolikat. Egyre több nagy vállalat jelenti be korlátozásait, amire a miniszterelnök kérte őket. Magyar Péter már bejelentette, milyen kötelező lépésekről döntöttek az éjszakai védelmi ülésükön. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Tetőzik a hőség, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Ma veszi kezdetét a debreceni bor és jazz napok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag. A 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt, a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltására folyó küzdelem világnapja is.
0: Időjárás.
3: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Erdélyt István Dániellel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Viláv Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Viláv Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempont bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselőtelepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,5 4,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajta ütöttek a Nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Vannak a városnak olyan részei, ahová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt, ilyen például a templom csonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épület csonkot, amit befejezetlenség ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a második világháború alatt hagyták félbe az építését. Hiába folytatták a harcok lezárultát követően a munkálatokat, az egyházakkal ellenséges kommunista vezetés végleg leállította az építkezést, pedig a magyar Szentföld templomot a modernista stílus egyik hazai nagyágyúja, Molnár Farkas tervezte. Az épületet a következő évtizedek során többször is szerették volna hasznosítani, működött benne intézet, ipari tanulók számára, raktár, csomagolóüzem, tartozott a fővárosi levéltárhoz, a Vörös Csillag traktorgyárhoz, és arra is volt terv, hogy művésztelepet, majd múzeumot hozzanak itt létre, de végül minden elképzelés dugába dőlt, vagy csak rövid ideig működött. Bizonyos szempontból az épület tájsebb abszurd csong, amin ugyanakkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekashegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekashegy és annak tetején a II. Világháborúban felépült bunker a Hűvösvölgyi Nagyrét és Remetekert város között magasodik. A bunker a II. Világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedves sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Taubel Géza volt, ám az építést Vür Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú toronya megépítése akkor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját, később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot. Az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az őrsvezér teréről hívvel a leggyorsabb kiút kerületi cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a II. Világháború végén számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat, és rájuk csodálkozni.
2: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor, ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász, nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértek tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementi spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiállás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium Partner üzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
7: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Reklám hangzott el.
8: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag. Az új Eplényi hegyi biciklipályát ingyenesen lehet kipróbálni ma és holnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag. A 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvízosztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltására folyó küzdelem világnapja is.
0: Időjárás.
8: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna FM.
9: Manna délelőtt.
2: Augusztus 6-a van, jó reggelt kívánok! Egy különleges Manna délelőtt indul az Életöröm zenékkel, de még mielőtt elindulnánk, gyorsan elmondom, hogy itt lesz velem Nyáradi Natália parfümőr 9 óra után, mert hogy megszületett az Anna Örök nevű parfüm, az Anna Bál hivatalos illata, úgyhogy ennek köszönhetően, vagy éppen ennek az apropóján az Anna Bál történetéről is szó lesz, a parfümhasználatról, a francia nők parfümhasználati titkáról, amit még éjszaka is alkalmaznak, szóval csupa érdekesség a parfümökkel kapcsolatban, az illattal kapcsolatban itt a mai Manna délelőttben, és a természetesen még mielőtt elindulnánk a muzsikákkal, Isten éltesse a névnaposokat, a Berta, a Bettina, a Géza és a Csobán nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki augusztus 6-án született. Indul a Manna délelőtt, jó reggel!
9: Élet, öröm, zene, ez a Manna!

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Öt klassz hely, ahol jó hűsölni a kánikulában. Ugye most már itt van ez a rekkenő hőség, és még a legelvetemültebb városlakó is menekül a zöldbe, az árnyékba, a hűsbe, a vízpartra, ahol egy kicsit lehet lazulni, és fel lehet lélegezni. Itt van egy jó kis válogatás a turista ötletei alapján, a turistamagazin.hu ötletei alapján, de ezeket jó szívvel ajánlják egyébként Budapesten és környékén. Ott van rögtön a Remete Szurdok a Budai hegységben, ahol nyáron mindig jól esik sétálni. Ugye ott van a Hűvös Szurdok a Budai hegyvidék északnyugati részén, Budapest, Mária Remete és Remete Szőlős között húzódik. A fővárosiek egyik kedvelt kiránduló helye ez a bizonyos Remete Szurdok. A völgyön keresztül vezető kövekkel és kisebb-nagyobb sziklánkkal tarkított kis erdei út, ami egyben egyébként tanösvény is. Mellett az Ördögárok patak folyik, úgyhogy erre is érdemes figyelni, és esős időben, amikor a patak vízhozama megnövekszik, kicsit több izgalomra számíthatunk, de hát erről most konkrétan nincsen szó. Itt talán most alig-alig, de azért csörgedezik, de az is lehetséges már, hogy itt-ott, vagy teljes hosszában is kiszárad, de azért ott még mindig hűvösebb a levegő, könnyű a terep, úgyhogy ennek köszönhetően kiváló úti cél családi kirándulásokhoz is. Közel 20 karsztvizek által formált barlang és üreg rejtőzik ott, köztük a Remete barlang, ami bronzkori, vaskori és római kori régészeti leleteiről is híres. A Szurdok völgyet 1974-ben nyilvánították védetté, aztán 78-ban a Budai Tájvédelmi Körzethez csatolták, fokozottan védett természetvédelmi területként. A Remete Szurdokon átvezett az országos kék túra, vagyis az OKT és a Mária út nyomvonala is. Leggyorsabban Budapest Mária Remete kegy templomától az országos kék túrán juthatunk el, a kék túra útvonalán juthatunk el a Szurdokba. Aztán ott van az új kedvenc a Dunaparton, a Dunakeszi strand, az egyik szívem csücske, ugye nem szabad kihagyni ezt sem a válogatásból, nyilván a Dunapart nagy kincs, úgyhogy ezzel kapcsolatban viszont nehéz dolog választani, mert hogy annyi klassz hely van, hogy ezt a turista is írja, a legnagyobb folyó a kánikulában mindenképpen egy látogatásra érdemes pont. Dunakeszin a Liget utcától kezdődik, és a Katonadob mögötti részen húzódik, 450 méteres partszakaszon jól lehet sétálni az árnyas fák alatt. Padokból sincs hiány, úgyhogy bárhol letelepedhet az ember, előveheti az elemózsiáját, nézheti a fodrozódó folyót, bár most nagyon-nagyon kevés a víz, óriási nagy a part, de akkor is jól esik ott sétálni. Aztán ott van a Millennium Rét, a patakparti piknik lehetősége, ami tulajdonképpen egészen őszig remek pihenőhely, egy egészen tágas tisztás, ennek a megközelítése egyrészt klassz, látványos erdei sétával is összeköthetjük az alsó jegenyevöldben, a kirándulás indulhat a Mátyásdombon található Solymári vártól, vagy a Budapest és Solymár határában álló benzinkúttól is, mindkét turista ösvény átvezet a réten, ahol vannak padok, asztalok, kiépített tűzrakó helyek, ahol most nem fogunk tüzet rakni nyilván ebben a hőségben és ebben a hőségriadóban, de mindenki képpen érdemes egyet sétálni az árnyas fák alatt, semmiképpen sem a rekkenő hőségben. Aztán, ami még klassz lehet, hogyha a hőség elől menekülnék, akkor menjünk le a föld alá, a Pálvölgyi barlangba. A hőség elől ugyanis mindig jó ötlet egy hűvös barlangtúra, a túra alatt szép cseppköveket, különleges szikla alakzatokat, csillagú kalcit, kristályokat és hasadékszerű járatokat is megcsodálhatunk. Hétfő kivételével minden nap nyitva van, az első vezetett túra 10 óra 15 perckor szokott indulni, az utolsó pedig 16-15-kor. A legegyszerűbb megközelítés az az, hogyha a Kolosi térről a 65-ös busszal a Pálvölgyi Cseppkőbarlang nevű megállóig utazunk, ennyire egyszerű az egész, és akkor van néhány program, amivel át lehet hidalni a forró napokat, úgyhogy nem csak otthon.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Hogyan hatnak ránk az illatok? Ugye az mindenkinek megvan, amikor megérez egy illatot. Mondjuk egy olyan embernek az illatát, amilyen öblítőt használt, amilyen parfümöt használt, amilyen illatú volt a haja, a párnája, a kabátja az illetőnek, mondjuk egy olyannak, aki már nincsen velünk, azonnal fölötlik bennünk millió-millió emlék, millió-millió érzelem, és ez nyilván azért van, mert az illatoknak elképesztő hatásuk van a mindennapjainkra és az érzelmeinkre is, sőt nem csak hatnak, hanem befolyásolnak is. Nem csak az érzelmeinket, hanem a teljesítményünket is. Az illatok mindannyiunk életében nagyon fontos szerepet játszanak, ezzel szerintem mindenki tisztában van, és bár talán nem vagyunk tudatában mindig ennek, hogy hatott ránk egy illat, és azért reagáltunk úgy, vagy azért viselkedtünk úgy, vagy azért döntöttünk valamilyen féleképpen. Az illatok érzékelése az egyik legősibb érzékszervünkkel, az orrunkkal történik, tehát összeköttetésben van mindennel. Az illatok hatása hat az érzelmeinkre, a viselkedésünkre, és az élet minden területén megmutatkozik, és a megfelelő illatok használata sokkal pozitív életet eredményezhet. Tehát, ha tudatosak vagyunk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, milyen illatok vesznek körül mondjuk közvetlen környezetben, tehát a parfümök, a testápolók, az öblítőszerek, az illóolajok, akkor már sokkal tudatosabban tudjuk, ha nem is irányítani az érzelmeinket, a viselkedésünket és a hangulatunkat, de befolyásolni mindenképpen. Fontos tehát az illatok alapvető megértése. Kulcsfontosságú ez ahhoz, hogy azokat helyesen tudjuk használni. Az illatokat így két kategóriába soroljuk, a kellemes és a kellemetlen illatok kategóriába. A kellemes illatok használata javíthatja a hangulatunkat, növelheti a kreativitást, segíthet a stressz csökkentésében. A kellemetlen illatok azonban negatív hatással lehetnek az érzelmekre, és akár az egészségre is károsak lehetnek. Az illatok érzékelése tehát, ahogy mondtam, a legősibb érzékszervünk és a szaglószervünk az egyik legérzékenyebb része az emberi testnek. Az illatok érzékelése az agyban történik, és az agyban tárolódnak az emlékek is, amelyekhez az illatok kapcsolódnak. Az illatok hatása az érzelmekre és a viselkedésre is megmutatkozik, és ezek a hatások az élet minden területén megjelennek. Ahhoz, hogy megértsük az illatokat, tulajdonképpen meg kell értenünk azt is, hogy ezek a mindennapi életünk részei, még akkor is, hogyha nem vagyunk tudatosak, hogy most éppen egy-egy illat megérzése után vagy annak hatására cselekedtünk, nagyon sokféle hatással vannak ránk, azonban sokkal bonyolultabbak ezek a hatások, mint amennyire azt általában gondoljuk. Az illatok nem csak kellemes vagy kellemetlen érzéseket tudnak kelteni bennünk, hanem befolyásolják az érzelmi, sőt a kognitív folyamatainkat is. Az illatok hatásait az illatok kémiai összetétele határozza meg, általában illóolajokból vagy szintetikus anyagokból állítják elő az illatokat, összetételüktől függően különböző hatásokat érhetünk el. Az illatok hatásai között szerepel a bizonyos már említett érzelmi hatás. Az illatok képesek kellemes vagy kellemetlen érzéseket kelteni bennünk, és befolyásolják az érzelmi állapotunkat is. Az illatok hatása azonban nem csak az érzelmi állapotunkat befolyásolja, hanem hatással van ezekre a bizonyos már említett agyi kognitív folyamatokra is. Képesek javítani a koncentrációt, a memóriát, segítenek a stressz enyhítésében, sőt a leküzdésében is. Viszont arra is érdemes figyelni, hogy ezek nem csak pozitívak tudnak lenni, az illatok hatásai kiválthatnak allergiás reakciókat, akár fejfájást és szédülést is okozhatnak. Gondoljunk csak arra, amikor beszállunk egy autóba, és valakinek nagyon erős illatosító van a kocsiában, szédülünk, hány ingerünk lehet, vagy gondoljunk arra, amikor a szerelmes pár egyik tagja, mondjuk a hölgy tagja, a fiúnál, a férfinél ott hagy egy-egy parfüm spriccentésnyi kis illatmintát az adott szerelmesnek a párnáján, a ruháján, a törölközőjén, hogy az ő illata ott maradjon, és folyamatosan emlékeztesse az illatot önmagára. Ez is egyébként egy működő dolog. Az illatok hatása az emberi érzékszervekre már régóta ismert tény. Ezek érzékelése nagyban befolyásolja mindennapjainkat, sőt az ételek ízét, azoknak az ízérzékelését is, az élményeket, az érzelmi élményeket, a kalandjainkat és az érzelmi állapotunkat. Fontos tehát odafigyelnünk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, tudatosnak lenni arra, hogy mi ez az illat, amit szeretünk, melyik mire emlékeztet, melyik hogyan hat ránk, és így be tudjuk fogni ezt a szelet a vitorlánkba, és hogyha stresszoldást szeretnénk, hogyha egy kicsit kreatívabbá szeretnénk tenni magunkat, ha energikusabbá szeretnénk tenni magunkat, ha csökkenteni szeretnénk a stresszt, ha jobban szeretnénk aludni, akkor érdemes megfigyelni, melyik illat hat ránk így módon, és azokat használni.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma itt van a Balatonfüredi Annabál mítosza és a valóság. Ugye minden évben nyáron, júliusban megrendezik most már sok tíz éve, sőt több mint 200 éve már az Annabált. A hagyomány szerint az elsőt 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden a Horváth házban, Szent Györgyi Horváth Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg majdani férjével, Kis Ernő huszár főhadnaggyal. A romantikus eredet történetet beárnyékolja viszont, hogy egyes források szerint a hölgy csak Krisztina volt. Bár az ő tiszteletére rendezte édesapja a bált, az Anna nap a báli főszezon végét jelentette, amit számos balatoni fürdőhelyen megtartottak korábban is. A fiatalok boldogsága ráadásul meglehetősen rövidnek bizonyult. Kis Ernő később az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértanúja lett. A források szerint az ifjú feleség is tragikusan korán, mindössze 21 évesen hunyt el, röviddel közös gyermekük Ernestina születését követően. A kislány is csupán a 7. életévét érte meg. Anna bálokat nem csak Füreden rendeztek, hanem más fürdőhelyeken is, de kétségtelen, hogy az Anna naphoz közeleső szombaton megtartott balatonfüredi tánc vigadalmak voltak a leghíresebbek. A 19. században a füredi bálokat kedvelték igazán az arisztokraták. A hagyományok szerint ezeket az alkalmakat ragadták meg, hogy a magyaros öltözékkel és a bál szintén magyaros jellegével hangsúlyozzák az ő nemzeti érzéseiket. A fennmaradt korabeli beszámolókból azonban nem politikai állásfoglalás, hanem sokkal inkább egy divatos társadalmi eseményképe bontakozik ki. Slakta Etelka 1841-ben nyaralt édesanyjával Füreden, így alkalma volt részt venni és részletesen leírni a híres nevezetes Anna bált. Az ifjú hölgyet érthető módon leginkább a táncok és a táncosai kötötték le, írta, első keringő vala valóban ülésre sem jutottam. Derra majdnem kizárólag velem, kupric rendesen minden második túrt. Polkában sokat két ulánusunkkal, Scherzingerrel, azonban a két rónait egy atyukról tudósító, vagy inkább hadoklását hírlelő sürgöny hívá el már délelőtt. Így írt a báról Slakta Etelka. A beszámolóból jól látható, illetve jól kiolvasható, hogy a csárdás és a magyaros zene helyett akkor divatos táncait sorolja, egy másik helyen pedig egyik partnere frakját emlegeti, tehát nem a díszmagyart. Társalgási tónja előkelő, azaz német, itt ott francia és magyar, a tánc a német, kevés francia, és még kevesebb magyar, s egyetlen árva mazúr, ez szintén idézett Slakta írásából. A fentiek természetesen semmit nem vonnak le az esemény fényéből, a kor neves személyiségei Széchenyi István, Veselényi Miklós, Kossuth Lajos, Vörös Marti Mihály, Jókai Mór és Blaha Lujza is megfordultak az Anna bál mulatságain. A bálok fénye a két világháború között kissé megkopott számos balatoni településen, úgy mint Almádiban, Csopakon, Tihanyban, Siófokon, Zamárdiban és Földváron tartottak Anna bált ekkor is a füredi mintájára, de Füreden nem. A Balatonfüredi rendezvény reneszánsza aztán 1954-ben kezdődött, a színhely ekkor a Balaton étterem volt. A bálokat ezt követően már minden évben megtartották, és az elődök iránti tiszteletből úgy számozzák őket, mintha sohasem szüneteltek volna. 1957 óta a felújított egykori kurszalona, a mai Anna Grand Hotel ad otthont a bálnak, és azóta választják meg minden évben az Anna bál szépét is. 1861-ben választottak először bál királynőt, akit 1862 óta aranyalmával jutalmaznak. A bál előtti pénteken rendezik meg a hagyományos balatoni szívhalászatot. A legenda szerint az lesz a lányok jövendőbelie, legalábbis báli kísérlője minimum, akinek a neve a Balatonból általuk kihalászott fából faragott szíven áll. A szokást pedig Kródi Gyula Balatoni szívhalászat című novellája nyomán keltik életre. Ez tehát az Anna bál rövid, ám annál érdekesebb története.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Az emberiség történetét meghatározó és nagyban megváltoztató találmányok sorozatunkban mindig komoly dolgokról beszélgetünk, nyilván, de úgy hiszem, hogy a humor az egy elengedhetetlen része az életnek. Ahhoz, hogy jól éljünk, és ahhoz, hogy például a mentális egészségünk rendben legyen, és nem csak a humor, hanem a szórakozás is. És hogyha visszagondolunk, akkor az idők kezdetén mi volt? A rajzolás, a képregény, és aztán később ez tulajdonképpen fejlődött az élettel, és hát most már, hogyha a Marvel univerzumot nézzük, akkor az gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kétségtelen, hogy az életünk részévé váltak a képregény figurák, és vannak olyan figurák, akik akár a gyerekeknek, ugyanúgy a felnőtteknek is kedvencei maradtak. Ilyen például Garfield, Jim Davis alkotta őt meg, ő volt gyakorlatilag Garfield édesapja, teljes nevén James Robert Davis, aki klasszikusan egyébként egy grafikus volt és képregény rajzoló, és akkor egyszer csak megjelent a történetek címszereplője Garfield, akit egyébként, és ez nagyon édes történet, Davis a saját nagyapjára mintázott, egy lusta kövér vörös macska, és az ő gazdája John Arbuckle. Később aztán John megkapja Ubult, angolul Odit, egy butuska, vagy hát egy kicsit egyszerűbben gondolkodó, nem szeretem lebutázni őket, és nyáladzó kutyát, aki azért nyáladzik mindig, mert mindig annyira nagyon örül, hogy kilóg a nyelve, mint annak idején a Pimpa kutyának a mesében. Garfield egyébként ma is a világ egyik legnépszerűbb képregénye, 2007 óta már legalább 2580 újságban szerepel, ezzel bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a legtöbb újságban szereplő képregény. Ez a már-már világszenzációs képregény, aztán olyan népszerű lett, hogy több mesét, illetve filmet is készítettek belőle. De hogyan is indult a történet? Jim Davis egyik befejezett képregénye a Gnome Gnat után kezdett egy új képregény kidolgozásához. A történeteinek a hőse ezúttal egy képregény rajzoló és az ő macskája. A rajzait elküldte néhány sajtóügynökségnek, ahonnan biztató válaszokat kapott, a szerkesztőknek tetszett az új figura. Egy dolgot kifogásoltak csupán, hogy folyton a macskának jutottak a jó poénok, ezért Garfieldot tették a főszereplővé. 1978. január 24-én a United Media Feature ügynökség igent mondott Garfieldra, és innentől kezdve indult el az óriási sikertörténet. Június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai labban jelent meg. Azt mondta Davis, hogy azért választottam a macskát főhősül, mert sikeres kutyahősök már szép számban léteztek akkoriban, bőven a képregény világban és műfajban, és én nem szeretek versenyezni. A képregénynek eredetileg Garfield és barátai volt a címe, de aztán végül a tévében sugárzott rajzfilm sorozat futott csak ezzel a címmel. A főhősök nem csupán kitalált alakok, hanem valós személyekről mintázottak. Ugye ezt már mondtam, hogy Garfield gazdájának a szülei szintén vidéki farmerek, magát Garfieldot pedig saját nagypapájáról Davis saját nagypapájáról mintázta.

Garfield rajzfilm, amelyeket maga a szerző készített, és aztán 1984-től a Garfield új kiadója, az általa még ebben az évben alapított Pose cég, vagyis Mancsok nevű cég, és azóta is ott dolgozik. 1987-től már 2000-re bővült a Garfieldot közlő lapok száma szerte a világon, 2000-re pedig már 2600-ra nőtt, és most már több mint negyedmilliárdos olvasói tábora van, kétségkívül a képregények eddigi történetének legnépszerűbb és legsikeresebb figurája Garfield. Maga Davis sem tudja megválaszolni konkrétan az alkotása sikerének a titkát. Azt mondja, hogy ő maga törekszik a közérthető általános viccekre, és arra, hogy mindenkinek mondjanak valamit, úgyhogy lehet, hogy ez a sikernek a titka. Ő maga legalábbis így fogalmazott. Két témára nagyon koncentrál, ami valóban minden embert érint. Az evés és az alvás, amely jelen esetben Garfield kedvenc két hobbija. Ez a nemzetközi jellegű humor szerintem megköveteli a szleng és a szóviccek kerülését. A történetek központi szereplője tehát Garfield, a nagypapáról mintázott, cinikus, lusta, narancssárga, vagyis vörös macska, aki folyton az evésre gondol, egy olasz étteremben született, innen az ételek, különösen az olasz ételek iránti szeretete, a kedvenc étele a lazánya és a pizza, reggelenként az ő szemében a kávé az igazi kincs, utálja a hétfőket, a februári hónapot, a postásokat, a születésnapját, a kutyákat, a pókokat, a vekkert és a mazsolát. Hát ilyen Garfield, akivel egyébként nem meglepő módon, ahogyan ezt teljesen illetszerűen mintázta a különböző létező emberi karakterekről Jim Davis, hát ezért tudunk vele annyira azonosulni. Úgyhogy így lett nekünk Garfield, érdemes nézni azokat a filmeket, amik készültek, az egész estés rajzfilmek, sőt, aztán később készült az animációs film is vele, azt is érdemes megnézni, de hát az igazi, az a klasszikus képregény.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene és az Anna Bál hivatalos parfümje. Erről beszélgetek, és ennek kapcsán beszélgetek mai vendégemmel, Nyáradi Natália parfümőrrel, aki megalkotta az Anna Örök nevű parfümöt. A friss hírek után kezdünk is.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a közgazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamás tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzin ára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Végső szakaszába jutott a hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket. A ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadó koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai műsor vendége az Anna Örök nevű parfüm, az Anna Bál hivatalos illatának megalkotója, Nyáradi Natália parfümőr. Vele beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Olaf.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Legendás és ikonikus Anna Bálnak most már hivatalos illata is van, az Anna Örök by Eau de Tihany. És aki az illat megalkotója, Nyáradi Natália parfümőr, ő a mai műsor vendége, vele beszélgetünk. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon klasszikus illatot kellett összehozni, és nyilván figyelembe kellett venni a történetét, a patinásságát ennek az eseménynek. Honnan indult a történetetek?
2: Hát igen, amikor egy ilyen eseményre illatot készítünk, vagy készítek, akkor nagyon sok mindent meg kell fontolni előtte, és nekem igazából a fő inspirációt azt maga az első bálozásnak az élménye adta, és ezek igazából a régi korok bájai volt a fő inspiráció, és egy fiatal lánynak a történetét meséli el a parfüm, úgyhogy egy nagyon friss, citrusos, gyümölcsös nyitánnyal indít a parfüm, megjelenik a házsvirág, hiszen Balatonfürednek ez szerintem az ikonikus virága, és a szívében az illatnak pedig indiai jázmin, méghozzá szambak jázmin található, amely az éjszakai virágoknak a királynője, és ez a fantasztikus, gyümölcsös, virágos illatjegy, ez később bontakozik ki a parfümben, és ez adja meg a dekadenciáját talán, és az elegáns mi volt át az illatnak, és egy nagyon kellemes, lágy, szantálfás, vaníliás bázisban cseng le a parfüm, amely pedig az éjszakának a végét jelenti.
1: Amiket felsoroltál most, azok hogy jelennek meg akkor, amikor a bőrrel találkozik ez a parfüm?
2: Én azt mondanám, hogy az elején persze természetesen egy nagyon friss illattal indítunk, hiszen a fiatalságot és ezt a izgalmat próbáljuk megfogalmazni, és egy nagyon mézes, lágy, krémes illatélményben fog ez utána később átmenni. Nekem nagyon fontos volt az, hogy ezeknek a báli ruháknak, a táncnak, magának az érzetét is megteremtsük benne, illetve az első szerelemnek az ígéretét.
1: Ugye az Anna Bál királynőjének és az udvarhölgyeinek szól ez a parfüm, és ez egy úgynevezett nis parfüm. Kérlek, mondd el, hogy ez mit jelent pontosan.
2: Nis parfüm alatt tradicionálisan a kisebb szériában készülő, nem feltétlenül commerce, mai divat hajhászó illatokat szoktuk nevezni. Idén az Anna Örök parfüm az kifejezetten a bálra készült, és mindössze 5 üveg készült belőle. Egyet kapott a bál királynő, és egyet-egyet a két udvarhölgye is. Egy parfümöt meg lehetett illatolni az Anna Bálon, a vendégeknek volt erre lehetősége, amit most pedig üzletben lehet kipróbálni, és egy üveget pedig félretettünk.
1: Amikor felkértek erre a feladatra, akkor mennyire kellett utána nézned az Anna Bál történetének, hogy bele tudjál helyezkedni ebbe a történetbe, ebbe a patinásságba, ebbe a klasszikus magyar társadalmi eseménybe ahhoz, hogy ez meg tudjon jelenni illatként?
2: Én ugye Tihanyban nőttem fel, és igazi balatoni lány vagyok, úgyhogy nekem az Anna Bált nem kellett bemutatni ilyen szempontból, illetve én ezt a kort, ezt a füredi aranykort én nagyon kedvelem, úgyhogy nem kellett úgymond ebbe nagyon utána járnom, hiszen már megvolt az alapvető tudás, és igazából egy hangulatot szerettem volna létrehozni, tehát nem az volt a cél, hogy egy nagyon régies parfümöt készítsünk, hanem igazából ennek a klasszikus, időtlen eseménynek egy modern lenyomatát elkészítsük.
1: A vendégem Nyáradi Natália parfümőr, akivel az Anna Bál most már a bálhoz hasonlóan ikonikussá váló parfüméről, a hivatalos illatáról, az Anna Örök by Eau de Tihanyról beszélgetünk. Nem csak annak a megszületéséről és magáról az illatról, hanem arról is majd egy kicsit Natáliához kapcsolódóan, hogy hogyan lesz valaki parfümőr, és hogy mi lesz a sorsa, a további sorsa az Anna Örök parfümnek. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az Anna Bálnak hivatalos illata is lett idén, ugye most júliusban a 201. évfordulóját ünnepelte az Anna Bál, a balatonfüredi ikonikus Anna Bál, és ehhez született az Anna Örök by Eau de Tihany parfüm, Nyárádi Natália parfümőr kreációja, és erről beszélgettünk már az előzőekben, hogy hogyan született meg az illat, hogy milyen is az illat, és hogy csak 5 üveg készült belőle, ugye a Bál királynőnek és az udvarhölgyeinek. De mi lesz vajon a parfüm további sorsa? Vagy kezdjük először ezzel, és aztán majd mesélje arról is, hogy hogyan lettél parfümőr, hogyan lesz valaki parfümőr.
2: Igazából idén ezt tényleg kifejezetten az Anna Bálra készült, tehát mind az illat kis mennyiségben készült el, illetve a csomagolás is egy egyedi tervezés volt és kézi díszítésű, úgyhogy próbáltunk egy ilyen nagyon művészi dolgot létrehozni idén, egy kollaborációt, és természetesen az is egy érték a parfümnek, hogy nem készült belőle olyan sok. Továbbiakban természetesen gondolkozunk azon, hogy hol tudna megjelenni ez a parfüm, de én nem szoktam ezt siettetni, tehát mindig megtalálja a saját helyét, és mire egy illatnak a végleges csomagolása elkészül, ez egy természetes, egy hosszú tervezési folyamatnak az eredménye, úgyhogy folynak a munkálatok az Eau de Tihanynak a parfümműhelyében, de majd talán jövőre már több helyen is találkozhatnak vele az érdeklődők, de egyelőre még semmit nem ígérhetek.
1: Hogyan zajlik egy parfümőr élete ebből a szempontból? Tehát amikor megszületik egy parfüm, akkor ezt nyilván útjára kell engedni, pont úgy, mint egy dalt, pont úgy, mint egy klasszikus zenei szerzeményt, vagy úgy, ahogy egy könyvet. Hogyan lehet szépen átúszni a következő illatkreációhoz?
2: Ugye a parfümőrök mi kifejezetten az illatkészítésével foglalkozunk, úgyhogy nekünk a munkánknak a nagy része az a parfümlaborban, a parfüm orgona mellett történik. Az nagyon fontos, hogy hisz in-house parfümőrként vagyok, tehát a bárkának a teljes illatprofiljáért én felek, ezért én a teljes folyamatot itt végigkövetem a márkánál, viszont ugye szakemberekkel és más művészekkel közösen dolgozunk ahhoz, hogy egy parfüm meg tudjon jelenni a nagy közönség számára is. Én igazából magában az illat készítésbe, az illat művészetbe szerettem bele, úgyhogy nekem ez a fő tevékenységem. Én Franciaországban tanultam a Grasse Institute of Perfumery nevezetű iskolában, ami egy nemzetközi iskola, ide 12 embert vesznek fel minden évben a világ tájairól, különböző tájairól, és utána több éves külföldi tapasztalatszerzést végeztem el Indonéziában, illetve Dél-Franciaországban is dolgoztam, illetve idéntől pedig a volt iskolámnak az új tokiói képzését irányítom és tanítok ott kint egy japán mester parfümőrrel közösen. Úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy minél több tudást magamba tudjak szívni, az, hogy valaki parfümőr legyen, az nagyon-nagyon sok év, még a nagyiparban is 7-8 év, mire valaki parfümőr lesz, úgyhogy én magamra mindig junior parfümőrként referálok, hiszen ez a szakmai alázat, ez nagyon fontos, és mert ezt az iskolában is nagyon megtanították nekünk, és ezzel engedtek minket utunkra.
1: Tervezitek-e, hogy az Anna Bálnak legyen mondjuk a férfiak számára szóló illat, a partnereknek szóló illat?
2: Természetesen, hogyha erre igénye van a Bálnak, akkor nagyon szívesen, amennyiben az esemény vagy az esemény szervezői úgy gondolják, hogy jó lenne egy férfi illat is emellett, akkor nagyon szívesen kollaborálunk velük, és ugye, mint az Anna Bálnak a hivatalos illatpartnereként ezt az illatot mi kifejezetten most erre az eseményre a Bál királynőknek készítettük, de el tudom képzelni, hogy a következőkben lenne ilyen illat, viszont természetesen az, hogy egy parfüm akár mondjuk piacra kerüljön, itt azért több-több üvegről beszélünk, és mindig nagy vállalás és hosszú munka, mire egy ilyen parfüm meg tud születni.
1: Na tennél csak pár mondatban, és csak nyilván gondolati síkon, hogyha mégiscsak készülne, mit gondolsz, milyen lenne az Anna Bál résztvevőjének, a bálozóknak, a Bál királynőnek, az udvarhölgyek partnereinek az illata? Mi ugrik be elsőnek neked? Mi a balatonfüredi férfi illat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, de természetesen én úgy gondolom, hogy egy kicsit egy klasszikus irányba kellene elindulnunk, és ebből a klasszikus koncepcióból merítenünk. Én nekem elsőre, hogy erről beszéltél, nekem az íris jutott eszembe, hiszen ez egy nagyon fenséges, egy nagyon drága és értékes parfüm alapanyagunk, és nagyon érdekes, hogy nem az írisznek a virágát, hanem a gumóját kivonatoljuk, és ettől van egy ilyen fás, kicsit ugye púderes illata az írisznek, és egy nagyon dekadens, klasszikus férfi illatot tudnánk vele csinálni. Szerintem a szantálfa itt is megjelenhetne, hogy összecsengés legyen az Anna örökkel, illetve egy frissességet, egy energiát ide is belecsempésznék mindenképpen.
1: Nyáradi Natália parfümőrrel beszélgetek, ugyanis idén megszületett az Anna Bál hivatalos illata, az Anna örök by Eau de Tihany, és az ezt megalkotó parfümőrrel, Nyáradi Natáliával, hogy az imént mondtam, beszélgetünk tovább. Nem csak arról, hogy hogyan lesz valakiből parfümőr, mert hogy arról már beszéltünk, arról is, hogy mi a feladata egy parfümőrnek, beszéltünk már magáról az illatról, az összetevőkről, arról is, hogy hogyan született meg és hány üveg parfüm született belőle, de természetesen a jövőről is beszélgetünk még, illetve arról is, hogy vannak-e illattrendek függetlenül az Anna Bál hivatalos parfümétől, vagy mindemellett tesszük ezt, hamarosan folytatjuk.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Nyáradi Natália parfümőr, akivel az Anna Bár hivatalos illatával kapcsolatban is arról is beszélgetünk. Ez az Anna Örök nevű parfüm, amiből 5 üveg készült, kifejezetten az Anna Bár királynőjének és az udvarhölgyeinek. Nyáradi Natália parfümőr elmesélt már nagyon sok mindent magáról, a parfümről, az alkotási folyamatról, a parfümőrségről, és önmagáról is, hogy hol tanult, a világon milyen sok helyen fordult már meg, és hol szívta magába ezt a sok-sok tudást, amiből megszületett az Anna Bál hivatalos illata, de vajon vannak-e illattrendek, és hogyha igen, akkor mondjuk az idei évnek mi az illattrendje?
2: Igazából természetesen vannak illattrendek, maguk az illattrendek azok nagyon függenek attól is, hogy hol vagyunk, hiszen más országokban, más kontinensen teljesen mást kedvelnek az emberek. Van egy globális trend most a gurmand és kicsit ehetőbb parfümök irányába. Szerintem ez most kicsit változik ebből a nagyon tradicionálisan édes, vattacukros illatból, kicsit áttérünk az egzotikus gyümölcsök és különösebb gyümölcsök irányába is. Talán egy kicsit sötétebb és kicsit talán más gyümölcs irányokba is elmegyünk, mint most ez a nagyon tradicionálisan édes vonal, úgyhogy ez egy most is élő trend, illetve a virágos parfümöknek újra reneszánsza van szerintem. Amit pedig viszont látok, hogy most mondjuk Európában vagy Magyarországon nagy trendje van ezeknek a nagyon diffúzív, úgynevezett dubai parfümöknek, ez remélem ez a trend, ez majd egy kicsit visszább fog ülni, hiszen egy parfümnek a minőségét nem az indikálja, hogy mennyire hosszantartó az illat, hanem hogy mennyire szofisztikáltan, mennyire kiegyensúlyozottan van elkészítve, és egy felfrissítő kölni illat, ami akár csak 2 órán keresztül érződik a bőrünkön, az is lehet egy fantasztikus és nagyon minőségi parfüm, illetve csíkhúzós parfümből is tudunk olyat készíteni, ami nem feltétlenül annyira magasztos alapanyagokat használ, úgyhogy mindkettő tud élni egymás mellett, és parfümöt mindig használatra érdemes választani, és arra az adott alkalomra, amikor viselni fogjuk.
1: Egy szó megütötte a fülemet, csíkhúzós parfüm, ez mit jelent?
2: Hát ezeket a nagyon diffúzív parfümöket jellemeztem.
1: Ami megy előttem?
2: Így.
1: Ami megy előttem, ugye? Meg utána.
2: Hát igen, ami miután elment az illető mellőlünk, még 10 percig érezzük a parfümének az illatát. Ahhoz, hogy ezt a hatást el tudjuk érni a parfümben, ehhez nagyon erőteljes alapanyagokat kell használnunk, amik sajnos ugye lassabban is tisztulnak ki az ornyák a hártyánkból, úgyhogy ha valaki folyamatosan ilyen nagyon diffúzív és erős parfümöket használ, akkor előfordulhat, hogy egy idő után kicsit illatvakság áll be, tehát az ornyák a hártyája eltömítődik ezekkel a molekulákkal, és már nem érzi a saját parfümének az illatát, és azt gondolja, hogy megváltozott a minősége a parfümnek, vagy már nem jól teljesít. Természetesen az illatot ugyanúgy lehet érezni, viszont maga a viselője nem érzi az illatot. Ugye én mindig azt szoktam javasolni, hogy ezeknek a parfümöknek a viselések között 1-2 nap szünetet tartsunk, hogy az ornyák a hártyánk egy kicsit ki tudjon tisztulni, és újra élvezhessük a saját parfümünknek az illatát.
1: Köszönöm szépen, hogy ránk értél, és természetesen nagyon remélem, hogy hallunk még az Anna Örök parfümről is, és úgy egyáltalán azokról a parfümökről, amik ott készülnek. Annyit hadd kérdezzek még zárásképpen, hogy Tihany, mint egy ikonikus helye Magyarországnak, ott azonnal a levendulát kötnénk, legalábbis nem tudom, hétköznapi emberként, nem parfümőrként. Van-e olyan parfüm, vagy terveztek-e olyan parfümöt, amiben ez a hangsúlyos?
2: Az Oda-Tihanynak rengeteg illatában megjelenik a levendulai, ez az örökségünk, és ezzel nagyon szeretünk dolgozni, hiszen Bitera Gyulának a munkásságát, és ezt a hagyományt, amit ő ránk hagyott, ezt gondozzuk és őrizzük. Több ilyen illat is van, természetesen a jövőben is bővülni fog levendulás illatokkal a kollekció. Idén egy régi klasszikusabb illatunkat újra álmodtuk a levendula 100 éves évfordulójára alkalmából, és ez a Heritage nevet kapta, hiszen mégiscsak ez az örökség itt Tihanyban.
1: Köszönjük szépen, hogy ránk értél, Nyáradi Natália parfümőr volt a vendége a mai műsornak.

0: 98 mondat Manna FM életöröm zene, és természetesen ma napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Nézzük is, mi mindenről lesz szó. A kutyák zseniális orra és a kutyák kedvenc illatai, ha már illatok, ugye, a mai műsorban. Aztán szó lesz arról is, még maradva a parfümnél és az illatoknál, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy sokáig megmaradjon rajtunk a parfüm illata. Jön a szépségrovatban a francia nők éjszakai parfümös trükkje, és természetesen még a recept rovatunkban is illatos finomságot készítünk. Ez a mai Mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük! Reklám hangzott el. Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdei házi buli lesz Boldogkőváraján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ismét kétnapos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes, szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlavli régiót. A helyi olajfinomítóban tűz keletkezett. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdélyi házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna délelőtt.
0: Ha már az illatok körül forog, ha mai Manna délelőtt az állatbarát rovatban is erről lesz szó, a kutyák zseniális orráról és a kutyák kedvenc illatairól lesz szó, mert hogy van ilyen is. Jönnek a jó tanácsok, a tippek, hogy a parfüm illat sokáig megmaradjon a bőrünkön. A szépség rovatban pedig a francia nők éjszakai parfümös trükkjét fogom elmondani, és természetesen a recept rovatban is valami egészen különleges illatosat készítünk. Ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Gáspár Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: A francia nőktől szépség és egészségügyben, de főleg szépségügyben nagyon sokat lehet tanulni. Vajon mit csinál?

hatáshoz, amikkel megfelelő érzékeket, érzéseket szeretnénk felidézni és kiváltani. Ez különösen akkor működik, ha minden este ugyanazzal az illattal fekszünk le aludni, és ezt ismételjük, így mondta el a hölgy. A napi nyüzsgés után ez az elalvás előtti rituálé jeleket küld az agynak, hogy kapcsoljon repülőgép üzemmódba, fogalmazzunk így modern nyelven. Hozzátette a hölgy azt is, hogy a parfümnek hatalma van az érzelmeink és a hangulatunk felett is. Az agyunk minden illatot egy élményhez, egy emlékhez, egy helyzethez társít. Ennek az az oka, hogy bizonyos illatok biztonságos és boldog érzetet keltenek bennünk, ezek pedig nyugalommal töltenek el minket. Számomra ez egy élvezetes szertartás, így fogalmazott a hölgy, egy forró zuhany és egy teljes körű arcápolás után az illat magamra permetezése olyan, mintha melatoninhoz, tehát az alvási ciklusunkat irányító hormonhoz jutnék. Így azonnal. Na de a kérdés természetesen, ami a legfontosabb, hogy milyen illatot viseljünk éjszaka. Az illat kiválasztása csak is az ízlésünkön múlik, mindenkinek a saját ízlésén, hiszen az illatok minden emberből különböző érzelmeket váltanak ki, attól függően, hogy milyen emlékekhez kapcsolódnak. A legideálisabb az, ahogyan elmondja a Dior szakértője, hogyha az alváshoz olyan parfümöt választunk, ami nagyon különbözik attól, amit napközben használunk, például a munkahelyünkre, így aztán az agyunk azonnal a pihenés jeleként fogja értelmezni ezt az új illatot. Sylvie, a Dior szakértőjének az éjszakai parfümje, például az Eden Rock illata a francia Riviera a gondtalan érzésére és illetérzésére emlékezteti őt, amitől saját elmondása szerint nagyon könnyen el tud lazulni. Azt mondta, hogy ha tehetném, az egész házat és a hálószobát bepermetezném vele. A lefekvés előtti parfümözés a francia nők családjában igazi hagyománynak számít. Például, ahogyan a Dior szakértője elmondja, a nagymamája Roger Galli Kölnivel permetezte be magát lefekvés előtt, édesanyám pedig egy másik gerlen illatot fújt magára, de vannak, akik speciális illatosított vizekkel permetezik be a lepedőt, tette hozzá a szakértő, és azt mondta, hogy Franciaországban nagyon korán kialakul a nők parfümmel való kapcsolata. Vannak, akiknek egész illatgyűjteményük van, minden eseményhez, minden hangulathoz külön parfümöt használnak, olyan gyakran cserélik az illatukat, mint a cipőjüket vagy a rúzsuk színét, de vannak olyanok is, akik akár egy életre hűségesek, és a személyiségüket legjobban kifejező parfümöt használják. De hogy mit érdemes elalváshoz használni? Például, ami egészen kézenfekvő, az a természetes, az agyunkat inkább nyugalmi állapotba kísérő parfüm, mint például egy levendula, de érdemes utána nézni annak is az emlékeink között, hogy mi volt az, ami a legnagyobb nyugalmat hozta, és megkeresni a hozzá kapcsolódó illatot, és így biztos, hogy könnyebben el fogunk aludni, hogyha estére rendszeresen ezt használjuk. Ilyenkor érdemes a hajunkra fújni, nem a bőrünkre, így rajta marad a hajunkon is, rajta marad a párnán is, és sokkal jobbat fogunk aludni.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Egy olyan finomságot fogunk elkészíteni, hogy el fogtok ájulni a gyönyörűségtől, ezt megígérhetem. Aki szereti a marcipánt és a szilvát, az most figyeljen nagyon. Aki a marcipánt annyira nem szereti, az kihagyhatja a receptből a marcipánt. Egy biztos, a szilvával minden finom. Ha az a szilva mondjuk fahéjas pluszban és egy kicsit szegfűborsos, akkor pláne. A teteje morzsás, a széle hullámos, olyan, mint egy izgalmas pite, közben a borzaskatával vagy a morzsasütivel kombinálva. No, kérem szépen. Gyakorlatilag az egész úgy kezdődik, hogy a lisztet elkeverjük egy csipet sóval, hozzáadjuk a felkockázott hideg vajat, és elkezdjük összemorzsolni. Szóval úgy készül, mint egy linzertészta, de akkor jöjjenek először a hozzávalók, jó? Kell 25 deka liszt, 15 deka vaj, 5 deka porcukor, egy nagy tojás, 2 teáskanál sütőpor, egy csipet só, 1-2 evőkanál, jéghideg víz, ez a tészta. A töltelékből pedig, ez a szilvás töltelék, amiből ez készül, ahhoz kell 15 darab szilva, 25 deka marcipán, 2 csomag vaníliás cukor, 1 kávéskanál őrölt fahéj. És aztán az édes morzsa hozzávalója, amivel megszórintjuk a tetejét, ahhoz kell 10 deka liszt, 5 deka zappehely, 5 deka porcukor, 1 csomag vaníliás cukor és 10 deka puha vaj, és nagyon-nagyon fontos, hogy csak is és kizárólag vajjal dolgozzunk. Gyönyörű és finom, és valami egészen eszméletlenül csinos ez a sütemény. Na kérem szépen, a lisztet tehát elkeverjük egy csipet sóval, hozzáadjuk a felkockázott hideg vajat, és elkezdjük szépen összemorzsolni. Amikor már kellően morzsalékos, hozzákedjük a porcukrot, hozzáadjuk az egész tojást, és gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát, hogy ne olvadjon el nagyon benne a vaj, vagy időközönként megmártjuk a kezünket hideg víz. Ha túl száraz lenne a tészta, akkor szükség esetén hozzá lehet dobni 1-2 evőkanál hideg, nagyon hideg vizet. Ezután egy lisztezett sütőpapíron ezt kinyújtjuk, kibéleljük fele a csinos, hullámos szélű piteformát, betesszük a hűtőbe fél órára, hogy kellően lehűljön, pihentetés, a tészta lényege mindig a pihentetés. Elkészítjük közben a szilvás tölteléket. Félbevágjuk a szilvát, kivesszük a magot, megszórjuk vaníliás cukorral, őrölt fahéjjal, szépen összekeverjük. A piteformát kivesszük a hűtőből, egy nagyobb lyukú reszelén lereszeljük a tésztára a marcipánt, ezután rakjuk szépen ki a felezett ízesített szilvával a süti belsejét, és megszórjuk az édes morzsával. Hogyan készül az édes morzsa? Még mielőtt azt elmondanám, azt azért hozzáteszem, hogyha igazán extrán finomat szeretnétek, akkor nem nyersen tesszük rá a szilvát a marcipánnal megszórt linzer tésztára, hanem fogjuk a felezett szilvákat, és egy 2 evő kanálnyi vaj, nem, 1 evő kanálva is elég, a tapadásmentes felületű kis serpenyőben vágott fellel, tehát arccal lefelé kicsit megpirítjuk a szilvát. A saját cukortartalma karamellizálódni fog, és így egy még inkább izgalmas ízt kapunk. És akkor utána már, amikor meglottyadt a héja, és megkeményedett a saját cukortartalmától a vágott fele, akkor meg lehet szórni még pluszban egy kis fahéjjal, és ez a vajas szilvaleves, cukros szilvaleves töltelék kerül rá. Egy picit hagyjuk, hogy kihűljön, ne tűzforron tegyük a marcipára, ez kerül rá a marcipára. Elkészítjük ezek után a morzsát, sőt, amíg hűl az odapirított szilva, addig is elkészíthetjük a morzsát, a lisztet összekeverjük a zappehelyjel, a porcukorral, a vaníliás cukorral, hozzáadjuk a puha vajat, nagyon gyors mozdulatokkal összemorzsoljuk, úgyhogy darabos maradjon, és ezt az édes morzsát szórjuk a szilva tetejére. Berakjuk az előmelegített sütőbe, és 40-50 perc alatt szépen aranybarnára sütjük. A légkeverésesnél 170 fokon 45 percig sütötte a cikk szerzője, de hogyha valakinek a korábban nagy sütőként apostrofált régi normális hagyományos sütője van, akkor ott egy kicsit tovább kell sütni. A sütőből kivéve a formában kell hagyni kihűlni, ez nagyon fontos. Hogyha valakinek kivehető a pite formája van, akkor úgy már pár perc után át lehet tenni egy rácsra, és úgy hűlhet tovább, ha nem, akkor sincs semmi, akkor meg kell várni, hogy kihűljön a pite formában, és tálalás előtt ízlés szerint érdemes megszórni a pitét cukorral, szeletelni, úgy kínálni. A tészta finom omblós, a marcipános szilvás töltelék pedig kellően szaftos, a tetején az édes morzsa pedig jó ropogósra sül. Én őszintén szólva, és most lenyeltem gondolatban 3 szeletet is, egy nagy gombóc bourbon vanília fagyival tálalnám.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

kellemetlen vacsora partnerek az asztalszomszédoknak, vagy kellemetlen társak a színházi mozi nézők között a sorban ülve, mert bizony ez ilyen is tud lenni, úgyhogy érdemes olyan illatot választani, ami diszkrét, és használjuk attól függően, hogy hová megyünk, ezért elméletileg is ideális esetben az embernek van 2-3 parfümje, nyilván az egyik az akár évekig is kitarthat, hiszen kevesebbet használjuk, ami a megjelenős parfümünk. A hétköznapi parfüm viszont lehet egy olyan kellemes, csendes, az egyéniségünket kifejező és meghatározó illat, amiről mondjuk felismernek, hogyha elmegyünk az irodának a folyosóján, vagy a munkahelyünk bármely részén, akkor tudják, hogy itt volt X és Y. Megismerem az illatát, de mégsem tolakodó, nem kellemetlen. Ez úgy tud megmaradni, hogyha az ember a megfelelő helyekre fújja, úgy, mint például a hajunk, mert ugye ott nem bántja, a ruhára fújjuk, azt bántaná, hogyha az arcunkra fújjuk, ott bánthatja az arcbőrt, tehát olyan helyekre kell fújni, ahol nem bántja a hámfelületet, viszont ahol tartósan megmarad. No, milyen trükkök léteznek, hogyha az ember egész nap szeretné érezni magán a parfüm illatát? A megfelelő pontokra kell fújni, ugye, ahogy az imént mondtam, pulzuspontokról van szó ilyenkor, tehát csukló, a könyök belső oldala, a fülünk mögötti rész, mert hogy ezeken a területeken a legvékonyabb a bőrünk. Az említett pontokon magasabb a testhő, a pulzálástól, az ereink pulzálásától, és így kerülnek a cseppek legközelebb az erekhez, ahogy aztán a test és ezáltal a parfüm felmelegszik, az aromák még jobban fokozatosan, és az illatrétegeknek megfelelően kezdenek el dolgozni és párologni, erőteljesebben is párolognak, tehát intenzívebben is lehet majd őket érezni. A terület, amit semmiképpen sem szabad kihagyni a parfümnél a fenti okok miatt, egy másik terület, ahol talán jóval kevesebben fújják a parfümöt, pedig bizony érdemes lenne, és ez nem más, mint a szív feletti rész, hiszen itt a legerősebb a pulzus, így nagyjából úgy működik majd, kvázi mint egy diffúzor, szétszórja és még érezhetőbbé teszi az illatot, számunkra is egyébként, és ez kellemes érzettel töltheti el az embert. Ami nagyon fontos, bár erről már szerintem sokszor beszéltem én is, vendéggel is, például Madari Szilvi illatszakértővel is, hogy nem szabad soha összedörzsölni a parfümös csuklónkat, mert összetörnek az illatmolekulák. Nagyon sokan teszik meg azt, hogy a csukló belső felére fújják a parfümöt, és miután befújták magukat, hogy eloszlassák az illatot, összedörzsölik a csuklójukat, pedig ezt nem szabad, mert megváltoztatjuk az illatát, a súrlódás miatt károsodnak és sérülnek az illatmolekulák. Akárhova is visszük fel a kedvenc illatunkat, ne dörzsöljük meg az adott területet, hogyha valóban sokáig tartó illatra vágyunk. Aztán fontos az is, hogy hidratáljuk a bőrünket rendszeresen egyébként is, nem csak a parfüm használat miatt, de a hidratált bőr parfüm szempontból azért fontos, mert sokkal tovább megtartja a parfüm illatát, ezért mielőtt befújjuk magunkat, érdemes bekenni magunkat testápolóval, testolajjal, azokat a területeket főként, ahová felvinnénk az illatanyagot. Arra viszont ügyeljünk, hogy semmiképpen se erős illatú testápolót vagy testápoló olajat válaszunk, mert akkor összekeverednek az illatok, és az nem túl szerencsés, nagyon kellemetlen illat is keletkezhet belőle. Ha mégis ilyet szeretnénk, akkor viszont érdemes a parfümhöz megfelelő illatú testápolót vagy testolajat választani. Fújjuk a hajunkra, ezt már mondtam, ez garantálja a tartóságot, hogyha a hajunkra is fújunk belőle egy kicsit, csak úgy úszik majd utánunk uszályként, fátyolként az illatfelhő, hogyha ezt a trükköt bevetjük. Nem közelről fújjuk a hajszálikra, hanem a hajkefére fésülködés előtt, vagy pedig a levegőbe fújunk egyet magunk elé fejmagasságban, és szépen belesétálunk. Ezek szerintem fontos és pontos praktikák, ezt már érdemes akár tinikorban is az első parfümünk használatokor megtanulni, és hogyha a kedvesünkön is ott szeretnénk hagyni az illatát, akkor érdemes nála a párnát is befújni. Bár amikor megöleljük egymást, akkor a hajunkról, a fülünk mögötti kis részről és a csuklónkról úgy is marad a másikon belőlünk egy kicsi illat, mint és ez mindig jól jön, hogyha az ember hiányzik a másiknak.

A 98 pontot Manna FM annapköziének az állatbarát rovatában ma a kutyák kedvenc illatairól lesz szó. Azt gondolnánk, hogy például a virsli, vagy a hús, vagy a sajtos virsli az, ami vezeti a listát náluk, mint kedvenc illat, pedig nem az. Ugye a kutyák szaglásáról pontosan jól tudjuk, hogy olyan elképesztően kifinomult, hogy emberként talán el sem tudjuk képzelni, sőt fel sem tudnánk fogni, hogy milyen hihetetlen precíz szaglásuk van. Bizonyított tény, hogy a kutyák képesek kiszagolni a stresszt, a félelmet, a rák bizonyos típusait, sőt még a COVID-19 vírust is. A munkakutyákat pedig arra képzik ki, hogy kiszagolják a kábítószert, a robbanóanyagokat, vagy akár az eltűnt embereket, például ugye a mentőkutyák. A kutyák szaglása a becslések szerint 10 000-szer, vagy akár 100 000-szer is érzékenyebb és pontosabb, mint az embereké. A kutyák korábban akár 300 millió jó szagló receptor is található, míg az embereknél ez a szám körülbelül 6 millió maximum. Az, hogy sokkal több mindent érzékelnek a minket körülvevő illatokból, ez eddig sem volt kérdés. Az azonban, hogy vannak-e a kutyáknak kedvenc illatai, eddig nem képezte tudományos vizsgálatok tárgyát, de hát most már itt volt az ideje, hogy erről is beszéljünk. Hogy kiderítsék, hogy melyik illatokat részesítik előnyben a kutyák, a kutatók 32 darab szagmintát mutattak be 14 különböző kutyának, és kamerák rögzítették közben a kutyák viselkedését. A sok-sok órányi felvétel elemzése alapján pedig arra jutottak a kutatók, hogy az elemzés során a pozitív reakcióknak tekintették azt, hogyha egy kutya 2 másodpercnél tovább szaglázta az adott mintát, és azt találták, hogy a kutyák a levendulát, az áfonyát, a szedret és a borsmentát, valamint a rózsát részesítették előnyben. Ezek közül a levendula bizonyítottan hatással van számos fajra, természetesen beleértve a kutyákat és az embereket is, pontosan jól tudjuk, hogy nyugtatni képes a levendula. A lila virágú gyógynövény illata bizonyítottan csökkenti a kutyák szívritmusát, nyugtató hatással van rájuk utazás közben is, pont úgy, mint az emberekre. Úgyhogy a fent említett számunkra is kellemes illatok mellett ételeket is teszteltek a kutatók. A kísérlet ezen része talán kevesebb meglepetéssel szolgált, mert kiderült, hogy a kutyák nagyon-nagyon szeretik az étel illatát. Az étel szagát a kutyák mindig előnyben részesítették, az ugyanabban a kísérletben bemutatott más szagokkal szemben, ahogyan ezt Szalai Adél a kutyabarát.hu-n írja. Érdekes dolog végig gondolni azt, hogy mennyire zseniálisak a kutyák, hogy tudják megérezni, akár a levegőben messziről azt a mintát, amit megmutatunk neki, és például, hogyha Szimbá a drága mentőkutyára, a világbajnok mentőkutyára visszaemlékszünk, Isten nyugtassa, aki már túl van a Szivárvány hídon, ez a drága, de volt szerencsénk vele találkozni itt a Manna FM-en is. Ő vele kapcsolatban mondta el Balázs Laci, amikor bent volt nálunk korábban, régebben a rádióban, hogy a kutyáknak van légszimata. És amikor a kutya úgy beleszagol, és a távolba szagol, akkor messziről érez valami nagyon érdekes.

mutatni a kutyusnak, és meglátjuk, hogy milyen könnyedén megtalálja. Nyilván gyakorolni kell vele, és bizonyos hát, hogy mondjam, csak inspiráló vagy vezény szavakat, mint hogy keresd, vagy hol a cica, vagy mondani a cica nevét. Ezeket ismételgetni neki, hogy ezt megszokja. Elképesztő dolgokat fogunk együtt megtanulni és megtapasztalni a kutyával, úgyhogy ilyen csodálatosak, még a szaglásukban is. Egyébként nem csak ők, de a cicák is.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven. A friss híreket követően indul ez az egyedülálló és különleges zenei óra, a zenei finomságok órája itt a Mannán.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklám hangzott el.
5: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. A BKK hosszabb üzemidővel szállítja az utasokat szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ismét rendkívüli kétnapos parlamentülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Sulyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Zavartalan a hazai bankszektor működése a fokozott energiatakarékosság idején is, közölte a Magyar Bank Szövetség. A pénzintézetek többféle módon is csökkentik fogyasztásukat, és arra ösztönzik ügyfeleiket is, hogy tudatosan tervezzék meg banki ügyeik rendezését. Érdemes igénybe venni például a gyors és kényelmes digitális csatornákat. A munkanap áthelyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégeken megszokott hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Szudánban a háború és a klímaváltozás miatt veszélybe kerültek az afrikai ország ősi piramisai. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő több mint 200 piramis a korunk előtt 8 és 4. század között épült. 3 éve zajlik a világ legsúlyosabb humanitárius válságát okozó polgárháború. Emiatt széthullott az állagmegóvást végző szakembergárda, a klímaváltozás pedig visszafordíthatatlan pusztítást végez az építményekben.
1: Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Zenei finomságok.
0: Érdemes már most hangosítani a rádiót, ma is isteni finom, különleges muzsikák a zenei finomságok között. Már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Egy újabb gyöngyszem a zenei finomságok között, itt a 98.6 Manna FM-en. Úgy hívják őt, hogy Nicola Capobianco, vagyis Liquid Soul, ez az ő művész neve, akiről azt írják, hogy ő a svájci pontosságú érzelemdús Psytrance egyik legjobb előadója. Psytrance, azt azért érdemes tudni, hogy ez a pszichedelik trance, ami a Goa Trance-ből fejlődött ki még a 90-es években, és aztán szépen a 2000-es évek elejére kinőtte magát egy önálló stílussá, és természetesen, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, ugye az utód felülmúlta az elődjét, úgyhogy még a rendes trance-nek, a Goa Trance-nek és a trance-nek, mint műfajnak a népszerűségét is felülmúlta. Ez a bizonyos pszichedelik trance egy olyan, hogy mondjam, csak a zenékkel kapcsolatban egy nagyon erős, jellegzetes, folyamatos basszus hangot ad, aminek különböző ritmusok adnak még színt, amik folyamatosan átfedésben megjelennek benne. Ez a bizonyos Psytrance zene egy olyan összetett, több rétegű, szintetikus ritmusokkal és úgynevezett magas riffekkel ötvözött zene, amiben az a jellemző, és azt tudod megfigyelni, hogyha nagyon figyelsz, és nem csak átengeded magadon a zenét, hogy egy-egy zeneszám alatt általában az alaphang és a zenei rétegek, majd figyeljétek, még sokfélét lehet kihallani belőle, tehát hogy ez nem ilyen, nem kell ehhez zeneértőnek lenni, csak oda kell rá figyelni, szóval ezeknek a zenei rétegeknek az egymásra rakódása egyszer csak elér egy csúcspontot, és aztán ez szépen visszabontja. Gyakorlatilag új, afféle ritmikai mintákba kezd a basszus vonal. Felépíti, visszabontja, és ez azért fontos, és mert hogy ez adja meg ugye a nevének az értelmét, mert ez ad egy olyan bizonyos fajta repetitív hangulatot, ami egyben megnyugtat, másrészt pedig ezzel az erős basszus hangzással, és ezzel a ritmikussággal, vagy inkább periódikusságnak nevezném, tehát ezzel a periódikussággal pedig ad egy olyan hangulatot, amitől az ember egy kicsit le is nyugszik, meg valahogyan elkezd rá rezonálni a szíved ritmusa. Nagyon érdekes. Tehát egy kicsit olyasmi, mint amit, hogyha a működési mechanizmusát nézzük, hogy hogyan hat ránk ez a stílusú zene, egy kicsit olyan, mint amikor a magzatnak lejátszák az édesanyja szívhangját már itt kint a külső világban. Tehát, hogy ad egy nagy megnyugvást, miközben folyamatosan valamilyen fajta kíváncsisági szintet fenntart. Tehát, hogy mire gondolok? Tehát, hogy van benne egy ilyen izgalmi szint, miközben tök jól meg tud nyugtatni. Pontosan ettől ez erős basszus jelenlét az, ami ad egy kis megnyugvást, és egy bizonyos fajta kiszámítható ritmus, és közben az, hogy ezek a különböző zenei hangzások, meg ritmikák, ezek egymásra épülnek, és utána lebontódnak egy dalon belül, ettől pedig lesz egy furcsa izgalma az egésznek. Az eredeti pszichedelik trance zene, az gyors volt nagyon, de az egyes változatai ettől eltérhetnek, és hát nyilván az alkotók a virtuális analóg eszközöket is alkalmazzák. A hangsúly nyilván itt a szintetikus hangszíneken van, és az az érdekes, hogy vannak benne olyan torzító hanghatások, amik úgy mondják, hogy agycsavaró, agytekerő képzetet váltanak ki, tehát azért is hívják pszichedelik trance-nek, mert egy kicsit le tudja nyugtatni az embert, és abban a pillanatban, ahogy nem a külvilágra figyelsz, meg nem arra, ami hátul fut az ember agyában, ugye szoktunk mondani, hogy cselekszünk, tesszük a dolgunkat, dolgozunk, stb., de közben hátul megy pörög a film, hogy mit kell befizetnem, milyen gondjaim vannak, elég a pénzem, kinek kéne segítenem, mi történik a világban, itt van a járvány, stb. Na ez leáll. Tehát amikor ilyen zenét hallgatsz, akkor ez a hátsó mozi, ez nem megy. És nagyon jól le tudja nyugtatni az embert, pontosan azzal, hogy az elején egy kicsit mégis felzaklat. Most ez értsétek jól, amit mondok, nem úgy zaklat, hogy ideges leszel tőle, hanem lesz egy ilyen különleges kíváncsiság az emberben. Na, ami pedig Nicola Capobiancót illeti, aki maga Liquid Soul, ugye, ő már 14 éves volt, amikor belecsöppent a trance világába, ő csak ilyen zenét hallgatott, bele is szeretett, és aztán 2001-ben fedezte fel ezt a pszichoprogresszív trance vonalat, és akkor született meg a maga művész Liquid Soul is. A név mellesleg egyébként enyhe utalás arra, hogy ő maga hogyan érezte magát ezektől a zenéktől, meg amikor belekerült ebbe a közegbe. 2006-ban jelent meg az ő első albuma, az Iboga Recordsnál, ami valami óriás siker volt. Tehát azok, akik trance rajongók, azok is nagyon megszerették, és azok, akiknek fogalmuk se volt róla, hogy a trance, a goa trance, vagy a psytrance az mit jelent, ők is megszerették, mert az benne a fantasztikus a Liquid Soul-nál, hogy ez a dal is például nagyon jól mintázza azt, hogy milyen
hétköznapi helyzetbe elhelyezhetően tök jól tud működni a trance zene. Ez a Stop by Moniz című dal Liquid Soul-tól, és az az érdekes különben, hogy az egész dal csak arról szól, hogy menjél az utca végére, a nagy háztömbhöz, a sorház végére, és nézd meg ezt a házat, hogy van benne valami furcsa, olyan, mint hogyha egy ilyen szellemház lenne, és kicsit úgy meg is ijed az ember, de mégiscsak kíváncsiak vagyunk, be akarunk menni, nem? Tehát ez a fajta kettősség, és ez a fajta felépítik a dalnak a tartalmát, aztán lehúznák, újra lebontják rétegekre. Ez még szövegben is megjelenik. Na most, hogyha ez bonyolultnak tűnt, amit én eddig elmondtam, akkor most meg is hallgatjuk a dalt, és érteni fogjátok, hogy miről van szó, és hogy milyen szépen beépíthető egy teljesen hétköznapi délelőttbe például hangulatilag a trance zene. Jön a Liquid Soul és a Stop by Moniz.

Texasi zenekarról van szó, pontosabban egy duóról, aki College Stationben, Texasban alakultak 2017-ben, ez a Surfaces nevű formáció, akiktől a Learn to Fly-t fogjuk most lejátszani nektek itt a 98.6 Manna FM-en a zenei finomságok órájában. Ők azok, akik a világjárvány közepén megírták ezt a dalt, és melléjük állt Elton John, ő is énekel a dalban egyébként. A videóklip is nagyon helyes, és az egész dal azért született, és az volt a cél, hogy az embereknek újra hitet adjanak. Igazából a zenéjüket, hogyha nézzük, akkor a jazz, a soul, a pop, a hip-hop, a reggae és az úgynevezett kalipszó keveréke. Három lemezük jelent meg eddig. Az első független stúdióalbumok az a megalakulásuk évében jött ki, a Surf című 2017-ben. A Learn to Fly az konkrétan a koronavírus járvány kellős közepén, a karantén időszakban készült el, akkor is rögzítették, amikor ez a globális zűrzavar megosztotta tulajdonképpen az egész világot. Volt, aki bezárkózott, volt, aki ennek ellenére ment és próbálta élni normálisan az életét, már amennyire lehetett. Konkrétan az összes mondat a dalban arról szól, hogy legyenek optimisták az emberek, hogy próbáljanak meg újra hinni, hogy emeljék fel a kezüket az ég felé, hogy higgyenek, hogy újra meg tudnak tanulni repülni, hogy vissza tudják kapni a szabadságukat, hogy nyissák meg a szívüket a szeretet felé, és hogy legyenek újra könnyedek és nyitottak, tulajdonképpen erről van szó. Sir Elton John is beszállt melléjük zenélni, úgyhogy őt is lehet hallani ebben a dalban. A brit ikon játsza a zongorát ebben a dalban, és még énekel is egy versszakot egyébként, és arra biztatja a hallgatókat, a rajongókat, vagy hát egyáltalán azokat, akik figyelnek a dal szövegére és a zenére is, hogy emeld fel a fejed, tarts fenn a fejedet, és nem kell aggódni, mert újra rendbe jön minden hamarosan. Nagyon helyes különben, hogy így próbáltak a zenészek, a művészek, a színészek, képzőművészek, mindenki egyébként minket, hétköznapi embereket bátorítani, és tulajdonképpen, hogyha az ember arra koncentrál, hogy minden rosszban van valami jó, akkor talán ennek az elmúlt másfél évnek, ami nehézsége volt, amellett születtek azért jó dolgok is, például ilyen dalok, meg például olyan eszmeiségek, hogy valóban számíthatunk egymásra, hogy nem kell aggódnunk amiatt, hogy az ember elvész és egyedül lesz, amikor ilyen nagy a baj, mert mindig lesz valaki, aki segít. És ahogyan össze tudtunk fogni mi itt Magyarországon az egészségügyi dolgozókért, akkor említsük meg ezt, ahogyan össze tudtunk fogni az Országos Mentőszolgálat bajtársaiért, hogy segítsünk nekik élelmiszerrel, süteménnyel, ki mivel tudott, cégek, magánemberek egyaránt. Ez ugyanúgy megtörtént világszinten is, és lásd, milyen szép, hogy a zenészek azzal segítenek, ami nekik van. Mindenki azzal segített, amilyen neki volt. Volt, aki jó szóval, volt, aki verssel, volt, aki könyvvel, és akkor íme a Surfaces és Elton John egy dallal, aminek tündéri helyes a videóklipje, aminek annyira könnyed és kedves a dallama, hogy az ember tényleg beengedi a fülébe, bekúszik a bőre alá, és nem csak, hogy jó kedved lesz tőle, hanem hogy tényleg úgy magaddal viszed ezt az érzést, hogy oké, akkor felemelem a fejem, nem szegem le, nem a betont nézem, nem a cipőmórrát nézem, hanem fölemelem a tekintetem, és azt mondom, hogy tudom, hogy van egy gondviselő, aki segít, tudom, hogy egyszer jobb lesz. Muszáj, hogy így legyen, és hogyha sokan gondoljuk ezt, akkor én mondjuk mindig hiszek abban, hogy ez összeadódik, és akkor valamilyen módon teljesül is. Jöjjenek a fiatal srácok, és a zseniális brit ikon Sir Elton John, ez a Surfaces és a Learn to Fly itt a zenei finomságok között a Mannán, amit megmondok őszintén, hogy szinte már-már kötelező jelleggel jelölni kell a kedvenc listán, ezt pedig úgy tudjátok megtenni, hogy letöltitek a Manna applikációt, és utána beléptek az applikáción belül az úgynevezett playlistbe, vagyis kedvenc listába, és akkor nagyon szépen összetudjátok állítani magatoknak a kedvenceiteket, és az a jó, hogy ennek nincsen limitje. Annyi dalt raksz rá, amennyit csak akarsz, az applikáció pedig figyelmeztet, mielőtt jönne a dalod adásban, hogy hello, jön a zenéd. Úgyhogy most hello, jön a zenéd, ez a Surfaces és a Learn to Fly.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok.

Jó, és megint micsoda zene jön itt a 98 mondat Manna FM-en a zenei finomságok között. Most megint egy álló csillag, gyerekek, aki ismeri a The Who nevű zenekart, és szerintem biztos, hogy mindannyian hallottatok már róla, hanem akkor tessék megkérdezni a szüleiteket. De hogy ez az a brit rock együttes, amit ez a legendás arc Pete Townshend alapított, és a Who Are You című dalok, amiket most meg fogunk hallgatni, az pontosan Pete-nek egy napjáról szól. Hát egy kicsit macskajajos napról, ami macskajajjal fejeződött be, de ami egyébként valójában még emellett nagyon fontos üzenetet is hordozott, és hát egy olyan időszakban vagyunk jelen, amikor a Sex Pistols tagjaival összetalálkozik például. Szóval, hogy valami zseniális időszak. Na, ami őket illeti, Pete Townshend gitározik, énekel, és a billentyűs hangszereken is ő játszik egyébként, és hogyha még nézzük, csak hogy egy klasszikus kis ismeretterjesztés is legyen zeneileg és a zenekarral kapcsolatban. Roger Daltrey, aki énekel, gitározik, szájharmonikázik, és John Entwistle, aki basszusgitáros, részfúvós hangszereken játszik, és szintén énekel, hát ők alapították a The Who-t, és aztán később csatlakozott hozzájuk Keith Moon, a dobos, akinek egyébként a viselkedésére, a szenvedélyére, a furcsa fejpántjára, és a kis görbített hátára, ahogy dobol, arra külön felhívnám a figyelmeteket, érdemes megnézni a videoklipban, zseniálisak. Azt írják róluk mindenhol, hogy olyan energikus fellépéseket produkáltak, ami által ismertek lettek, tehát a zenéjük mellett még ugyanolyan erősen hozta föl az ismertséget számukra, vagy hozta meg az ismertséget számukra az, ahogyan ők fölléptek. A mozgásuk, a mosolygásuk, az az energia, az elképesztő vibrálás, ami a színpadon, még akár a klipben is átjön róluk. Zseniálisak. 100 millió példányban elkeltek a kislemezek, és aztán lett egy csomó slágerük az Egyesült Államokban is, az Egyesült Királyságban is. Imádták őket az emberek, és megmondom nagyon őszintén, hogy ez a mai napig így van. 1965. januárjában jelent meg az I Can Explain című daluk, ami igazából top 10-es kislemezek sorozatával tette ismerté az együttest, és onnantól kezdve mondhatjuk, hogy megindult a Who-nak a története. Nagyon vicces ruhákban léptek föl, hát ami ilyen hát 75-ös fellépés mondjuk, hát érdemes megnézni például az ehhez kötődő fotókat, az egyikük, mintha egy ilyen nagyon furcsa, hát erőteljesen az alsó fertályba beszaladó varrással elkészített, kicsit ilyen űrhajós szkafanderre emlékeztető kezes lábasban, az énekes Pete egy ilyen rojtos mellényben, szűk nadrágban, szóval hogy hát a klasszikus, na, kicsit szerényebb srácok, azok csak pulóver, és de szintén ez a, hát alul egy kicsit azért túlságosan behúzott, nyakig felrántott nadrág, de hát akkoriban ez volt a divat. Különben ezek az arcok, ezekben a ruhákban, hogyha most megjelennének az utcán, ők lennének a legdivatosabbak, azt gondolnánk, hogy a Vogue-nak a címlapjáról léptek le. Na, ami viszont konkrétan a dalt illeti, hogy ne csak magáról, a zenekarról beszéljünk, a Who Are You című dal, az konkrétan egy napjára épül, Pete Townshend életének egy napjára. Egy nagyon hosszú találkozóval indul a napja, ezt meg is énekli, és nagyon szépen lehet megtalálni a különböző pontjait és időpontjait és cselekményeit a napnak a zene szövegének egy-egy mondatában. Például az első, ugye ez ami nagyon hosszú találkozó, az a daloknak a jogdíjával foglalkozott, és azt énekli, hogy 11 óra egy bádoktában, Istenem, de hát lehetne más út is. Aztán utána a gyötrelmes találkozó után nagy csekk a jogdíjakért, elmegy egy bárba, ugye óriás összeget kap, gyakorlatilag ebből egy jó nagy összeget eltapsol, elisztogatja, berúg Pete Townshend, és bár a bárban találkozik Paul Cook-kal és Steve Jones-szal a Sex Pistols-ból, akik imádják Pete-et és imádják a Who-zenekart, beszélgetnek, azt mondják, hogy a Who utat nyitott a punk rock zenének, és mennyire bírunk benneteket, és mennyire király ez az egész. Pete Townshend meg nem ért, hogy most tényleg a Sex Pistols, akik nekem báványaim voltak, így rajonganak értem, és akkor ezzel a teljes zavarral, meg a kis borgőzzel a fejében elindul haza, de elájul egy kapuajban a Soho-ban, London egyik részében, majd arra ébred, hogy egy rendőr ébrezgeti, hogy aki felismeri és mondja a nevét, hogy hello Pete, hogyha most fölállsz és el tudsz sétálni, akkor aludhatsz a saját ágyadban, és nem kell egy rendőrségi cellában aludnod, és akkor fölnézre, azt mondja, hogy ki a franc vagy te, felnéz azért a rendőr, és akkor ez egy visszatérő momentum a dalban is, és egyébként a rockzene világában is. Ez a mondat, ez megmaradt, és pontosan jól tudják, hogy milyen szituációra vonatkozik, és hogy kitől származik. Szóval legendás zene és egy legendás dal. Azonnal, ahogy meghalljátok a refrént, tudni fogjátok, hogy miről van szó. Ez a The Who és a Who Are You itt a zenei finomságok között a Mannán.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között. Most egy kis időutazás, de közben mégsem. Mert a fiatalember, akinek a dalát halljuk majd, ő Ellen Clark, 79-es születésű, tehát azt sem mondanám, hogy annyira, hogy mondjam, csak hamvasan fiatal, de mégiscsak egy fiatalembernek tartom. Holland származású, egészen konkrétan holland arubai énekes, dalszerző és lemezproducer. Már az apukája is zenész volt, tehát az a hangulat, ez a 70-es, 80-as évek, talán 60-as évek vége hangulat is becsúszik, amit a dalban hallunk, a ritmusban hallunk, a stílusban hallunk, és látunk a videoklipben a szereplők öltözékét és a képeket tekintve, és ez mind-mind ezt az időszakot gyúrja össze, és ez nem véletlenül jelenik meg egyébként Ellen Clark stílusában legalábbis szerintem, mert hogy az ő apukája, akit úgy hívnak, hogy Dane Clark, aki a szózenét szereti, annak biztos ismerős a neve, ő egy szólénekes, akinek volt egy saját zenekara, a Dane and the Dukes of Soul, és ő volt az, aki elindította értelemszerűen a fiát. Egyrészt a zene felé, másrészt pedig a soul, a funky, az uptempo, és az R&B felé is, mert hogy tulajdonképpen, ahogy ő maga elmondta magáról, nem egy interjúban már, mint Ellen Clark, ezeket a pop stílusú dal részeket kifejezetten is szándékosan ötvezi az R&B vonallal és hangzással, a funkival és azzal a soul vonallal, amit az édesapjától, hát gyakorlatilag magáévá tett, mondhatjuk, hiszen ebben nőtt föl. Ő maga így nevezi, hogy egy organikus, elektromos zenei keveréket szeretne alkotni. 2004-ben adta ki az első lemezét, de igazából 2007-ben indult meg az ő karrierje, amikor megjelent az első angol nyelvű albuma. Az előzőek holland nyelvűek voltak, és akkor volt mellette Steve Gadd nevű dobosa, akivel közösen elkészítették a Live It Out című nagylemezt, amin az a dal, a Blow Me Away című, amit most meghallgatunk, szintén szerepel. És ha már beszéltem a videoklipről, akkor beszéljünk egy kicsit bővebben róla. Azok a csau színű bőrcsekék, a lányok, akik szerepelnek, idősebbek, fiatalabbak, ahogy ülnek az utcán, ahogy ülnek a férfiak a Borbénál, ahogy robog a New York-i vasút Queensen keresztül, és ezt is látjuk, azok a részletek, amik bármelyik filmben szerepelhetnének, és egyébként mondjuk bármelyik Lenny Kravitz klipben is szerepelhetnének, ezek mind hoznak egy olyan érzést, amitől az ember tök jól érzi magát. Amikor először meghallgattam ezt a dalt, akkor azt éreztem, hogy jó, most akkor akarom-e jól érezni magam, mert akkor felhangosítom, mert akkor tovább hallgatom, mert hogy nem tudja az ember nem jobban érezni magát tőle. Benne van az összes igazi régi jó hangulat, és nem csak a dalban, hanem benne van valójában a klipben is. Tök jó ránézni, visszahozni azokat az időket, amikor még ezek az úgynevezett meaning driven dalok voltak főszerepben, nem csak az MTV-n, amikor ugye az MTV hőskorát éltük, hanem úgy egyébként is, de szerencsére mondjuk ez a stílus visszatér, de az való igaz, hogy a Blow Me Away-nek a hivatalos videója az, ami egészen elképesztően jól, hogy mondjam, csak húzza vissza az embert abba az időszakba. A trapéznadrág, és mondom, ezek a csau színű bőrcsekék, amikor egy kicsit azért jobb világ volt, én azt mondanám, úgyhogy nem véletlenül szól erről a dal maga is, hogy segítsetek emberek, valahogy hozzuk vissza a régi világot, hozzuk vissza a régi dallamokat, hozzuk vissza a régi ritmust. És ilyenkor én mindig egy kicsit tovább megyek gondolatban, és nem csak a zene ritmusára gondolok, hanem hozzuk vissza azt a ritmust, amiben élni tudtunk. Hozzuk vissza azt a ritmust, ahogyan a szívünk normálisan működni tudott azokban az időkben. Tudom, minden időszaknak megvolt a maga gondja, de azt hiszem, hogy az az időszak, amit mondjuk az akkoriban 70-es, 80-as években készült filmekben látunk, az mindig egy kis elvágyódást hoz. És ez a dal, ez nagyon szépen hozza ezt az elvágyódást, úgyhogy közben nem rosszul érezzük magunkat, hanem sokkal jobban. Úgyhogy aki egy picit is lógatja az orrát, az most hangosítsa föl nagyon a rádiót, mert szerintem sokkal jobban lesz a dal után. Ellen Clark és a Blow Me Away itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat, és megtudott jó sok mindent az illatokkal és a parfümmel kapcsolatban. Holnap találkozunk, addig is vigyázzon magára mindenki. A születésnaposoknak legyen nagy a torta és sok az ajándék, aki most indul nyaralni, jó utazás, legyen sok uzsonna és innivaló, vigyázzon magára mindenki, és ami a legfontosabb most is, meg hát mindig is, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt, több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet. Derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig aljnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a tápláló víz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapát helyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK.
1: Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész, jól hallják a hallgatók, egyetlen személy ül itt előttem ennyi titulussal. Gyorsan egy kis emlékeztetést, hogy ki is Andris. 93-ban végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályába, de tanultál Londonban is, az Ász Drámaiskolát alapítottad, tanára is vagy, színházban pedig több mint 3 évtizede játszik a Sör, Shakespeare összes rövidítve című előadásában, például többek között. De a hangja is ismerős lehet sokak számára. Itt most én az amerikai Pite filmet írtam ki, illetve Jamie Olivert is ő szólaltatja meg.
2: Meg a Kung Fu Panda.
1: Meg a Kung Fu Panda.
2: Szeretettel köszönti a Manna FM hallgatóit a Kung Fu Panda is.
1: Itt nagyon-nagyon sok mindent mondhatnénk, de az írói oldaladról is beszéljünk. Ugye 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifi. Ezt követte 21-ben a Héj nélküli. Egyébként mindkettővel voltál itt nálam a rádióban. Ez egy disztópikus kalandregény. 22-ben ez bekerült az év ifjúsági írója kategóriába.
2: Jók
1: az
2: igen, ugye? Igen, shortlistes volt, ezt úgy hívják. A Hubby az egy ilyen nagy magyar gyerekkönyv, és ott gyakorlatilag, hát ez nem nagy képűség, mert így volt, tehát ez tény, a legjobb író kategóriában jelöltek, és az 5 legjobb között voltam, ami óriási élmény volt így a pálya elején, úgyhogy igen, azt mondják, hogy 3 könyv után mondhatja az ember, hogy író, én pedig a második után bekerültem egy ilyen kategóriába, ez csodálatos érzés volt.
1: Hát ezt elhiszem, és gratulálok hozzá, és akkor meg gyorsan 23-ban jelent meg egy felnőtteknek szóló történelmi thrillered, a Tiszta, és az apropó, ami most, és aminek kapcsán beszélgetünk, ez az új regényed, ez a Metropolis Media gondozásában, a tervek szerint augusztus 24-én érkezik, jók az infók, vagy korábban?
2: Igen.
1: A Jutalom Kirándulás 2065, 65, ez a címe, igen. Korábban, akkor bocsánat, csak a dátumban lehet, nem jó.
2: Én már készhez kapom 18-án, de 24-én lesz majd a könyvesboltokban, és már előrendelhető, tehát már a Metropolis Media kitette a felületeire, és én is nagyon sokat kommunikálok róla, mert volt egy ilyen megállapodásom az új kiadóval, mert ugye eddig az előző könyvek a Móránál jelentek meg, illetve a Tiszta a Móra társkiadójánál a Trendnél. Volt egy ilyen megállapodásunk a kiadóval, hogy ma már nem elég az, hogy az író ír. Pedig hát ez a dolga, nem? Hogy írjon, de ma már ugye itt a 21. század közepe felé haladva egész egyszerűen ott kell lenni. Jelen kell lenni, meg kell mutatnod magad, beszélni kell róla minél több helyen, és nem elég most már az író-olvasó találkozó, nem elég az, hogy nem tudom, van olyan, például a Föld 2 záróvizsga könyvem, az például akkor, amikor a kortárs irodalomról beszélnek alternatív iskolákban, több helyen, a skifi műfajt ennek kapcsán tárgyalják a fiatalok, és ajánlott olvasmány több helyen. De ez sem elég, egészen egyszerűen használni kell a közösségi médiát, és ez volt a megállapodás a Metropolis médiával, hogy minimum hetente ott kell lennem az Instagramon, a TikTokon,
1: de ez
2: a
1: nagyon
2: Facebookon.
1: Nehéz amúgy, nem? Tehát, hogy akkora zaj van ebben a világban, és az a baj, hogy mindig a, már bocsánat, de
2: inkább azt mondanám, zörejek van.
1: Zörejek,
2: nagyon igen. Túl sok zörej van, igen. És közben...
1: És a minőség elvész ebben a nagy zörejben, tehát azért kezdem, hogy biztos nincsen könnyű dolgod ebben, úgymond ott maradni, és figyelmet kapni.
2: Igen, és nyilván van ez olyan, hogy csodálatos író kollégák vannak, tehát említhetnék nagyon sok nevet, akiknek ez ilyen-olyan-amolyan okok miatt összejön. Nyilvánvalóan a tehetség az egy alap dolog, de ehhez valóban kell az, hogy egy üvegfalat áttörjenek, igen. És utána már, tehát pont megtalálják azt a közönséget. Böszörményi Gyulával beszéltem, aki a Gergő sorozatnak ugye a szerzője volt, nem sokkal a halála előtt beszélgettem vele, ő elmondhatom, hogy így rajongommá vált, ő volt az, aki az első 2 könyvemről, a Föld 2-ről és a Héj nélküliről is írt kritikát. És a második, a Héj nélküli után mondta, hogy kezd rajongommá válni, ugyanis azt mondja, hogy neki nagyon nagy élmény az, hogy amikor olvas a könyveimet, akkor tulajdonképpen olyan, mintha filmet nézne, és ez neki egy óriási élmény volt.
1: Ez egyébként tényleg így van, ezt én is abszolút tanúsíthatom, hogy ilyen filmszerű, tehát látja az ember képekben, amit írsz, igen.
2: Igen, és a Gyula mondta azt, hogy igazából írjam azt, amit gondolok, mert úgyis meg fogja találni majd a közönségét, és akkor erre mondtam én neki, hogy jó, de hát olyan sok könyv van a piacon, és azt mondta, hogy ne törődj ezzel, meg fogod találni azt az utat, ami segíteni fog téged abban, hogy eljussál minél több helyre, és erre mondta ő, hogy neki a Gergő sorozat, tulajdonképpen ő ezt megírta korábban, de akkor jött be a Harry Potter Magyarországra. És az volt, hogy a Harry Potter még akkor kezdődött, és a kiadó, akikkel elkezdett tárgyalni, igazából azt mondta, hogy ilyen alacsony példányszámban akarták megjelentetni, mert hogy ez a műfaj, ez a varázsvilág, meg ez akkor annyira nem volt népszerű, de bejött a Harry Potter, és mint a megjelent a könyve, elkelt 1000 darab, és utána azonnal újra rendeltek belőle 5000-et, meg 10000-et, mert pont akkor jött a Harry Potter, és ez neki segített benne.
1: Tehát ez valahol egy szerencse is kell ehhez, úgymond most nyilván, mert hogy a minőségi tartalmakat az ember pont jókor, pont jó időben, és jó közönséget, tehát hogy a közönséget elérje pontosabban.
2: Biztos, de most nem mondjuk azt, hogy csak a szerencse, mert nyilvánvalóan kell jó történetek, jó történeteket kell írni, és amiben én bízom, hogy tehát én azért úgy mindegyik könyvem olyan volt eddig, és talán a Habid is ennek szólt a Héj nélkülivel, hogy én úgy szeretek, vagy úgy írok kalandregényeket, hogy mindig van miről az adott világról, amiben élünk, a társadalomról, a politikáról, a lélekről, a kortárs lélekről, társadalomról, politikáról beszélek úgy, hogy a Héj nélküli az tulajdonképpen egy ilyen 1800-as években játszódó disztopikus kalandregény. Ez a fura, hogy a disztópia azt a jövőbe képzeled, és ezt is a Gyula mondta, hogy ez milyen műfaj, hogy írok egy múltban játszódó történetet úgy, hogy ez egy disztópia. Úgyhogy én ezekkel szeretek kapcsolatban állni a korral, amiben benne élünk, és erről nem fogok lemondani. Tehát nem fogok csak azért kalandregényt írni, hogy nem tudom, 2, 3, 4, 8, 20 ezerrel több olvasó legyen.
1: Igen. Hát ebbe az egyediséget pont ebben rejlik egyébként. Szerintem, hogy ez a múlt, de a jövőnek, tehát a kettőnek a úgymond az egyvelege, vagy a találkozási pontját bontott ki, amivel azonosulni tud az adott olvasó, de mindjárt a legújabb könyvedről is beszélni fogunk, ami nem sokára megjelenik, de most életöröm zenét hallgatunk először is, aztán jövünk vissza.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért.
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gáspár András a vendégem ebben az órában, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki egyébként színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész és egykori televíziós szerkesztő, műsorvezető. Ugye ez is egy fontos dolog. Íróként ugye 2020-ban mutatkozott be, azóta megjelent a Föld 2 záróvizsga, majd a Héj nélküli, aztán pedig a Tiszta című könyv 2023-ban, és most pedig a legújabb regényet augusztus 24-én érkezik, előrendelni már lehet, Jutalom kirándulás 2065. Hát beszéljünk erről. Ez is hasonlóan a jövőbe játszódó, nyilván
2: hát
1: 2065.
2: Ez olyannyira, hogy a cím is Jutalom kirándulás 2065.
1: De nem egy iskolai kirándulásról van szó.
2: Hogy?
1: Nem egy iskolai kirándulás, hát mert arra asszociálok rögtön.
2: Ez egy nagyon nagy kirándulás. Tulajdonképpen spoilerezni nem akarok, de alapvetően képzeljünk el egy olyan társadalmat, 2065-ben egy közép-kelet-európai országról beszélünk, Hunnia, aminek azt hiszem, hogy ez már üzen valamit, hogy vajon melyik lehet ez a közép-kelet-európai ország, és melyik országnak a jövőjét írtam meg 2065-öt, úgyhogy pár évvel korábban még Magyarországnak hívták ezt az országot, de ott van a, tehát létrejön egy olyan nagyhatalom, aminek az előretörését senki nem érti a világban, ugyanis az innovációi révén egyszerűen néhány év, másfél évtized alatt gyakorlatilag a világ vezető gazdasági hatalmává válik. És úgy ereszti rá az innovációit a világra, hogy nem érti senki, hogy hogy lehet ilyen mennyiségben tönkretenni különböző világcégeket, és sőt a világcégek fizetnek ennek az országnak, hogy lassabban engedje a piacra az ilyen-olyan, amolyan, a háztartási dolgoktól kezdve egészen az űrháborúig, ez űrháborús eszközökig, úgy ereszi a világra a termékeit, hogy ne tegyék tönkre ezeket a cégeket. Tehát képzelj el egy ilyen hatalmat itt Közép-Kelet-Európában.
1: Bennünk van a potenciál egyébként, azt kell, hogy mondjam.
2: Hogy bennünk van, abszolút, a tehetség is. Abszolút. És tulajdonképpen ez az államhatalom, ami ugye Hunnia néven próbál megerősödni, egyszer csak elkezd egy kísérletet. Azzal kísérletezik, hogy az ember, és tehát ez egy tudományos, fantasztikus, disztopikus regény, tehát van egy tudományos háttere a történetnek, de van egy pici ezotéria is benne, ugyanis nem tudom ki mennyire hisz ebben, hogy a valóságot, amiben benne élünk, azt tulajdonképpen együtt alkotjuk. És ezt erre a koncepcióra, ugye az új találmánya ennek a Márta nevezetű fejlesztőközpontnak, így hívják a Hun kormánynak ezt a fejlesztő központját. Ezzel kísérleteznek, hogy hogyan lehet megtalálni azt a mechanizmust az emberi agyban, amely képes valóságot generálni. És tulajdonképpen ez van a történet a háttérben, hogy ezzel kísérletezgetnek, és tulajdonképpen bevonnak egy állam által alapított iskolát, az Új Út középiskolát, abba, hogy kísérletezzenek, és tulajdonképpen jutalomkirándulások, tehát az iskolának a vezető, vagy legokosabb diákjai közül, vagy legéletképesebb diákjai közül küldenek jutalomkirándulásra fiatalokat, és az első, hogy ez csak később derül ki, hogy ott tesztelik ezt a valóságalkotó képességét a fiataloknak, de az első kiránduláson történik egy baleset. Egy fiú meghal. És rá fél évre elindul a második jutalomkirándulás, ahova már más technikával választják ki a fiatalokat, sokkal több pszichológiai tesztet végeznek rajtuk, mennyire stabilak, terhelhetők, pszichésen, stb. És elindul a második jutalomkirándulás, és tulajdonképpen itt történik egy olyan helyzet, hogy az első jutalomkiránduláson meghaltnak vélt fiú bejön ebbe a fiataloknak a valóságába. És elindul egy szabotázs, mert kiderül, hogy ez az egész történet, amit az államhatalom elindított kísérlet, ez nem csupán arról szól, hogy miután túl vagyunk a jutalomkiránduláson, akkor fölvesznek az egyetemre, aranyérmeket nyerünk sportversenyeken, stb. Aktívak leszünk, mint közösségszervező fiatalok, tehát magyarán nem egy ilyen feltuningolása csupán az emberi képességeknek, hanem valami más is van e mögött, valami nagy terv, valami nagy mesterterv. És a fiatalok elkezdik a jutalomkirándulás kettőn szabotálni ezt az állami programot, hogy vajon a küzdelmük a sikerrel jár-e vagy sem, illetve mi történik a fiatalokkal akkor, amikor elindul az állami projekt. Uh-huh. Ez erről szól tulajdonképpen a regény, és annyit szeretnék előre jelezni, hogyha ez a történet sikeres tud lenni, ez az Új utakon univerzumnak az első kötete, önmagában is élvezhető, és bizony a második, ugye ez azért, ezért Hunniában játszott uh-huh. ez a sztori. A második rész az egész világra vonatkozik, és a harmadik epizód pedig az emberiség helyét keres, a helyét kereső emberiség, akik rendelkeznek a valóságépítésnek a képességével, vajon hogyan tudnak beilleszkedni az univerzum történetébe. Tehát ez lesz
1: akkor ez egy három kötetes.
2: Ez egy trilógia elven. De ezt csak zárójelben mondom, mert ezt beszéltük a kiadóval, hogy ez ne kerüljön rá, hogy ez egy sorozatnak, igen, akkor igen. Nem fogják az emberek annyira bátran vásárolni, és akkor kértem őket, hogy nézzenek már utána, hogy a Hunger Games, ugye az éhezők viadala, igen, az hogy jelent meg? És mondták, hogy az úgy jelent meg, hogy először megjelent az éhezők viadala, és amikor bejött, ütött, akkor már az, hogy ez a nagy sikerű Hunger Games folytatása, igen, ezek voltak a további részek. Úgyhogy igen, ez egy aktuális történet, és attól ijedtem meg egy picit, hogy nem akarok vetíteni, de a Tiszta című regényemnek a legeslegvégén van egy űrületes világégés. De olyan, hogy egy tisztító tűz. Uh-huh. És egyszer csak így megjelent a mai politikai életben ez a fogalom, hogy
1: a kérdésem, hogy politikával van-e bármi?
2: Hogy a tisztító tűz. Uh-huh. És hát az a könyv, az tulajdonképpen a Merovin korban játszódik, véres polgárháború, tehát az a legmocskosabb, sötétebb időszaka volt a középkornak, ott tényleg minden volt, és itt egy teljesen tiszta szívű fiatal srácról szól a történet, aki csecsemő korában történik vele egy műtét, tehát elveszik a férfiasságát, bekerül így egy apáca kolostorba, és aztán elkezdi kutatni a múltját, és a jelenét, és bizony ráébred arra, hogy milyen mocskos világban él, és mennyi bűn veszi körül az életét, és a legeslegvége a történetnek egy brutális tisztító tűz, tehát egy nagy lángolás. Többet nem mondok, akinek van kedve, a tisztát keresse a könyvesboltokban. A jutalom kirándulással kapcsolatban pedig itt az elmúlt évek politikai viharaiban volt például egy olyan esemény, hogy egy néma tüntetés, amikor azt biztos emlékszem
1: rá. Emlékszem rá, igen. Ott egy törvényhozás miatt
2: és
1: volt.
2: És hallgassunk. Igen. Na, tehát itt ebben a könyvben van egy néma forradalom. Uh-huh. Ebben a jutalomkirándulás 2065-ben.
1: Tehát akkor ezt az a tüntetés, az a vonulás inspirálta,
2: hozta Én ezt megírtam, hiszen ez már 2021-22-ben ez a könyv készen volt. Tehát ez előtte.
1: Ez meg két éve volt, vagy tavaly?
2: Igen, így van. És akkor, de most nem akar, hogy vádtész vagyok, de hogy én azért ebben a regényben 2065-ben ugye létrejön ez az autoriter rendszer, ennek azért van egy történet, és ez megjelenik a 2043-ban egy polgárháború van Budapesten jósolva ebben a könyvben, az előtte levő évekről is esik szó ebben a könyvben, és kicsit ilyen szorongva nézem, hogy nagyon remélem, hogy
1: nem az a Nostradamus.
2: Igen, és akkor az egész jutalomkirándulást úgy terjeszti ki ez a hunhatalom, hogy úgy csinálja a másodikat, hogy már meghívja partner államoknak az iskoláiból, a partner államok által delegált fiatalok is részt vesznek ezen a jutalomkiránduláson, és ebben a mintakoalícióban, csak mondom, hogy kik vannak meghívva a hunállam részéről, az Egyesült Államok, Oroszország.
1: Tudtam.
2: Mondjam még egyet.
1: Ukrajna is ott van esetleg?
2: Nem, Ukrajna nincsen. Nem.
1: Kína?
2: Kína, igen. És?
1: Nem tudom még mi lehet.
2: Észak-Korea.
1: Igen.
2: Tehát ez a mintakoalíció, akiknek a diákjai ott vannak meg vannak hívva a jutalomkirándulásra, és na csak ennyi, tehát aki kíváncsi egy ilyen alternatív jövőképre, igen, aminek a veszélyei ott vannak.
1: De bízunk a legjobbakban, most hírek jönnek, életörömzene, és folytatjuk a beszélgetést.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A történetnek a középpontjában a jó, tiszta, működő világot, normális normák erkölcsön alapján működő világot képviselik, azért küzdenek és harcolnak, de hát a rossz, azt látjuk, ott van körülöttünk,
2: igen,
1: nem?
2: Igen. Honnan jönnek neked? Tehát, hogyan pattan ki ez? Megvan neked az első pillanat, vagy ez egy ilyen folyamatosan gördülő hát téma, mert hogy nyilván ez foglalkoztat főként téged láthatóan?
1: Több ilyen inspirációs gyökerem van, ahonnét indulok, és ugye drámát tanítok az ÁSZ Dráma iskolában, és csinálunk nyári táborokat. Például a Héj nélküli, ami egy olyan társadalomról szól, aminek az a hite, hogy látni az bűn, és ezért a csecsemőkre egy távoli szigeten a sámán a csecsemőknek a szemére egy héjat var, és gyakorlatilag ezek az emberek ott azon a szigeten vakságban élik az életüket, és boldogok. Ez kicsit egyébként Észak-Korea, csak mondom, most, hogy így foglalkozok Észak-Korea világával, a jutalomkirándulás történet miatt. Tehát az a történet például, tehát annak a magja, hogy egy ilyen társadalmat építsünk, egy nyári táborunkban jött létre. A Dunaparton volt akkor a táborunk, ugye a sziget, az a sziget volt, ahol mi, idézőjelbe sziget, mert szárazföldön voltunk, ahol a táborunk volt, az óceán, az a Duna, és a Héj nélküli, aki ott úszik a vízben, és a főhősünk szeméről letépi dulakodás közben a híjat, és attól kezdve ez a lány, a főhős ugye szembesül azzal a valósággal, hazugsággal, igen, társadalommal, igen, amiben él. Az a növendék, az a Dunában úszott éjszaka a vízben, a Héj nélküli lányok, azok ott játszottak kagylókkal a Dunaparton, és így indult el, ebben a táborban együtt építettem a gyerekek világával ezt a történetet. A jutalomkirándulás egy másik drámatáborunkban született, tehát ez ott igazából az volt, hogy valóban egy iskolai kirándulással indult, ahol egy fura buszsofőr, érződik a buszsofőrön, hogy valami furaság van, hogy ezeket a gyerekeket viszi oda Erdélybe. Egyébként az egész történetünk, mármint a maga a kirándulás az Erdélyben játszódik, a többi helyszín ugye a Gyilkos-tó és Budapest között, majd Budapesten. Tehát ez a három helyszínünk van. És tehát a tábori történetben beviszi őket egy erdőbe, ahol a gyerekekkel történik valami. És ettől kezdve mindegyiknek gyakorlatilag olyan, mintha egy parája, egy rémálma, a lelküknek a legsötétebb félelme jelenne meg az erdőben, és erre csináltunk helyzetgyakorlatokat. És a legeslegvége az a történetnek, hogy a gyerekek ott ülnek a buszban, látjuk őket, és teljesen le vannak szedálva, tehát picit olyan, mintha át lenne alakítva a tudatuk, azok által, az élmények által, amit ott átéltek az erdőben. Tehát ez volt egy ilyen 40 perces színházi előadás.
2: És ott engem... már a végén, vagy már közben láttad, hogy ezt...
1: Nem láttam, hanem egyszer csak, tehát néztem ezt az előadást, megcsináltam, és utána, nem tudom, a tábor után megírtam az első fejezet. Így van, tehát gyorsan leírtam a sztorit, és rögzítettem azt a gondolatot, hogy oké, ez megvan, de mi van emögött az egész mögött. És elkezdtem tágítani a világot, hogy a Héj nélkülivel is ez volt, hogy volt egy sztori, és mögé raktam annak a szigetnek a backstoryát. És itt is ez van, hogy mi ez, hogy elviszik egy kirándulásra, és akkor csupa ilyen őrület történik velük, emögé kell tenni valamilyen mögöttes univerzumot, és akkor így építettem föl. És hát ez egy 2020-as tábor volt, és most 2026-ot írunk, és megkérdezhetnéd, ha akarod, hogy miért ilyen későn?
2: Miért ilyen született? Későn?
1: Hát bizony az történt, hogy a Móra kiadónak nagyon sokat köszönhetek tényleg. Ők találtak meg, Pacskovszky Zsolt volt, aki a két regényemet, Föld 2 záróvizsga és a Héj nélkülit, azt adtam le neki, azt mondta, hogy engem fel fognak építeni, mint írót. A Trendnél pedig, ami a Mórának egy társkiadója, amit talán elmondtam, ugye, hogy a Trend az egy olyan társkiadó, hogy ifjúsági mórás íróknak, a felnőtteknek szóló regények.
2: Nem, ezt nem mondtad el most.
1: Igen. És én voltam az első, akivel elindultunk, a Tisztával. Ezt a Covid alatt írtam egyébként, a Tisztát, a Merovin Koros történetet. És aztán a Zsolt így nagyon támogatott, mögöttem állt, de jött egy koncepcióváltás a kiadónál, hogy egy ideig, mert több íróval próbálkoztak a Young Adult vonalon, és azt mondták, hogy most visszavonulót fújnak, és pár évig ők megpróbálnak ez alatt, tehát 13 igen. alatt dolgozni. És a Zsolt egy fél év után el is ment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, aki nagyon, tehát olyan humoros dolgok történnek az életben, bementem hozzá bemutatkozni, úgyhogy azért 2022-ben az év legjobb gyerekírója a kategóriában az öt között ott voltam, és megkérdezte tőlem, hogy azon gondolkodott, egy színésznek miért kell írnia? Tehát ez azért, ezek durva mondatoknál. Tehát, és azt éreztem, igen, akkor itt nekem más helyet kell keresnem, mert itt tényleg változott nagyon, és nincs ezzel gond, hiszen
2: ez élet erről szól, igen.
1: Így van, tehát én nem, meg nem haragszom, de látod, ventilálom, mert nyilvánvalóan ezt nem egyet, nem te vagy az első, akinek erről mesek, de én azt üzenem mindenkinek, aki esetleg írásban gondolkodik, hogy ne vegyen semmit a lelkére, nincs értelme. És itt jut eszembe Böszörményi Gyula, aki azt mondta, hogy írj. Ne foglalkozz semmivel, majd a történeteid elérik azok. És azon se gondolkodj, hogy kinek írsz, hanem a regény majd megtalálja. Meg ez olyan, hogy tényleg egy olyan üvegfal áttörés kell, és akkor egyszer csak hogy mondjam, nem 1000-2000 ember olvassa a könyvédet, hanem 10-20 000-30 000.
2: Érted? Igen, egyébként az érdekes az, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy kinek írsz. Szerintem a költők sem azon gondolkoznak, persze. Amikor a József Attila sem kinek költi, ami benne le volt, leírta, kiírta, ugyanígy az írók. Igen. Szóval ez szerintem teljesen valid, amit mondasz. És nyilván megtalálja azt a közönséget, aki, vagy a közönség megtalál téged, akihez szólsz.
1: Igen, és ebben nagyon-nagyon bízom. Na, és akkor ez történt, hogy elkezdtem küldözgetni kiadóknak, és a Metropolis Media Group, Mundt Katalin főszerkesztő, ő írt rám, hogy ez neki tetszik. Szerinte ez egy nagyon izgalmas történet, menjünk be tárgyalni. És akkor Burger Istvánnal leültem, és átbeszéltük, ők egy dologra kértek, hogy a médiában való folyamatos jelenlét az legyen meg, tehát a közösségi médiában hetente én a Instán, a TikTokon és a Facebookon folyamatosan kommunikálok így úgy amúgy a könyvekről. Tehát mit tudom, írói vlogot csináltam, két-három tanácsot adtam azoknak, akik szeretnének írni, akkor csináltam olyan vlogot, ami pont erről a tisztítótűzről szólt, hogy hogyan jelenik meg a műveimben és a jutalomkirándulásban is az adott társadalom, amiben benne élünk, úgyhogy folyamatosan megy a kommunikáció, és bízom benne.
2: Hát igen, ez talán a legfontosabb, a minden felületen is kommunikálni, és tényleg jelen lenni. Na de most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gáspár András színművész író a vendégem, írói nevén Gáspár András Gáspár, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk. Én imádom a thrillert is, a skifit is, a mindent, ami a jövőben játszódik. Én tényleg az összes ilyen filmet, sorozatot két pofára fogyasztom, úgymond. És hogy mindig az az érzésem, abszolút.
2: Tehát ez fiatal felnőtt.
1: Hogy annyira filmszerű, tehát hogy te filmszerűen látod, és úgy írod le, tehát látod a történetet, vagy hogy képzeljem ezt el?
2: Na itt jön be az, hogy azért ugye nagyon-nagyon sokat foglalkozom történetekkel, lásd, ugye a drámaiskola, ahol egy évben nem tudom, 200 jelenetet gyártunk, tehát magyarán a dramaturgia nyilván van belém még, és hát szinkronizálok sorozatokat, nagy filmeket.
1: Mindenfélét látsz
2: Marvel
1: te is.
2: Filmben meg, is voltam, meg DC-ben. Tehát, hogy, és én, tehát ez itt van belém, itt a magát ez a történet, és itt jön, minek kell egy színésznek írnia. Na ezért is, mert egészen egyszerűen, és ezt írják rólam kritikusok, benned, hogy filmszerűen írok. Tehát tényleg olyan, mintha peregnének az események, és ez a válaszom erre, hogy itt van a véremben ez a
1: fajta. Hát persze, meg nem is csak az, hogy történetek vannak a fejedben, hanem te máshogy, tehát te rendezői szemmel, dramaturg szemmel egy csomó szempontból látsz bizonyos történeteket, pont a színházi és pont a drámáknak köszönhetően.
2: Én azt gondolom, hogy igen, ez hál' Istennek ez a csomag itt van a lelkemben, és én is, és remélem, hogy ezt tudom használni. Mondom, eddig ezt a kritikát kaptam, hogy olyan, mintha filmet olvasnék.
1: Igen. Úgyhogy ez filmvászonra kívánkoznak a könyveid, ez egyértelmű.
2: Ezt most a Mund Katalin mondta, igen, nekem, hogy ez ebből mozi kellene.
1: Igen.
2: Ugye a főszerkesztő, hát figyelj, lehet, hogy itt van az, hogy picit rossz helyre, idézőjelben mondom, imádom Magyarországot, és pontosan ez a történet itt játszódik.
1: Igen.
2: Jó, Hunniában, de az a felelősség van bennem, hogy felhívjam a világ figyelmét arra, hogy tehetséges nemzet vagyunk, okos nemzet vagyunk, erősek vagyunk, a szívünk hatalmas, és mindig a jóért küzdünk. Tehát ez a fő üzenete a történetnek. Tehát, mert hogyha Amerikában alkotnék, jó, ott is zseniális biztos forgatókönyveket írnak, de lehet, hogy könnyebben lehetne olyan helyzetbe kerülni. Hát bízunk abban, hogy egyszer csak valaki ezt megtalálja. A Metropolis Media mondta, hogy ők foglalkoznak ügynököléssel. Tehát azzal, hogy nekik érdekük az, hogy az a történet, amit ők megtaláltak, meg gondoznak, az mondjuk esetleg kikerüljön külföldre, és akkor, hát figyelj, ezek álmok, és kicsit olyan ez, mint a Hunyadi írója, ugye a Mór, aki a Hé nélkülivel csinált egyébként, ő is velem egy interjút, és akkor még nem indult el neki ez a Hunyadi, és mi lett belőle, ugye, és csodálatos. És nyilvánvalóan ilyenkor az ember íróként azt mondja, hogy jaj, de irigyellek, Mór, de közben meg csodálatos, igen, és gratulálok neki, és fantasztikus, hogy meg tudta csinálni. És ez a jó, hogy vannak ilyen kollégák, ugye, akik megmutatják azt, hogy igen, és ez megtörténhet.
1: Igen, igen.
2: Érted?
1: Te egyébként használsz mesterséges intelligenciát, meg egyáltalán, mert ugye ha most a filmről beszélünk, ott abszolút, mondjuk ennek a könyvnek a megfilmesítése, úgymond, ez szerintem konkrétan követelni a mesterséges intelligencia használatát.
2: Én nekem például nagyon sokat segít abban, hogy csinálom ezeket a posztokat, és most például lesz egy olyan sorozat, ezt pont most fogom elindítani, egy négy videóból álló sorozat. Ugye Budapesten játszódik a Jutalomkirándulás 2065 egy része. És bizony a Vajdahunyad vára szerepet játszik, na de vajon hogy néz ki a Vajdahunyad vára 2065-ben? És elmentem forgatni a Vajdahunyad várába, és AI segítségével fogom azt megcsinálni, hogy hogyan váltják le ennek az autoriter hatalomnak a koncepció alapján a Vajdahunyad várának a csodálatos mezőgazdasági kiállítását, ugye a Márta Fejlesztő Központ fejlesztéseit bemutató kiállítás, ugye? És ott van egy olyan virtuális park, a Vajdahunyad várához hozzárakva egy csúnya konténer, kívülről borzalmas, de amikor belépnek oda, és elkezdenek belépni a játékba a gyerekek, akkor bizony a fiatalok, akkor bizony olyan világokba kerülnek, és olyan világokba küzdenek azért, hogy közülük a legjobbak bekerüljenek a jutalomkirándulásra, amiket egy virtuális park hoz létre. Tehát például a Vajdahunyad várát látni fogjuk, hogy milyen, amikor ott van egy virtuális park.
1: Tehát egy fotót csinálni?
2: Hát nyilván az AI-jal fogom, elnézést kérek minden növendékemtől, mert nagyon sok növendékem a drámaiskolában olyan vitákat folytat velem,

0: Hogy néz ki 2043-ban, amikor Magyarországon egy polgárháború robban ki? Vajon hogy néz ki a Víg Színház és környéke ebben a helyzetben? Úgyhogy lesz egy ilyen videó, igen. És hát ellátogattam apukámmal, mert voltam Erdélyben, Marosvásárhelyen járok, most fogok a doktori vizsgamunkámat megvédeni.
1: Úristen, mennyi mindent csinálsz, hihetetlen, jesszusom, gratula.
0: Májusban volt az elővédésem, ahol kaptam egy ilyet, hogy de hadd kérkedjek már ezzel, mert óri, annyi munkám van benne tényleg, és a mesteremről, Iglódi Istvánról, akinek volt egy módszere, ami legendás, prózai színészek zenés színházi képzésére. És azt képzeld el, hogy erről semmilyen dokumentum nincsen. A mester nem írt erről, egy rövid 10 oldalas ilyen kis dolgozata volt, amit persze begyűjtöttem, semmi nincsen erről, és az én doktori munkám erről szól, nekiállítok ezzel emléket, és azt a kritikát kaptam most az elővédésen, hogy ennek színháztudományi jelentősége van. És tudod, ültem ott ilyen, persze ez csodálatos, de én igazából nem akartam én ilyet, én csak meg akartam örökíteni a tanárurat.
1: De nyilván jó az
0: emléket, én benne voltam ugye ebben az egészben, engem is tanított ezzel, persze óriási, csodálatos, hogy olyan szakemberek, érted, tudósok mondanak ilyetről, hogy ennek van ilyen dimenziója.
1: Igen.
0: És én igazából ezt érzem a regényeimmel kapcsolatban is, hogy nem csak kalandregények, nem csak young adult regények, ugye fiataloknak. Én egyébként azt gondolom, hogy a 16 mai diákok 13-tól már simán olvashatják ezeket a történeteket, hogy egyfajta gondolkodást próbáljak, egy felelős gondolkodást azzal a világgal szemben, amiben benne élünk. És amikor a színpadon játszom, ezt hát biztos hallottál róla, hogy Kálói Molnár Péter barátom elment. A Sört játszottuk ugye 31 éven keresztül, és amikor a Péterre beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a lelkének egy darabja tovább menjen. Hogy szeretné, hogy tovább éljen egy darabja. És játsszuk, hál' Istennek, turnézunk vele az országban, Söveg Jártó Áron és Simon Kornél a partnereim, kitűnő színészek, egészen elképesztő, amilyen tisztelettel és tehetséggel tették bele magukat ebbe a történetbe, és megyünk Skóciába is, például augusztus végén, képzeld el, úgyhogy ez csodálatos, 24-én megjelenik a regény, és gyakorlatilag 28-án kint leszünk Skóciában.
1: Sikerre. És most sajnos az időnk az nagyon-nagyon lejárt, viszont akkor még egyszer jutalom kirándulás 2065, augusztus 24-től jelenik. Lesz ez elérhető.
0: Már elérhető. Igen, a galaktikabolt.hu, ha mondhatok ilyet, ott már előrendelhető.
1: De hogy utána kapják meg akkor, tehát utána az előrendelés az...
0: Hát 18-án már ott van a Galaktika, a Metropolis médiánál, én is akkor veszem át, és tulajdonképpen ez, hát ahogy ez szokott lenni, előrendeled, és akkor utána egyszer csak postázzák, megjelenik, és én örülök neki, hogyha sokan jegyet váltanak erre a kirándulásra, mert ez egy nagy utazás, egy új út. Az új utakon univerzum első darabja, és én bízom benne, hogy ezen az új úton velem tartanak.
1: Ez nagyon tetszik, ez, hogy jegyet váltanak erre a kirándulásra. Én már nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon várom, hogy elolvassam. Én, mint nagy thriller és sci-fi rajongó, biztos imádni fogom.
0: Lesznek meglepetések. Készülj fel, mindenre kapaszkodj. Öveket becsatolni.
1: Így lesz. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
0: Köszönöm, Gabi.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár volt a vendégem, aki színművész, rendező, író, drámatanár és szinkron színész.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tetőzik a hőség, még több mint egy hónapig ki lehet tölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Dunapaksnál a hétvége óta 10, ezen belül az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, a víz hőmérséklete csak nem 28 fok. Az atomerőmű a lehetséges 2000 megawatt helyett jelenleg 230 megawatton termel, olvasható a kormány.hu oldalon. A Balaton átlag vízállása 1 cm-rel csökkent, a Velencei tó vízállása ezúttal nem változott, de így is 24 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Csökkent a fővárosban a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest az első féléves adásvételi adatok alapján, közölte az egyik piacvezető ingatlan iroda. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az agglomerációban egyre többen kerestek ebben az ársávban ingatlant. Szakértők szerint a tendencia mögött a többi között az olcsó Pest megyei négyzetméter ár állhat. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy a pénzt és ékszereket is adja át nekik. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Szombaton kezdődik a 25. Hétrét Ország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül, zivatarok közelében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódban Deszivel friss hírekről és újdonságokról beszélgettünk az AI-jel kapcsolatban, de emellett arról is, hogy hogyan tud a mesterséges intelligencia segítségünkre lenni a nyaralásunk megtervezésében, mert egy nagyon-nagyon sok mindenben tud segítséget nyújtani, kezdve mondjuk az útvonal tervezéstől, a pénzügyi tervezésen át, nagyon sok minden másra is, repülőjegyárak, oldalak keresése, stb. De még mielőtt erről elkezdenénk beszélni, nemrégiben voltál Deszi egy konferencián, ha nevezhetjük annak, és ott újfent újdonságok az AI világában. Mi mindennel találkoztál? Volt olyan, ami még téged is meglepett?
1: Igen, most jöttem vissza Szofiából, ahol a Balkan e-commerce summit nevű esemény volt, ez pedig az egész régióra kiterjedő az e-kereskedőknek szóló esemény, ahol több mint 3000 résztvevő volt, 100 kiállító, 4 színpadon folyamatosan mentek az előadások.
0: Na például milyen előadásokat tartanak egy ilyen summiton? Hogyan tudja ez fejleszteni az odalátogatók tudását? Miért fontosak ezek a konferenciák vagy összejövetelek?
1: Ezek az összejövetelek azért is fontosak, mert az ember, hogyha mondjuk egy adott országba tevékenykedik, akkor meg tudja nézni, hogy a többi országokban mi újság van, mi azt, amit használnak, mivel mennek előre, milyen innovatív megoldásokat építették be, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy nem csak kelet-európai országok, de Nyugat-Európa, Amerikából is érkeztek emberek, illetve előadók, mert a szervező arra nagyon odafigyelt, hogy ilyen globális információval lássa el a résztvevőket, és igen, AI ide vagy oda, volt egy applikáció, amelyen keresztül lehetett összekapcsolódni a többi résztvevővel, és folyamatosan ilyen 30 perces blokkokba lehetett időpontot foglalni, leülni, és akkor üzleti kapcsolatot építeni azzal, akit bejelöltél, és ez én nagyon hasznosnak láttam, mert tudtam olyanokkal kapcsolódni, akik a mindennapi munkámban lehetnek nekem partnereim, lehetnek beszállítóim, vagy lehetnek ügyfeleim, és az előadások egy része értelemszerűen a nagyon felkapott AI témakörül is forgott, mert manapság, hogyha megnézzük, persze én magam, bevallom őszintén, legjobban a Google-ba szeretek keresni, de vannak olyan ismerőseim, mert én ezt megszoktam, és akkor úgy, de vannak...
0: Nem, egyébként csak kíváncsi voltam, hogy te mit mondasz.
1: Igen, de ha megnézzük a gyerekeket, vannak olyanok, akik a TikTokba beírják, és amit felhozza nekik a TikTok, az a véleményformáló, vagy az a mérvádó.
0: És ott nagyon sok dologra van válasz. Nagyon érdekes, hogy ott is lehet gyakorlatilag úgy keresni, mint a Google-ben. Ez fura. Mert azt gondolnám, hogy ott csak szórakoztató kis videók vannak, hogy mit csináljunk a ragasztószalaga, meg hogy főzzük meg ezt, meg csókold meg a legjobb barátodat, challenge, mit szól hozzá, és tehát, hogy ilyen kis aranyos dolgok vannak, de nem, tehát, hogy ott van rendesen olyan válasz videó sokaság, amire mondjuk írásban vagy linkként kapunk választ a Google-ben, nem?
1: Igen, tényleg így van. Igaz, hogy én már mondjuk az AI formák közül, itt a ChatGPT, DeepSeek, Perplexity sorolhatna, mint mondjuk a Perplexity-t szeretem, mert ugye oda
0: beír. Mit tud a Perplexity?
1: Nekem abba jó, amikor mondjuk ilyen összetettebb keresések, vagy esetleg piaci információk, akár egy adott iparági szereplőről, annak a versenytársairól, vagy pedig akár megkérem, hogy olyan formában fogolja nekem össze, hogy akkor azokat a karakterisztikakat, amelyekre kíváncsi vagyok, hogy mondjuk neki ki az ügyfelei, versenytársakhoz képest milyen az árazása, milyen a működési módja, mit szólnak róla a partnerek, elégedettek-e vele, hol jelentek meg a termékek, milyen platformokat használ, ilyeneket elkezdek vele vele beszélgetni, és akkor egy ilyen tudományos cikkszerű, vagy olyan formában adja nekem a válaszokat, mint régebben, amikor az ember megkérte a kollégáját, hogy csinálja meg ezt a kutatást, és akkor készítse össze. Ez a platform mondjuk pár percen belül nagyon jó adatokkal lát el engem, hogy tudjak meghozni azokat az üzleti döntéseket, amelyeket szeretném.
2: Tehát, hogyha szakmai kutatásról beszélünk, vagy egy kicsit szakmai keresés mármint ami a mesterséges intelligencia igénybevételét vagy segítségül hívását jelenti, akkor a Perplexity, amit már egyébként Filó Angél a korábbi vendégünk és több vendégünk említett, hasznosabb, mint mondjuk a ChatGPT vagy másik keresők?
1: Az én részemről legalábbis ez egy kicsit olyan, hogy mondjuk ki milyen szint szeret, milyen italt eszik, milyen kocsit vesz magának.
2: Gyakorlatilag, hogy neked mi a kényelmes?
1: Nekem ez a kényelmes, vagy ezt megszoktam, vagy egyszerűen idomult azokhoz, a dolgokhoz, amelyekre én voltam kíváncsi, és akkor így kezdtem el használni. Viszont mivel mondjuk ez az e-kereskedelmi esemény arról is szó, hogy ezek a cégek hogy lehetnek jobban láthatóak, hogy ússzanak föl abba a töménytelen információ halmazba, amely körülvesz minket, és akkor így sokan beszéltek arról is, hogy akkor ezeket az algoritmusokat hogy tudjuk etetni a mi adatainkkal, hogyha valaki valamelyiket használja, akkor ott találkozon velünk, és a másik dolog, ami nagyon érdekes volt nekem, nem tudom itt Magyarországon hogy van, de mondjuk abban a szakmában, amely én nap mint nap tevékenykedek, nem látok annyira széles körbe, hogy rengetegen kereskedjenek úgy a termékekkel, hogy nem csak itt az országban, vagy esetleg európai országok, de akár Észak-Amerika, vagy a bolygó más részeire. Ezt azért mondom, mert leültem beszélgetni egy szállítmányozó céggel, és egy könyvelő megadó tanácsadó céggel, és mind a kettő azoknak a cégeknek, vagy akár kistermelőknek segít, legyen az, hogy mondjuk valaki otthon csinál speciális befőtet, vagy akkor ékszereket, hogy a termékei eljussanak egy olyan pontba a világon, amelyet...
2: Na, megtalálja keresletet.
1: Igen, megtalálják a keresletet, és akkor ők adnak egy olyan platformot, hogy akkor most az Amazonon keresztül, vagy akár az Instagramon keresztül, vagy TikTokon keresztül valaki rendelt tőlem egy karkötőt, és akkor én oda ki akarom szállítani, hogy ez hogy. A másik pedig abba segít, hogy ugye mivel itt a unión belül vagyok, itt megvannak a szabályok, de esetleg más felé más szabályok vannak, hogy ezekkel a konform, vagy megfelelően tudjak viselkedni.
2: Egy ilyen típusú összejövetel vagy konferencia rendezvénye segít abban is, hogy a cégek egymás segítségével vagy egymást megismerve fejlődjenek vagy fejlesszék a saját maguk vitorlájába befogható AI szelet?
1: Én azt látom, hogy igen, nagyon érdekes volt olyan is beszélgetni, mert egy albán céggel leültem, és akkor igaz, hogy ők itt vannak nem messze tőlünk, de nincsenek az unióba, és akkor a srác ellátja az albán, a bosnyák, a macedón piacot is még sorolhatnám, és ő nagyon nyitott volt meghallgatni az, hogy nálunk mi újság, illetve én meséltem neki arról is, hogy mondjuk manapság, például Magyarországon, ha szeretnék egy végfelhasználónak árut szállítani, akkor a magyar postatól kezdve a futárszolgálaton át, ezek a filmdobozokon át, mondjuk Fox Post az automatákba tudok szállítani, és ők még ettől nagyon messze állnak, nincsenek is nagyon, és akkor én adtam neki nézőpontokat, és akkor összekötöttem olyan cégekkel, amelyekkel akar ezt a piacot ott fel tudja építeni. Másfelől pedig akkor bolgár oldalról tudtam olyanokkal beszélgetni, akik meg olyan rizspiacokat találtak, amelyekre esetleg mi itt nem gondoltunk, és akkor jó volt egy kicsit úgymond a teljesen eljósított világ, mert ugye én is sokat ülök számítógép előtt, akkor ott van a kezemben a telefon, és vannak olyan beszállítóim, vagy partnereim, partnereim, amelyekkel nem is találkoztam, de nagyon jó emberek között lenni, akkor beszélgetni, nézőpontokat kapni.
2: És meglátni, hogy ki van az e-mail mögött.
1: Így van, igen, ki van az e-mail mögött, vagy pedig ott ezen az eseményen olyan információkat, előadásokat meghallgatni, vagy best practice-eket, amelyeket aztán itt be lehet építeni, úgyhogy igen, eljárj ide vagy oda, én azt mondom, hogy ha vannak ilyen események, akkor érdemes ellátogatni.
2: És akkor az epizódunk második fele, igen. Utazás, nyaralás, ennek a tervezése, nem csak a ChatGPT vagy bármelyik mesterséges intelligencia platform bevonásával, de annak segítségével, illetve biztonságtechnikai szempontból is. Mire figyeljünk oda? Ugye egy része a beszélgetésnek az, hogy eljövünk a lakásból, de ebben majd a következőkben bevonjuk Ferit is, Nagy Feri biztonságtechnikai szakértőt, aki állandó jelenlétével azért sok olyan támpontot tud nekünk adni, ami hasznos lehet. De hogyan tud segítségünkre lenni a mesterséges intelligencia egy utazás megtervezésében? Nagyon sokféleképpen bevonhatjuk őt, és sokféle módon, és nagyon sokan teszik is. Te magad mit mondasz, mit tapasztaltál idáig?
1: Hát nekem vannak olyan ismerőseim, akik, hogyha mennek is egy nagyon távoli országba, legyen az akár Amerika, Brazília, Japán, akkor már nem az utazási irodakat keresik, hanem maguknak akár egy ChatGPT segítségével tudott elbeszélgetnek, az ad nekik nézőpontokat, pont a múltkor nevetgéltünk az egyik ismerősömmel, mert akkor azt írta, hogy ő Rómába szeretne menni a férjével, és akkor ajánljon programot. És akkor utána gondolta ő, megvicceli a ChatGPT-t, és akkor azt írta neki, most pedig akkor adja egy olyan forgatókönyvet, hogy én Rómába mennék a szeretőmmel. És akkor...
2: És erre volt erkölcsi válasz a ChatGPT-nek? Vagy megtervezte azt is?
1: Én úgy tudom, megtervezte. Igen.
2: Az az érdekes különben,
1: más volt a program.
2: Ja, más volt a program.
1: Igen.
2: Ügyes. Az ügyes. No, a lényeg emellett egyébként az, hogy tényleg ennyire ügyesen tervez. Egyrészt, másrészt, hogyha ügyesen promptolunk, ahogy ezt annak idején ugye Fili Angélától megtanultuk, tehát jól adjuk az utasítást, jól tesszük fel a kérdést, a lehető legtömörebben, legegyszerűbben és legpontosabban, akkor egy tök jó tervet készít a ChatGPT. Én egyszer kipróbáltam ezt egy egynapos párizsi kirándulásra, nézzük meg, hogy mi mennyibe kerül, mennyit szánok rá, hol szállok le, mit szeretnék látni. És jön a visszakérdezés, hogy oké, pontosítsunk, akarsz taxival is menni, vagy csak sétálsz? Ha igen, akkor ez a terv, ha igen, akkor ez a terv. Szóval ezt még egy családi kirándulásra vonatkoztatva is nagyon jó használni, sőt, tovább megyek, hogyha mondjuk van egy családban három különböző korosztályhoz tartozó gyerek, és mind a három elmegy nyaralni, tehát abban a szerencsés helyzetben vannak a szülők, hogy még elmennek velük nyaralni a srácok, akkor mind a háromnak külön lehet programot terveztetni ahhoz képest, hogy hol lesz a szállás, mi van a környéken, és ők mit szeretnek csinálni.
1: Igen, tényleg így van, vagy pedig egy cégnél, hogyha csapatépítőt szeretnénk csinálni, akkor nagyon ötletes dolgokat tud
2: ott
1: adni.
2: Például be kell mondjuk táplálni, jön 15 ember, ezzel foglalkoznak, három fontos tulajdonság róluk, és akkor föl tud állítani egy csapatépítő tréning gyakorlat sort is, és hozzá megfelelő laza pihenős tervet?
1: Igen, én magam még nem használtam, de viszont, hogyha abból indulunk, hogy ezek a platformok használják azokat az adatokat, amelyek globálisan ott van az egész világról, legyen az akár angolul, arabul, kínaiul, és így tovább, és akkor ott vannak ezekről a visszajelzések, illetve fényképek, akkor szerintem tök jó dolgokat tudnak adni, és akkor lehet, hogy az ember saját magának a program tervezője, illetve a csapatépítő specialistájával is tud válni, és akkor nem csak abból válogat, ami itt van, hanem olyan dolgokat is beépít, amelyekre lehet, hogy esze ágába se volt, viszont lehet, hogy a japánok kipróbáltak, és akkor az milyen imádni váló, hát gondolom itt születtek azok a dolgok is, hogy akkor áprilisban, amikor a cseresznye fáj virágzik, akkor én már tudok olyan cégekről, akik mentek, és akkor egy ilyen cseresznye fála egy teadéutant tartottak, ugyanúgy, ahogy a japánokban ott, a Japánban ott már nagyon régóta így szokás, hogy...
2: Ha viszont visszacsatolunk egy kicsit még akár a tervezésre, akár arra, hogy egy családon belül, hogy tudjuk a kamaszunkat ott tartani egy ilyen nyaralás tervezésénél, akkor például, ez egy nagyon jó ötlet, gyakran beszélgetek egy külön pszichológiai műsor miatt Csajmóni szociálpedagógussal, és ott többször elhangzik az, hogy hogyan tudjuk őket bevonni, hogyan tudunk rájuk külön figyelni. És hogyha azt mondjuk a kamasznak, hogy figyelj, az a terv, hogy ide mennénk, csinálj nekünk egy tervet, csinálja 10 napra egy tervet. Szerintem a legboldogabban fog részt venni, mint karmester ebben az utazásban virtuálisan, hogy hogyan születik meg, ötletet adni, jegyeket keresni és mindent. Tehát, hogy ott tudjuk őket tartani a családi közegben is, és közben pedig egy nagyon jó gazdasági idézőjeles képzés az, hogy látjuk, hogy mennyi pénzből lehet gazdálkodni, és akkor hogy tervezze meg az utazást.
1: Igen, tényleg így van, mert akkor be lehet őket vanni, és minden, amilyen digitalizáció, elektronika,
2: és nem csak ezáltal tanulnak, hanem így megtanulják a valódi életben is, hogy ahhoz képest, ami a terv, mi megvalósítható, és még közelebb lehet hozni a két valóságot egymáshoz.
1: Így van, és tudják validáltatni is az ötleteit, illetve tudnak felelősséget vállalni, mert azért más az, amikor egy játékba, akkor ott felépítenek egy falut, és akkor etetik a különböző országokat.
2: Hogy életben maradjanak, meg termelnek, eladnak, vesznek, de hát azért ez az valós életben jó. Deszi, zárásképpen egy nagyon érdekes hírt megosztottál velem, egy új AI unikornisról volt benne szó. Mit jelent ez pontosan? Valami új AI csoda?
1: Egy bolgár cégről, amely az AI ügynökök segítségével olyan típusú összetett feladat elvégzést is meg tud csinálni, mint mondjuk legyen egy banki vagy egy biztosító rendszer, hogy akkor azokat a feladatokat, amelyek ismétlődnek, vagy amelyekre mondjuk vagy nincs elegendő kolléga, vagy annyira nem szeretik, és akkor rangon állulinak gondolják.
2: Tehát kiosztható
1: Így van, és akkor többszörösére lehet csökkenteni a költségeket. Mondtam neked, hogy számomra az volt nagyon érdekes, amikor beszélgetek cégekkel, főleg olyanokkal, akik sok AI ügynököt használnak, és mondtak, hogy itt a képzelet szab csak határt, mert ugye, hogyha mondjuk van egy cég, és akkor vannak feladatok, azért rengeteg költséget jelentenek, hogyha minden egyes feladatra lenne külön-külön kolléga, meg nem is biztos, hogy tudunk annyi feladatot adni, hogy kitöltse a 8 óráját, viszont az AI ügynökök pedig egyenlőre ott állnak nekünk rendelkezésre, és akkor az illető azt mondta, hogy akkor mindegyiknek van neve, mindegyiknek van egy családi helyzete.
2: Profilja.
1: Mindegyiknek igen, van egy személyiség profilja, és akkor milyen jó így dolgozni, mert akkor ő, mint ember, és egy kicsit úgy érzi
2: el
1: magad,
2: tudom képzelni.
1: Igen, emberek között van, és akkor nem a szoftverek között, és akkor elbeszélgetnek reggel arról, hogy na, kávézta, ma már mi van a kiskutyusa, meg egyebekkel.
2: Tehát az AI ügynök, ez gyakorlatilag egy virtuális kolléga.
1: Igen, amelynek...
2: Humán tulajdonságokkal fölruházva.
1: De azt ugye az adott illető, amely egy vérbeli ember, ő ruházta föl így, mert úgy gondolja, hogy akkor sokkal gördülékenyebb lesz a munka, és akkor sokkal jobb eredményeket fog adni ez az AI.
2: Reméljük, hogy a mai epizóddal is sikerült nem csak új nézőpontokat, de új kérdéseket is elhelyezni a kedves hallgatóknak a fejében, mert ilyenkor érdemes hagyni elindulni a bogarat a fejünkben, és azokat a kérdéseket megválaszolni, akár a mesterséges intelligencia, akár pedig a mesterséges intelligenciáról szóló, vagy ahhoz kötődő cikkek segítségével. Jövő héten újra digitális hétköznapjaink, Deszi, köszönöm, hogy ránk értél.
1: Én is köszönöm.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Hallgasd! Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A Jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az éden jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejönne egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a Jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül. Ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az Óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az Óbudai Grund Sport és Játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon.

0: óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
1: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el.
5: Ma tetőzik a hőség. Stabilan üzemel a Paksi erőmű blokkja. Megrongálták a Bori Radnóti szobrot. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
6: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormány főközösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel, Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen több lett vizet is átengednek. Orbán Anita emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. Szombaton szavaz az államfő jelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Bújdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Hozzátette, arról még zajlanak az egyeztetések, hogy az államfő jelöltjüket hogyan mutatják be. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozta a költő szobrát, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. Második világháborús repeszgránátot találtak a Fejér megyei Kislángon. A német robbanószer a főutcában egy parkoló építése közben került elő. A rendőrség 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami az orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A gránátot egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni. Rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a 2-es metró vasárnap délelőtt előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Délig az Ős vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz viszi az utasokat.
4: Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Holnaptól mérséklődik néhány fokot a hőség.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom a Manna délutánt, egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt, minden órát másképp alakítok majd. A következő 3 órában, hogy jól szórakozzunk, rögtön berobbannak az óra sztárjai, Spandau Ballet 3 slágerét hozom majd, itt lesz a nagy dal, a True, aztán majd jön Jonas Blue. A következő órában igazából adunk az élvezeteknek, nyárban mikor, hanem most igazi feel good slágerek érkeznek Michael Bublétól, Florida-tól vagy Ilia Juniortól a hazai vizekről, és aztán majd időutazunk is 2002 és 12 terítéken. Nem sokára, majd az utolsó órában egyelőre egy Sirennel indulunk, már is szól az Overpass Graffiti. Jó szórakozást nekünk mára is! Yeah!

a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Nem változott a hozzánk vezető út a mai délutánra sem, 0-77-098-at. Ez az SMS és Viber számunk, ha valaki írna, akkor itt teheti meg. Lehet, hogy holnap egy picit fellélegezhetünk, jó, nem mondom azt, hogy bezuhan a hőmérséklet. Jöhetnek záporok, zivatarok, véget vetve ennek a brutál kánikulának. 32 fokra számíthatunk, és aztán jövő hétre megint egyébként majd hétvége fele már 35 fok feletti értékek jöhetnek, úgyhogy kemény az augusztus. No hát ez van, élvezzük ki a jó részét, lehet például jókat strandolni. Közben egyébként az órasztárjaival muzsikálunk, a Spandau Ballet 3-asa érkezik mindjárt két ritkábban hallott dallal és a nagy sikerrel, a True-val hamarosan. Hát ők az új romantikus zenei irányzat legjelesebb képviselői, 79-ben jöttek össze, és a 80-as évek elején haladták első sikereiket a Duran Duran nevű együttessel egyetemben. A londoni Quintet a Kemp testvérek jóvoltából alakult, akik fennállásuk 11 éve alatt meghatározó egyéniségei voltak a bandának. Zenei stílusuk kialakításában jelentős szerepe volt Steve Daggernek, az együttes menedzserének, aki a Roxy és a Fehér Szól egyedi keverékét látta üdvözítő megoldásnak a fiúk számára. London éjszakai mulatóiban kezdték meg működésüket, és hamarosan, mint a punk ellenlábasait emlegették őket. Kellemes megjelenésük, jól fésültségük, eleganciájuk és dallamokban gazdag zenéjük valóban szöges ellentétben állt mindazzal, amit a polgárpukkasztó punkok képviseltek. 1980-ban fedezték fel őket egyébként Chris Blackwell, egészen pontosan az Island Records vezetője, akinek ajánlatát visszautasították, és inkább a Chris House-hoz igazoltak, ahol nagyobb alkotói szabadságot biztosítottak számukra. A The Cut a Long Story Short lett a banda első kislemeze, amely a Brit slágerlista 5. helyéig küzdötte fel magát. A kezdeti gyors sikereket hamarosan két másik követte, a Freeze és a Muscle Band. Az új hangzás és megjelenés hamar utat tört magának Amerikában is, ahol előkelő klubok és színházak versengtek értük. 81-ben végre megjelent első nagylemezük, a Journey to Glory című, az igazi sikert viszont továbbra is a single kiadások jelentették, melyek sorra felkerültek a slágerlisták első 10 helyezettjei közé. A Lifeline és az Instinction arany, illetve platina lemezek lettek, és kedves slágerei a diszkóknak. Második LP-jük a 82-es Diamond nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és átütő siker csak a 83-ban kiadott True aratott. Ezen a korongon a Fehér Szól hanghangzás dominált, és a kellemes lélekhez szóló zene könnyen bedobta magát a keménységtől már fásult közönség fülébe. A korong nem csak Angliában, de Amerikában is aranylemez lett, és a 4. helyig kúszott fel a Billboardon. Sajnos a sikert nem tudták megfelelően meglovagolni, és az Only When You Leave kereskedelmi bukása után megkezdődött az együttes pályájának lefelé ívelése. A 84-es Parade című album Angliában még igazi siker, de a tengeren túlon visszhangtalan maradt. 85-ben felbontották szerződésüket, és egy másik kiadóhoz, a Columbiához igazoltak. A True the Barricades már az ő gondozásukban jelent meg, de csak a korongról kimásolt How Mary Lies című szám aratott igazi nagy sikert. A zenekarnak ez az utolsó sikerlistás száma, és 89 végén a Heart Like a Sky megjelenése után aztán csendben feloszlottak. A Kemp fivérek viszonylag sikeres filmkarrierbe kezdtek, és olyan alkotásokban láthattuk őket, mint a The Craze, a Bodyguard, vagy a The Embrace of the Vampire. Zenei vonalon csak az énekes Tony Hadley működik tovább, aki meglehetősen sikeres szóló karriert tudhat magáinak. 93-ban jelent meg az album a State of Play, jelentős és elismert alkotás, zenéjük az utóbbi években ismét népszerű, ezt jelzik a válogatás lemezek eladási példányszámai is, illetőleg a különböző streaming filmvetítő csatornák is használják az ő dalaikat, ilyenkor mindig újra a Risinget éri egy-egy együttes. No hát már is jön a Once More, aztán majd a nagy slágerek közül a True, a kettő között pedig a Fight for Ourselves, a Spandau Ballet 3-asban, most a 98 pontot Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel bőven rákanyarodtunk már az augusztusra, ez a gyerekeknek az utolsó vakációs hónap. Hát az időjárás lehetővé teszi akár a strandolást, az úszodába járást, és egyébként tök jó idő lesz a folytatásban, és egy picit mérséklődik a meleg, nagyon várjuk ezt már szerintem, de természetesen holnap is, meg úgy a jövő héten is, amikor bőven 30 fok felett leszünk, azért a folyadékpótlás szokás szerint már talán kívülről fújjuk, de nem lehet elégszer ismételni. Nagyon fontos jelentőségű. Egyébként, hogyha még itt halmozhatom a jó híreket, akkor nem sokára hosszú hétvégénk lesz. Ez a hét fullos, a jövő hét is fullos, és aztán utána majd 4 napig pihi lesz, hiszen államalapításunk ünnepe most csütörtökre esik, augusztus 20-a, és akkor ott 21-22-23 alkotja majd a hosszú hétvégét, úgyhogy ott majd lehet egyébként pihenni. Hát régen emlékszem, hogy a gyerekkoromban, de ez is, hogy lehet egy teljesen téves berögződés, augusztus 20-a után már úgy közelgett az ősz, hát most azért még egészen szeptember végéig ki tud tolódni a nyár. Na, de akkor jöjjön Jonas Blue, ő egy 1989. augusztus 2-án született producer, DJ és dalszövegíró, Londonban látott napvilágot, a brit DJ társadalom friss tehetsége pillanatok alatt került a szakma élmezőnyébe. Ugyan bár még csak pár éve került a showbizniszbe, mégis profikat meghazudtulan felkészülten érkezik az interjúira, laza és közvetlen, szinte nehéz is elképzelni, hogy olyan helyeken lépett fel korábban, mint Ibiza, Las Vegas vagy épp Jakarta. A teltházas bulijain természetesen rendre előkerül debütáló zenéje a Fast Car is, amit majd én is játszok, és ami a közönség, ahogy meghallja minden alkalommal, egy picit megőrülést hoz. Elmondása szerint először mindig a dallamok csengésének ötletelésével kezd, hogyha a zenét szerez. A Fast Car esetében nagyon gyorsan ment a szerzés, nagyjából egy éjszak alatt megvolt a dal. A Perfect Strangers már keményebb dió volt, mint nyilatkozta, amit a dal elején hallunk ütemet, az volt a kiinduló állapot, és bizony jó pár kör volt, mire elnyerte a felvétel a végleges formáját, aztán jöhetett az ének, és amikor minden összeállt, akkor jöhetett a tökéletesítés, saját bevallása szerint. Mint ahogy mesélt, a gyerekfejjel is arról álmodott, hogy előadó legyen, mindig is szeretett volna valami egyedit alkotni, olyan dalokat, amiket ha meghallanak az emberek, akkor be tudják azonosítani róla. Nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy most ott tart, ahol, de persze ez elengedhetetlen volt, a kitartása és az eltökéltsége. Sosem volt a fejében egyébként más opció a zenén kívül, mindig is erre vágyott. A legnagyobb kihívásának az egyensúly megtanálását tekinti a zene, a fellépések, a turné és a közösségi média kezelése között úgy, hogy a rajongók elégedettek lehessenek, és minden mellett még aludni is szeret. Fellépésein minden egyes buli előtt mély meditációs zenét hallgat, és nagyon úgy tűnik, hogy jó hatással van a teljesítményére, de meg persze a fürdőszobában is eltölt a koncertek előtt egy kis időt. Álmai között azt említette, hogy nagyon szeretne együtt dolgozni Ellie Goulding-gal, Calvin Harris-szel vagy akár Rihannával is. Ellie egyébként felkérte, hogy készítsen remixet a Still Falling For You című dalához, de saját dalt is szívesen készítene vele. Ő érkezik már is, Jonas Blue, akinek a legnagyobb sikerével indulunk, ez Tracy Chapman egykori dalának feldolgozása, a Fast Car, de aztán majd itt lesz két önálló jogú dala is, az Always Be There, és a végére a Mama, Jonas Blue hármasában a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Jó munkát a 98.6 FM-en, vagy jó pihenést, hogyha éppen a szabadság zajlik augusztus 20-ig, úgy nagyjából a kollégák kiveszik, szerintem aztán kezdenek majd visszaszivárogni a munkahelyekre az emberek, de ez most még abszolút a vakációs korszak, úgyhogy ránk is fér a programajánlat, mindjárt hozok egy jó nagy csokorral, és aztán megállás nélkül jönnek majd

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az Állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakon, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az Állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az Állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti giga koncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a keleti blokkba. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringen. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilonkert a kiemelkedő látogató érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kertmozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, már csütörtök megint bombasztikusan. Telnek a napok, közelít a hétvége, úgyhogy azt gondolom, hogy jól érezzük magunkat, az már a hétvége egyében is telett szinte. Azért mondom ezt, mert igazi feel-good-slágerek érkeznek majd, abszolút tudtam meríteni a témából, hiszen az előadók is szeretnek ilyen könnyeden muzsikálni a jó érzésről. Michael Bublé, Florida Arias Jr., de jön majd a Bombón és James Brown egyes slágere is, az óra pedig Caro Emeralddal indul.
1: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ENSZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Szemét
7: levittem.
6: Villany
7: befizettem.
6: Klíma
7: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: Kaisai.hu.
8: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult Centerben, az Alléban.
3: Reklám hangzott el.
9: Ma tetőzik a hőség. Hétfőig lehet köztársasági elnököt jelölni. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az avar és bozott tüzek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Több helyen is bozott tüzek pusztítanak az országban, tűz miatt kellett kimenekíteni 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat is elértek, mintegy 6 hektárnyi területig. Kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön. Kiskunfélegyháza és Kunszállás között pedig az M5-ös autópálya közelében egy tanyai épület kapott lángra. A tűz mintegy 5 hektárnyi tarlót is érint. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, ezentúl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyó kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett már a Maros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Este 8 óráig kamionstoppot rendeltek el. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Itthon a mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Megvoltak az infók, jönnek a zenék, nem is akármilyenek, igazi feel-good slágerek érkeznek. Szerintem ránk fér a jókedv, most már azért napok, hetek óta le vagyunk ütve ebben a nagy melegben, úgyhogy egy picit felrázzuk magunkat már is, hiszen mindig van minek örülni. Egyébként oké, hogy meleg van, de ragyogóan süt a nap, szóval minden csak megközelítés kérdése. Tudják ezt az előadók is, már is Michael Bublé, Florida, Elias Junior és James Brown hoz minket többek között majd jó hangulatban már a hétvége kapujában, az óra pedig Caro Emeralddal indul. Én István Dániel vagyok, és jó szórakozást mindenkinek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 0677-1986, szokás szerint ez az SMS és Viber számunk, ide várok üzeneteket. Például arról akár, hogy ki mi miatt érezte magát utoljára jól, vagy éppen mitől jó a mai nap, hát a többiek is tudnak merítkezni ebből, hiszen igazi feel-good slágerek érkeznek mindjárt, hatan, egészen pontosan, és természetesen várom a közlekedési információkat, ha korábban történik a hazafelé vezető út, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy mi a helyzet az utakon. Miközben egyébként feel-good slágerek érkeznek, ez az angol megfelelője a dolognak, hát jó meleg van azért napok óta, tényleg mindenkin érzem az utcákon is, hogy olyan tényleg mindenki, mint a másnapos lenne, holott tulajdonképpen szerintem erről csak a kánikula tehet, ugye holnap jön a felfrissülés, ezt már nagyon várjuk, tehát addig is ránk fér a plusz energia. Na ezt hozza mindjárt Michael Bublé, Florida és Elias Junior. Feeling good, good feeling is a jól vagyok terítéken pillanatokon belül. Michael Bublé egyik nagy slágere érkezik, ha ő megjön, nekem mindig általában egyébként a jazztől és a swingtől van egy ilyen karácsonyi feelingem, hát ő ennek ugye a nagy mestere, sokan egyébként koravinnek is tartják emiatt, hiszen nagyon korán már felöltötte az öltönyét, és elég komoly műfajokhoz nyúlt. Mindez annak köszönhető egyébként, hogy a nagypapája mellett nevelkedett, ő vezette be először ebbe a világba, tette fel neki a bakelit lemezeken a nagy jazz swing előadókat, úgyhogy itt már tulajdonképpen jó értelemben véve meg volt pecsételve a zenei ízlése. Később aztán a nagypapa itt nem állt le, benevezte Kanada egyik nagy tehetségkutatójába az unokáját, amit egyébként nyíregyenesen meg is nyert. A végén aztán nem tudta elvinni a nyereményt, hiszen nem ellenőrizték le, hogy hány éves, 18 volt a jelentkezési határidő, vagy a felső határ, és ő akkor még csak 17 volt. Egy évvel később viszont újból jelentkezett, és akkor már a nagykorúságával együtt elhozhatta a nyereményt is. Azóta többször járt Magyarországon, itt is komoly rajongói bázisa van, hogyha jön, akkor biztos, hogy megtölti az aktuális koncerthelyszín. Aztán majd Florida érkezik hozzánk, és a nagy slágere, a Good Feeling, amivel úgy igazán berobbant a köztudatba. Gondolom nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy ez egy művésznév, Tramar Dillard az eredeti neve, többszörösen Grammy-díjra jelölt amerikai rapperről van szó. Ő is elég komolyan korán elkezdte a zenei karrierét, 10 évesen egy helyi rap csapattal már tolta, és aztán különböző előadókkal, kollaborációban jött ki a nagy-nagy slágereivel. Ez volt a berobbanós dala, a Good Feeling. Nálunk is muzsikált, emlékszem a Megasztárnak abban a szériájában, a Döntőben zenélt, ahol Radics Gigi volt a győztes, és annyira tetszett Szakos Andi is, ugye a második helyzet meg Radics Gigi produkciója, hogy szerette volna őket rögtön az élő műsorból elvinni az aznap esti fellépésére, de szóltak nekik a szerkesztők, hogy a két főszereplőt ugye nem tudod elvinni, hiszen még a győztes kihirdetése hátra van. És aztán majd Elias Junior is érkezik, azaz Elias Gyula, aki szintén érintett a tehetségkutatókban, számtalan tévéműsorban segítette az ottani szereplőket, így például a Megasztár 2-3 énekesei is köszönhetik neki a felkészülést, de egyébként a 2009-es Csillagszületikben is segítette például Brass Bencét vagy Varga Viktort, az X-Faktor énekesei mögött is állt, és aztán a Csillagszületik 3-ban például a győztes László Attila felkészítő tanára volt, tehát nagyon komoly zenészekkel dolgozott együtt a karrierje során, Ruzsa Magdi, Charlie, Somló Tamás mind-mind partnerei voltak. A Jól vagyok érkezik tőle nekünk stílbevágóan hamarosan, de egyelőre Michael Bublé-val indulunk, jön a Feeling Good, itt a 98.6 Manna FM-en. Birds

98 pontat Manna FM életörem zenéke, remélem jó a hangulat, abszolút bedobjuk magunkat zeneileg, igazi vidám dalok érkeznek, és nem csak hangzásban, hanem témailag is, ez ugye angolul a good feeling kifejezés, ami a jól vagyokat takarhatja, nagyjából magyarul. I feel good, érezd magad jól, és a feel good érkezik pillanatokon belül. James Brown-nal indulunk, hát ez volt a nagy sláger, amivel mindenki azonosítani tudja őt. Egyébként beszédes, hogy mi volt a beceneve a könnyű zenében, úgy hívták, hogy Godfather of Soul, az a soul keresztapja. Habár gitáron, billentyűn és ütőhangszereken is tudott játszani, James Brown szinte kizárólag csak énekes táncosként lépett fel egyébként karriere során. Mint oly sokan, az ő korában nagyon szerény körülmények között nőtt fel, augusztában egészen pontosan. Az 4 éves volt, amikor anyukája el is hagyta őket, így került aztán a nagynénjéhez augusztába, és fiatalkorát nála töltötte. Aztán nem volt zökkenőmentes az a bizonyos gyerekkor, miután fegyveres labdásért 4 évet börtönben töltött, a Bobby Bird vezette Gospel Starlighters együtteshez csatlakozott, és aztán megtért, abszolút istenhívő lett, és aztán ez a gospel kórus határozta meg későbbi sorsát, akkor már Ray Charles és Little Richard óriási hatással voltak rá, és lehetett tudni, hogy ő is ezzel fog foglalkozni. Hát ekkor még nem sejtették, hogy ekkora nagy sztár lesz, mint amilyen lett, de aztán később abszolút bebizonyosodott, hogy óriási hangról van szó. Az I Feel Good érkezik tőle egyébként. James Brown és zenekara első alkalommal Budapesten 1987. február 26-án lépett fel az akkori Budapest sportcsarnokban. Aztán majd a Bombon együttes érkezik, és az Érezd magad jól, hát sajnos egészen más fényben szólnak már ezek a dalok, amióta az énekes elég hirtelen elhunyt, néhány hete temették el Szolnoki Pétert, szinte az egész zeneszakma ráemlékezett, és mindenki drukkolt neki, hogy hát ha fel tud épülni a betegségéből, hát sajnos az nem sikerült, pedig még a Bombon egyébként idén óriási jubileumi koncertet is adott, sajnos már nincsen közöttünk az énekesük, nagy szeretettel gondolunk rá, és hát a zeneiségét ezek a dalok, amik örökzöldek kiváltak, abszolút tovább viszik. Már is az Érezd magad jól, és aztán majd a Gorillaz jön a Bombon után a Feel Good Inc-kel, hát ők is legendás csapattá váltak az utóbbi időben, ugye jellemzőjük, hogy általában a tagok nem mutatták meg az arcukat, hanem virtuális együttesként szerepeltek a klipekben. A Blur frontembere Damon Albarn és a képregény rajzoló Jamie Hewlett találta ki ezt a bizonyos megjelenést még 1998-ban. 4 rajzolt zenész alkotja tehát a Gorillaz, 2D, Nadal, Russell és Murdoch. A háttérben mindig változó zenészek szolgáltatják a zenét, egyedül Albarn személye változatlan. Ő egyébként szóló karrierbe is kezdette a Gorillaz mellett, a Mr. Tambut játsszuk tőle egyébként, mint szóló dalt. A csapat stílusa egyébként, hát elsősorban egyfajta alternatív hip-hop, de tulajdonképpen tartalmaz számtalan elektronikus és élő zenei effekteket is. Ami viszont beszédes, hogy a csapat legelső lemeze a Gorillaz 7 millió példányban kelt el, és ezzel be is került a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ legnépszerűbb virtuális együttese. Na, ezen az albumon szerepelt az a dal, amit én már bekészítettem harmadikként, az lesz majd a Feel Good Inc., de egyelőre James Brown-nal indulunk, jön az I Feel Good, úgyhogy ebben a nagy melegben próbáljunk egy picit lazítani, sok folyadékot inni, és jól érezni magunkat. Most a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en korunk egyik legmenőbb DJ-je érkezik, Martin Garrix, aki borzasztóan fiatalan került be ebbe a világba, úgyhogy tulajdonképpen a 20-as éveinek végére már olyan előadókkal tudott együtt dolgozni, mint a YouTube-ból Bono Vox, és ez a dal is egyébként közösen készült el, ami egy foci induló himnusz volt, hiszen az Európa bajnokság induló himnusza volt, azt hiszem, ami egy évvel csúszott annak idején a Covid miatt, de ez volt a himnusza, a We Are The People.
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul reményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét célozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér terület, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó utat kívánok hazafelé, hogyha az a program, a többiek számítanak a közlekedési információra. Én is mondom, amit tudok, de hát fix helyen ülök. A Manna FM hallgatói mindig többet tudnak, úgyhogy várom SMS-ben az üzeneteket, hogy továbbadhassam nekik. Miközben én is időutazáson töröm a fejem, 2002-be és 12-be viszem majd vissza a Manna FM hallgatóit, szokás szerint némi infóval, megközelítve a két évet, és aztán jönnek majd az akkor is lágerista vezetők. A dalokkal mindig könnyebben elkapunk egy-egy hangulatot. Jó majd hozzánk Robbie Williams, az Oasis, de a későbbi évből itt lesz majd a Fun és a nyár akkori nagy sláger a We Are Young, meg majd hozom a Kompatt Visszót is, de egyelőre a Dermot Kennedy féle Kiss Me indítja az újabb 60 percet. Whoa.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még

0: kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partner üzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
5: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
6: Reklám hangzott el.
7: Ma tetőzik a hőség. Stabilan termel a Paksi utolsó blokk. Csődbe ment a Robinson Tours utazási iroda. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
8: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a Borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására, arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A települési ivóvízellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kint lévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a szófiai bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvasható. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült néhol gyengén felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet általában 17 és 25 fok között alakul hajnalban, napközben pedig 30-35 fok várható.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
9: Újabb 60 percnyi tömény zene, az én nevem István Dániel, és már is hozom év specifikusan az előadókat, hiszen startol az időutazás, 2 évben kötünk majd ki. Most a kiszemelt 2 esztendő 2002 és 12, onnét hozom majd az akkori slágerista vezetőket. Robbie Williams a Come On Donnal ment, aztán volt még Oasis, tőlük érkezik majd a Stop Crying Your Heart Out, és aztán 2012-t majd többek között Janelle Monáe-val a Fun formáció idézi meg, a nyárnas slágerivel az lesz a We Are Young. Egyelőre induljunk el, az a biztos, a többit úgy is mondom, jön Dermot Kennedy és a Kiss Me.
10: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Működik SMS számunk, használjátok nyugodtan 0670-7098-6. Ide várom az üzeneteket, nagyon sokan ülnek most már autóba hazafelé, úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy mi a helyzet az utakon, tőleg a kifelé vezetőkön, a fővárosból kifelé. Köszi, hogyha jönnek az információk. Közben nézem egyébként, most a hétvégén gondolom egyre többen célozzák majd meg a Balatont, hogy mi a helyzet ott. Hát szinte termál, 29 Celsius fok alsó őrsön a tó hőmérséklete, és hát a Velencei tóról beszél mindenki, de azért a Balaton sem túl magas, elég sokáig kell gyalogolni, hogyha valaki úszni szeretne, meg a 29 fok, az tényleg már olyan, mint a fürdővíz. Ettől függetlenül gondolom a hétvégén nagy sláger lesz majd a Balcsi. No, de irány 2002, hiszen már is tartol az időutazás, azt ígértem, hogy oda viszem a Manna FM hallgatóit. Hát izgalmas év volt egyébként, ami több szempontból is beéket az agyunkba. Hát például az év végén teljes napfogyatkozás volt Dél-Afrikában, a magyarországi óriási árvíz miatt elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték, de kriminalisztikailag is emlékezetes az esztendő, hiszen a mai napi sok vitának témát adó móri rablás is ekkor történt, aminek végére aztán évekkel később került csak pont, és ez volt az év, amikor elfogták a Balástyai rémet. Rögtön izgalmasan indult 2002, hiszen január 1-én készpénzként is forgalomba került az euró, az Európai Unió hivatalos valutája, mely 12 országban váltotta fel a korábbi nemzeti valutákat. Hát elég furi erről beszélni, hogy árvíz miatt maradt el a tűzijáték, most pedig teljesen más a szituáció. Kiegyeznénk egy ilyen köztes állapottal, gondolom. Na de jöjjenek az előadók. Robbie Williams érkezik pillanatokon belül, aki nem is olyan régiben egyébként ismét Magyarországon adott koncertet. Hát ami működött a 90-es években az ezredfordulón, az a mai napig működik, megvan az ő rajongóbázisa. Szerintem az akkori fiatal asszonyok családanyaként már a gyerekeket is beoltották Robbie Williams-szel. Abszolút töretlen a siker. Ha valaki egyébként kíváncsi arra, hogy Robbie-val mizu volt a Take That-ben, vagy hogyan vált ki a csapatból, mi vezetett el odáig, akkor azt hiszem a Netflix készítette erről egy pár részes dokumentum sorozatot. Érdemes megnézni, hát nem volt zökkenőmentes. A búcsú meg az utána következő időszak sem, Gary Barlow-ral elég komoly vitákba keveredtek, aztán megbékéltek, és volt egy olyan turné, ami még később Robbie is részt vett. Hát az Oasis együttes sem volt egyébként a botrányoktól mentes, ugye ráadásul ezt egy testvérpár alakítja, Liam és Noel Gallagher, ők pedig aztán úgy össze tudtak veszni, hogy néha a koncert előtt néhány perccel derült ki, hogy nem állnak színpadra, mert annyira rühelték egymást. Aztán a tavalyi esztendőben az orruk alá nyomtak egy elég komoly összegről szóló szerződést, hogy mi lenne, ha újból turnéra indulnának, csak az Egyesült Királyságban állítólag szemmel láthatóan is akkora volt ez az összeg, hogy rögtön rábólítottak, és éppen ki tudtak békülni egymással. A végére pedig majd Uncle Cracker érkezik hozzánk, ami szintén egyébként egy művésznév, Matthew Schaeffernek hívják eredetileg. Ő is sok sláger szerzője. A Drift Away talán egy ritkábbiktal tőle. Annak idején 2002-ben egyébként ez is szépen megmászta a slágerlistákat, úgyhogy majd a 2002-es kalandozásunkat vele zárjuk. De egyenlőre Robbie Williams indítja a Come On Down, jön majd az Oasis és a Stop Crying Your Heart Out, és aztán majd Uncle Cracker, és közben készülünk 2012-be is, majd onnét is három dalt hozok. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Remélhetőleg holnap kapunk némi-nemi csapadékot, azért nagy zuhira, ilyen áztató esőre senki ne számítson, záporok, zivatarok formájában jöhet majd a csapadék. Ez pedig meg is teszi a hatását, ilyen 32 fok lesz holnap már csak. Egyébként, hogyha nem 37, meg 40 lett volna az előző napokban, akkor erre is azt mondanánk, hogy tartós kánikula, de hát ez már talán frissítő lesz. És aztán a hétvége is egyébként ilyen 30-31 fok várható, de jövő héten ismét begyújtják majd a rakétákat a fentiek, ragyogó napsütés mellett nem megy 30 fok alá a hőmérséklet, úgyhogy jól totózott egyébként, aki jövő hétre vette ki a szabadságát, főleg, hogy ilyen strandolósat tervez a nyaralás keretein belül. Közben egyébként időutazunk, 2002-ből indultunk el, és most már 2012 lesz terítéken, onnét érkezik többek között majd Carly Rae Jepsen és a Good Time. Hát nyári olimpia volt akkor nyáron, a 30. egészen pontosan, 2012. július 27 és augusztus 12 között rendezték meg Londonban. Hát ahogy mondom, hivatalosan ez volt a 30. újkori olimpia, viszont ha nem számoljuk hozzá a világháborúk miatt elmaradt olimpiákat, akkor tulajdonképpen a 27. volt. Ezzel egyébként London lett az első város, amely háromszor rendeztetett újkori nyári olimpiát, mivel korábban 1908-ban és 48-ban is e-sport esemény házigazdája volt. Na már is érkezik a Fun és a We Are Young, szerintem valamiféle élmény mindenkiből kivált ez a dal, annyira jó kis kecsi nyári dal volt annak idején. Nekem rögtön beugrik, ezt már többször elmondtam, a 2012-es esztendői üdülésem, amikor barátoknál voltam Máltán. Hát ugye Málta, főleg a főváros Valletta híres ezekről az erkélyekről, amikre előszeretettel ülnek ki dohányozni, beszélgetni a helyi emberek, és természetesen az asszonyok miközben teregetnek, mindenki ilyen nyitva van az ablak, 40 fok, így képzeljük el, és az egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valaki így ezt dörmöli. Hát mondom, milyen jó hangú férfi, és aztán kinéztem az ablakon, és egy ilyen 60-as idős néni énekelte. Egyébként tűpontosan, a máltaiak nagyon jól beszélnek angolul, az a második anyanyelvük. Szóval már is érkezik majd, Janelle Monáe hangján talán jobban szól majd. Aztán itt lesz velünk a Compact Disco, egy magyar elektronikus zenei együttes. Hát léteztek ők már különben a 2012-es év előtt is, de akkor váltak országosan népszerűvé, hiszen ők képviseltek minket az Eurovíziós Dalfesztiválon Azerbajdzsánban. Akkor lett teljes a csapat, amikor az énekes Valkó szerepelt a Megasztárban, ahol egyébként azt hiszem az élő műsorig nem jutott el, csak a válogatókon láthattuk, de a többi csapattag felfedezte benne a potenciált, és aztán felkérték, hogy legyen Valkó Csabi a Compact Disco énekese, és ez egy nagyon jó döntés volt. Ennek gyümölcs a Sound of Our Heart, amivel egyébként kimentek és képviseltek minket az Eurovízió, jól szerepeltek egyébként, döntősök lettek, és aztán majd Carly Rae Jepsen érkezik, akiről talán kevesen tudják, hogy szintén tehetségkutatós, a Canadian Idolba indult el, és ott egyébként az élősóig a döntőig menetelt, nem nyerte azt meg, a negyedik helyezett lett, de valami miatt neki sikerült nemzetközileg beindítani a karrierjét. Hát ugye a Call Me Maybe-vel, aztán utána jöttek az újabb slágerek, 2012-ben például a Good Time, amivel mindjárt majd ő érkezik, de egyelőre a Fannal indulunk, ugyan a We Are Young, itt a 98 Manna FM-en.

0: Megállás nélkül jönnek a legjobb zenék pillanatokon belül, majd a programajánlatok után. Elég sokat emlegetem a tehetségkutatókat, hát egyébként Biga is elindult egyen, de nem az hozta meg számára a sikert, sokkal inkább szerintem, amikor a köztévén a Dalban láthattuk, azóta pedig már számtalan hazai előadóval együttműködött, és önálló jogon is van egy csomó slágere, ilyen például a Learning to Let Go.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashat. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. István Dániel búcsúzik, holnap találkozunk már a hétvége jegyében. Elképesztő, tudom, közhelyes, de mint a tegnap mondtam volna azt, hogy holnap találkozunk a hétvége jegyében, pedig pontosan egy hete volt, megint jön majd a hétvége. Mindegy, jó szórakozást kívánok, a folytatáshoz maradnak a jó műsorok, az életöröm zenék. Én viszont holnap érkezem majd kettőkor.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is

0: deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
1: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
2: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
3: Volkswagen. Reklám hangzott el.
4: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért verseny az Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 000 néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
6: Manna itt. Manna.

0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
2: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.

0: Anna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind. All alone. Chapter 8 verses 3 and 4 say when I consider your heavens the work of your fingers.
2: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind.

0: Morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a

0: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flóriántéri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét, amint hallottátok, igen, remek a témánk, aki személyesen itt van, Farkas Fruzsina, a Green Sommelier. Hogy hogyan találkoztam én veled, igazából ezt a zenék alatt beszélgettünk, én egy hirdetés futott fel nekem, fermentálás, egészséges italok, no alkohol, mondom nekem, mert a hölgye beszélnem kell, felhívtam, és már is itt van a stúdióban, majdnem Bukarestből érkezett, szakmai utat Bukarestben, szabad kérdezni?
2: Igen, ott van egy fine dining étterem, és nekik csináltunk alkoholmentes italpárosítást, meg mindenféle fermentált italalapú koktélt.
1: Mert arról beszélgettünk, hogy a te tudás, a tudásod a te terméket tulajdonképpen.
2: Tehát igen.
1: No, kezdjük akkor az elején, hogy szomeliéként kezdtél, aztán lettél green szomelié. Fogalmazzuk meg, hogy ez a green, ez hogy került oda a szomelié elé?
2: Hát igazából azért került oda, mert alapvetően a környezetvédelem és a természetvédelem így végigkísérte az egész életem sorát, és hogy az számomra az egyik legfontosabb ilyen életcélom, hogy valamilyen módon tudjam segíteni a környezetünk gyógyulását, és a green az igazából erre utal. A green szomeliéség pedig, hogy leginkább természetes és fermentált italokkal dolgozom. És amikor azt mondom, hogy fermentált, akkor itt nem alkoholos fermentációról van szó, hanem mindenféle házilag készített fermentált üdítő, mint a kombucsa vagy a vízikefir, ilyen különböző probiotikus üdítők.
1: Na már meg is mondtad, hogyan kell ejteni akkor, hiszen akkor szakember tudjuk, nem a kombuha, a kombucsának.
2: A kombuha is abszolút helyes ejtés, tehát lehet bármilyen módon ki lehet ejteni.
1: Én a Leál piac mellett nőttem fel a Visegrádi utcában, és emlékszem, az időpont a 90-es évek vagy 80-as évek vége, mikor a kombucsa megjelent, hogy valami nagyon furcsa állagú valamit árultak ilyen dunsztos üvegbe, nem volt szabad hozzáérni fémmel, ezt még úgy tudom, nem, ez igaz, vagy nem, mindjárt elmondod, és hogy akkor az anyukám hazavitte, és akkor valami nagyon ilyen sejtelmesen finom, ilyen kicsit ecetes üdítő italt lehetett nyerni vele. Laikusan fogalmaztam, mi az a kombucsa tulajdonképpen?
2: Amit leírtál, ez amúgy abszolút igaz, egy fermentált tea alapvetően. Itt a fermentáció az azt jelenti, hogy erjesztett, ez a kettő szinoníma, azt jelenti, hogy van egy alapanyagunk, ami különböző mikroorganizmusok segítségével átalakul, és a végre egy másféle alapanyag jön létre. Tehát mi elindítunk egy fermentációt egy cukros teából, beletesszük a SCOBY-t, ami egy szimbiotikus baktérium és élesztő kultúra, és ők megeszik a cukrot, és átalakítják probiotikumokká, savakká, és amikor mi megisszük, azért természetesen alacsony lesz a cukortartalma, és egy ilyen enyhén pezsgő, savanykás, nagyon egészséges ital jön létre, amit nyugodtan fogyaszthatunk.
1: A puding próbálja az evés, a kombucsája pedig az ivás. Volt olyan kedves, és hoztál nekem ez saját készítésű, ez a palack.
2: Igen, ez most, abszolút házi.
1: Amíg meghoztam az eladat, dobok egy kérést addig, hogy mennyire volt ez divat hullám, anul, nagyon divat hullám volt, és hova jutott el a kombucsa? Még válaszolsz, addig én meghoztam.
2: Jó, hosszan válaszolok. Okay, 2500 évvel ezelőttről indulunk, amikor az első feljegyzése van a kombucsának. Az az eredet története, hogy a mai japán élő császár megbetegedett, és nem volt trónörököse, ezért nagyon-nagyon szerették volna, hogy meggyógyuljon, hogy nehogy kitörjön a háború. És emiatt mindenféle varázslót, orvost hívtak a birodalomból, és érkezett egy parasztember, aki a falujából hozott egy varázsitalt. És azt mondta a császárnak, hogy egy hónapig minden nap egy csészével igyon belőle, és az ő falujában mindenki 100 évig él, sosem nem betegek, és meg fog gyógyulni. És hát csodák csodájára meg is gyógyult a császár, nagyon gazdagon megjutalmazták ezt az embert, és elnevezték az italt róla. Úgyhogy a kombucsa az annyit tesz, hogy kombuteája, kombunak hívták ezt az embert.
1: Na, ez meg volt a teszt. Tényleg az ízvilág jött vissza, egy ilyen nagyon friss, egy ilyen nagyon nagy üdítő, el tudom képzelni, ez jól lehűtve nagy melegben mennyire jó lehet. Milyen élettani hatással bír, hogyha az ember ilyet fogyaszt rendszeresen?
2: Hát alapvetően a mikrobiomunkat segíti, tehát a szervezetünkön élő mikroorganizmusoknak az összességét sokszínűsíti, tehát megerősíti az immunrendszerünket, és ellenállóbbá tesz minket a különböző betegségekkel szemben. Hogyha sok ilyen probiotikumot fogyasztunk, akkor a bélflóránk egyensúlyba fog kerülni, és kiszorítják a patogén betegséget okozó baktériumokat, és ők fogják uralni nagyjából azt, hogy milyen ételekre vágyunk, illetve hogy hogyan bontjuk le azokat az adott ételeket.
1: Micsoda tudomány van egy pohár ital, vagy egy üvegital mögött, kedves hallgatók. Innen folytatjuk a témát, a vendégen Farkas Fruzsina, Green Sommelier. Beszélgetünk még a vízikefirről, meg workshopokról is, hiszen ezeket meg lehet tanulni otthon, megcsinálni, kérem tiszteletem, hogy hogyan, az hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. A vendégem Farkas Fruzsina, Green Sommelier. Az előbb volt szerencsém, és még van is, viszek haza a feleségemnek is megkóstolni, és megkóstolni ezt a kombucsát. Ez az alapíz, mert azt én láttam mindenféle gyógynövényboltban, különféle ízesítésű, tehát ez maga az az íz, ami kijön abból a, hogy hívtad azt, ami megeszi a cukrot?
2: Scoby.
1: Scoby. Az az a medúzaszerű valami?
2: Nem, valójában a folyadékban lakik. A Scoby az a medúzaszerű cucc, ami lebeg, az egy cellulózból kiépített telep, ami segít szabályozni az oxigén mennyiségét, amire szüksége van az italnak.
1: Jó, jó, belementél itt mindenbe. Okay. Na, szóval ez akkor ez a naturális íz, ami létezik.
2: Ezt hát azért, nem teljesen, nem? Ez egy chai kombucsa, amit te kaptál, ami azt jelenti, hogy egy chai teát használtam alaptak, egy kicsit fűszeres van benne, találsz benne mindenféle fahéj, kardamom, rózsa, bors, fekete bors, mindenféle más ízvilágot, és gyömbér is van benne, úgyhogy ez egy kicsit komplexebb.
1: Tehát nincs köze a teának a teafűhöz most.
2: De egy fekete tea is adja az alapját, plusz a fűszerek.
1: Aha. Na, még olyat láttam, hogy, és azt mondom, nem is nézek utána, mert megbeszéljük, vízi kefír, vagy víz kefír. Ez pontosan mi köze van-e a tejhez, de mi az a vízi kefír, és az mire jó?
2: Semmi köze nincs a tejhez, nem kell félni a laktózérzékenyeknek, se nyugodtan fogyaszthatják. Egy fermentált limonádéról van szó, amiben tejsavas erjedés zajlik. És itt a tejsavat lehet egy picit összezavaró az emberek számára, de hát a kovászos kenyérbe és a savanyú káposztába szintén tejsavas erjedés zajlik, még sincsen benne tej. Itt csak az íze miatt kapta ezt a nevet. Aha. Kicsit ilyen lágyabb, krémesebb ízvilága van. Uh-huh. És az egy japán kristálygomba nevű lebontó baktérium kultúrával készül, ami igazából az unokatestvére a kombucsának, csak még a kombucsában ecetsav van, leginkább azért addig a vízikefírben tejsav.
1: A savanyú káposzta is tejsavas. Én még középszinten nem éltem meg akkor, amikor végeztem, én élelmiszer analitikus vagyok, tehát laborban tettem az érettségét, 89-ben nem most volt. És a savanyú káposztát, hogyha van időm és kedvem, én csinálom otthon. Szóval. Az ember el se tudja képzelni, hogy tulajdonképpen mennyire egyszerű dolog savanyú káposzta, és hogy mennyire egészséges. Te magad ugye, azt olvastam alatt, hogy Párizsban tanultál, sok étteremben dolgoztál. Ott már az éttermi kultúrában ezek az egészséges dolgok jobban jelen vannak, mint Magyarországon?
2: Nem? Nem, magyarok sokkal jobban szeretnek fermentálni, mint a franciák, kivéve, hogyha sajtokról vagy borról van szó természetesen, mondjuk a borba utolérjük őket. Szerintem nem, Magyarországon hatalmas kultúrája van alapvetően a savanyított ételeknek és italoknak. A kombucsa is, ahogy beszéltük az imént, hogy a 90-es években lett nagy trend. Egyrészt igen, másrészt évszázadok óta jelen van Magyarországon. Tehát ez egy, nem egy ilyen új nyugati dolog, ami így bejött egészségkorábban.
1: Hol volt? Miért csak 80-as évek végén találkoztam? Akkor jött egy ilyen divat, vagy fölkapta valami?
2: Igen, igazából a 19. század végén lett egy leáldozás ezeknek az italoknak. Amikor megjelent az ipari forradalom és az ipari mezőgazdaság miatt a mindenféle ilyen üdítőital, nekik az elődjeik, ezek a fermentált italok. Tehát a Coca-Cola eredetileg az egy gyökérsörszerű ital volt, amit házilag fermentálva lehetett készíteni, a gyömbérsörhez hasonlít, és a kombucsa, vízikefir társai minden kultúrában jelen voltak valójában. Uh-huh. Őket elfelejtettük és elveszítettük egy picit, így azért az elmúlt 100-150 évben nagyon megváltozott azt, hogy mit és hogyan eszünk, és ahogy egyre inkább centralizált az élelmiszerfeldolgozás, kikerült a kezünkből. De alapvetően itt van, és hogyha eléggé mélyen megyünk a feljegyzésekbe, akkor megtaláljuk, gombateaként hivatkoznak rá, és Magyarországon is otthonosan érezzük magukat ebben a témában, csak vissza kell őket hozni most.
1: Mennyire divatos dolog ez, mennyire van most benne az emberek agyában, hogyha 100 emberből, nyilván nem csinált ilyen felmérést, mert szerinted 100 emberből hány tudja, hogy mi az a kombucsa?
2: Hát, ez nehéz megmondani.
1: Van még dolgot bőven, nem?
2: Ki az, hogy tudja, hogy mi az a kombucsa, és hogy hallott-e már róla, ja, azért nem ugyanaz. Tehát, hogy
1: mondjuk hallott-e már róla, az lehet.
2: Hallott-e már róla, én azt mondanám, hogy talán ilyen 20-25%.
1: Na, van még dolgod, akkor bőven.
2: Igen, hát 5 év múlva ezt garantálom, hogy magasabb lesz ez a szám, hogyha rajtam múlik. Hát a kicsit a kombucsa készítés az olyan, mint a tudás megosztás, mert hogyha továbbadjuk, akkor csak több lesz belőle. Vagy mint a szeretet. Amúgy szeretet gombácskának is hívják amúgy ukránul, mert pontosan olyan. Átadom a szomszédomnak, átadom a tudást, ő is nevezti, otthon készíti, őnek is egyre több lesz, és akkor így a világban egy kicsit elterjed, és most nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ez terjedjen, mert a bélflóránk sosem volt még ilyen ramaty állapotban, úgyhogy fontos, hogy ilyen italokat fogyasszunk.
1: Na, innen folytatjuk a ramaty állapot, mögé nézzünk egy picit, hogy minek nem köszönhető, hanem mi okozta azt, hogy ramaty állapotba került a bélfalánk. Zene, aztán folytatjuk a vendégem Farkas Fuzsina, a Green Sommelier-jét, vele beszélgetünk zenék után.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Olyan remek, amilyen italt én kaptam. Ez is remek a kombó, mindjárt bele is iszok, csak majd átadjuk a szót Fuzsinak. Ott hagytuk abba, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van mostanság, hogy ezeket elővegyük, ezeket a régi tudás alapján működő, jófajta és egészséges italokat, ételeket, mert ramatty állapotban van, hogy téged idézelek a bélfrulánk. Minek? Mi okozta ezt? Meg majdnem azt, hogy minek köszönhető. Mi okozta ezt, hogy így nézünk ki belül?
2: Hát a mi testünk az egy ökoszisztéma. A mi testünkre nyugodtan lehet úgy gondolni, mint egy erdőre. Onnan fogjuk tudni egy ökoszisztémának meghatározni az egészségét, hogy minél magasabb a fajoknak a sokszínűsége. Tehát minél féle élőlény van benne. És a mi testünkön belül, és úgy fogjuk tudni megállapítani azt, hogy mennyire ellenálló az immunrendszerünk, hogy mennyire sokszínű a bélflóránk. Csak a bőrünkön több mint 9 milliárd mikroorganizmus él, a bélrendszerünkben ennek a 100 000-szerese. Magányos perceitekben gondoljatok arra, hogy rengetegen vagytok.
1: Nem vagyunk egyedül.
2: Nem vagytok egyedül, egyáltalán nem vagytok egyedül. És viszont a mi testünk leköveti a bolygónak a változását, ami azt jelenti, hogy sajnos a globális felmelegedésre, hogyha nézzünk, akkor a mi testünkbe, egy modern ember testébe ez gyulladásos megbetegedésként fog jelentkezni. És amikor arról beszélünk, hogy az Amazonasba csökken a biológiai sokszínűség, halnak ki a fajok, ugyanaz történik éppen a bélrendszerünkben. Nagyon sok oka van, életmód, táplálkozás, az, hogy milyen ételeket eszünk és fogyasztunk, hogy azok hogy voltak termelve leginkább, tehát hogyha mi egy antibiotikumot kapott tehenet fogunk megenni, akkor az antibiotikum nem vesz el így az ételben, mi folyamatosan antibiotikumot eszünk, és ugye annak az antibiotikumnak a jelentése, hogy megöli a mikroorganizmusokat, és nem válogat, tehát nincs az, hogy ó, csak a patogéneket, tehát csak a károsokat fogom kinyírni, hanem mindent kitisztít, és ezáltal nekünk a sokszínűségünk is folyamatosan csökken, emiatt rengeteg olyanról hallhatunk, hogy ételérzékenységek, allergiák az elmúlt 10 évben 50%-kal nőtt Európában az ilyesmi megbetegedéseknek a száma, ez kb. 300 millió embert érint, hát ez hatalmas, ez rendben. A Covid-ehhez képest semmi, csak ugye nem beszélünk annyit róla, mert nem feltétlenül mindenkinek az érdeke.
1: Mikor hallottam, én 70-ben születtem, tehát hogy gyerekkoromban, kamaszkorom, mikor hallottam én mentes konyháról, mindenféle érzékenységről, semmi, eszed nem kap mást. Nyilván voltak akkor is érzékenyek, de nem ilyen mentesen. Nekem, én sajtópartner vagyok a Csak a Mentes Fesztiválnak, például, hát amikkel ott találkozik az ember, hihetetlen felhőpiac van rá. Én kíváncsi vagyok, hogyha most kinyitnám a te hűtődet otthon, akkor azért te egy nagyon tudatos csajszi lehetsz, aki aztán ilyen módon éli az életét, hiszen tudja, mi van mögötte, te fermentálsz, gondolom, a savanyúságot is magadnak, minden. Most kinyitom, mi van a hűtődben, most csak így képzeld.
2: Most benne. A hűtőmben van kimchi, van, amit én készítettem, meg savanyúkáposzta, azt vettem a piacon, azt meg a kovászos uborkát, és azt venni szoktam általában, mert túl sokat eszek ahhoz, hogy tudjam termelni.
1: De a téli kovászos uborkában nincsen valami tartósítószer?
2: Hát én a piacon veszem, és bennünk bízom azért.
1: Na majd elmondom a megboldogult taposom titkos receptjét. Ne, semmi rosszat nem mondok, csak figyelem, mi van még a hűtőben.
2: Mi van még a hűtőben? Én piacon vásárolok, és termelői zöldségeket, az is nagyon fontos, hogy egyrészt, hogy bio, de inkább termelői legyen a zöldség, hiszen onnantól lesz minél magasabb a mikroorganizmus tartalma, hogy honnan, milyen talajból érkezett hozzá. És nem, és annál az az ideális, hogyha nem monokultúrából, tehát nem egyféle növényt termesztenek az adott területen, hanem minél többféle növényt termesztenek. És hogyha egy ilyen kertből jön a zöldségünk, akkor az sokkal egészségesebb lesz, magasabb lesz a tápanyag tartalma.
1: Divatosak mostanában ezek a zöldség közösségek, én forgattam egy-kettővel. Kérdezett, olyan szinten bio a dolog, ez a magos völgyről van szó, Nógrád megyében, hogy még lóval húzzák az ekét is, tehát nem, hogy bemennek egy dízzel valamivel, és ugye ez egy zöldségközösség, ugye előfizetés és kapsz egy zöldségkosat, szerintem lassan majd indulnak a mindenféle zöldséggel.
2: Igen, én is így szoktam rendelni, farm to fork.
1: Az.
2: És akkor hozzám hetente egy ilyen nagy rekesznyit kapok, és akkor azt feldolgozom. Igazából leginkább nyers formában érdemes őket megenni, úgyhogy nálam, amikor azt mondom, hogy folyton salátát teszek, akkor nem arra kell gondolni, hogy jégsalátát, hanem olyan salátát, ami nagyon gazdag. Tehát vannak benne magok, mit tudom én, fodroskás, sült édes burgonya, hogyha csirkét vagy húst teszek, amúgy eszek alapvetően állatot is, viszont azt is olyan, mindenképpen olyan helyről szerzem be, ahol tudom, hogy kapirgált, és kint volt, és nem csak gabonával etették, hanem sok színű volt a csirkének is már az, amit megevett, hogy az a minőségű tápanyag és hús, amit megveszek, az számomra is egészséges legyen.
1: Nagy tudású vagy, és ehhez képest nagyon fiatal, úgyhogy szerintem valami van még itt a jövőben. Gondolkodtál azon, hogy mindezt egyszer a vendégeid asztalára tett, tehát egy ilyen, hát egy ilyen, hogy mondjam, green sommelier bárra, vagy valamire esetleg, van ilyen a tervedben, a messzi tervedben akár?
2: Hát igen, ez nagyon nagy vágyam, ugye én rengeteget az elmúlt 15 évben kb. Vendéglátó helyeken dolgoztam, és a családomnak az örökségében is benne van, hogy hát kocsmáink voltak, na, úgyhogy én is szeretnék egy kocsmát, viszont egy alkoholmenteset. Bízom benne, hogy Budapest és Magyarország megérett már arra, hogy legyen egy hely, ahol lehet szórakozni, kikapcsolódni, és nincs szükségük
1: az
2: alkoholra.
1: Az ötlet az remek, és ez a műsor lesz, akkor szeretnénk ott lenni a Grand Opening Party-n.
2: Ja, mindenképpen.
1: És akkor úgy, no, kedves hallgatók, a következő részben pedig megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet megtanulni mindezt. És Fruzsi workshopokat is tart, hol, hogyan lehet jelentkezni, mi történik, milyen tudást lehet itt felhalmozni, hogy aztán ilyen finom italok készülnek ott, amit most az én kezemben van. Zene, aztán folytatjuk Farkas Fruzsinával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Farkas Fruzson Green Sommelier nevű hölgyel, akivel megtanultuk, hát alapfokon mi is az a fermentálás, és hogyan lehet eljutni ilyen remek italokig, ami éppen előttem van. Na de aki szeretné ezt a tudást magába szívni, az menjen el workshopra. Mi történik egy ilyen workshopon? Tehát le vannak bontva témák szerint, hogy egy workshopon egy valaminek mentek neki? Hogy néz ki egy ilyen?
2: Igen, az elején még... Amikor kezdtem, akkor próbáltam olyat, hogy több témát is vittem, és hát kb. 4,5 óra lett volna, mert mindent át akarok adni, úgyhogy most már külön szedtem témákra, le vannak bontva. Van kombucha workshop, vízigefír, gyömbérkovász, most készítünk egy olyat, hogy mikrobiombarát étkezés, és akkor abban lesz savanyítás, meg ilyen fermentált italokkal való főzés, úgyhogy mindig nagyon izgalmasak. Nagyjából 2,5-3 óra, és akkor nagyon messziről indulunk. Onnan szoktam kezdeni, hogy 4 milliárd évvel ezelőtt megjelentek a mikroorganizmusok, és akkor onnan igazából így tégláról téglára felépítjük az alapokat. Mert valójában, hogyha azt mondom, hogy vízikefir készítés, akkor nagyon egyszerű, összekevered a cukrot, beleteszed ezt a japán kristálygombat, és vársz pár napot, és kész van. Viszont én szeretem ezt úgy felépíteni, hogy az ember tudja, hogy mi történik ott a palackban, és szerintem nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy mi együtt dolgozunk ilyenkor több millió különböző mikroorganizmussal, és hogy ilyenkor olyan, mint hogy a kertészkednénk, a kontrollnak nálunk van. Tehát az emberre szüksége van, hogy adjon egy keretrendszert ezeknek a lényeknek, hogy tudjanak dolgozni, viszont egy része pedig a kontrollunkon kívül van, mert hiszen rájuk fogunk hagyatkozni arra, hogy éppen milyen a kültéri időjárás, hogy érzik magunkat, és ez szerintem egy nagyon szép szimbiotikus együtt dolgozás, és nagyon sokat tudunk emberként tanulni ebből, abból is, hogy elengedjük egy kicsit a kontrollt, meg hogy hogyan tudunk együtt dolgozni azért, hogy mindenkinek jobb legyen. Ugye nekik érdekük, hogy mi segítsünk őket, és cserébe ők is segítenek minket azáltal, hogy egy egészséges italt kapunk a végeredménybe.
1: Hölgyek vagy urak mennek inkább?
2: Hát azért 80% hölgyek, igen, viszont az urak, akik jönnek, ők általában azok a fajták, akik gasztro iránt nagyon érdeklődőek, vagy kovászos kenyeret készítenek esetleg már otthon. Nagyon sok olyan ember jön a workshopomra, akik alapvetően valamilyen irodai vagy ülőmunkát végeznek, és szeretnének alkotni a mindennapjaikban. Hiányzik nekik az, hogy ők teremtsenek, és akkor ezek az italok nagyon jók rá, mert nagyon magas a sikerrátájuk, gyorsan sikerélményt ad, és ugye nagyon finom, és még egészséges is. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó hobbi valaki olyannak, aki szeretne valami gasztrológba belevágni, viszont még nem mert elindulni, mert hogy túl sok a kérdés, akkor itt tényleg ilyen magabiztos tudást fogunk tudni átadni, és mindenki kap egy indítókultúrát, egy csomagot, amit ilyenkor hazavisz, és akkor onnantól kezdve mehet.
1: Úgy tudom, hogy a közeli időpontok beteltek, de hát aki a Green Sommelier-t beüti, és pikpak eljut azokhoz a fórumokhoz, ahol lehet jelentkezni, szerintem akkor érdemes megtanulni ezt, mert hogyha végét nézem, akkor igazából, ha már működik, ez nem olyan drága ennek az előadása, amit van, nem? Ugye?
2: Nem. Otthon, hogyha készítjük, egyrészt az lesz a legfinomabb számunkra, mert az otthoni mikroorganizmusok, a saját házunk íze fog beleköltözni, úgyhogy senki nem fog finomabbat csinálni, mint ti otthon, azt garantálom, és hát cukor kell hozzá, meg tea, tehát, hogy ilyen literenként előrelehetőség költség mondjuk 50-60 forint, tehát, hogy azért az, hogyha arra gondolunk, hogy gyerekeknek valami egészségeset akarunk adni, azért, hogy almalé, narancslé, egyrészt magas a cukortartalma, másrészt igen felszoktak az árai, úgyhogy ezek egy jó alternatívát fognak adni.
1: Nem beszélve a nemzetközi lónyálakról, amiben
2: hát azt
1: felejtsük is ilyen.
2: Igen, neked,
1: hogy a végén a világ legjobb kovászos bor receptjét taposom meghalt novemberben, de amíg élt, a világ legjobb borkát ő csinálta. Nap kell szerint ez a kovászos borka? Az mi kell
2: nem
1: hozzá?
2: Kell,
1: ugye itt tudja a szakember, igen.
2: Nem kell, csinál, és kenyér se kell hozzá.
1: Azt mondjuk, az egy kicsit tett bele. Leforrászta az uborkát, és hűtőtáskába tette, és akkor az melegen tartott, és naponta a vizet cserélte rajta, vagy mindig hozzájöntött, és egy nagyon hersegő uborka lett belőle, és ugye a végén, amikor csúcsüzemet csinált, akkor a hűtője tele volt, és tényleg is nagyon friss uborkát ettünk. Van némi a verzióm nekem a piacon kapható, mindig megkezdem, hogy tesz-e bele még ecetet, vagy nem, aztán rákérdezek ilyen szokott. Illetve ami a másik, hogyha amire a rászoktunk az otthoni fermentálással, hogy rengeteg cukor helyett édesítőszer tesznek bele, mert szerintem olcsóbb, és én valahogy én ezt megérzem. Na mindegy, most nem akartam elvenni a szabadat, de igazából hát ennyi volt, picit hosszabb voltunk, picit belekaptunk ebbe a témába. Én azt kívánom, hogy ez az étteremre én nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem jó helyen kopogtasz te, mert szerintem ez most nagyon benne van a levegőben, hogy egy valami ilyesmit csinálni
2: kell. Hát szükségünk van rá, pláne Magyarországon szerintem biztos, hogy legalább a környezetünkben egy-két olyan embert tudunk mondani, aki küzd valamilyen bérrendszeri problémával, vagy alkohollal való kapcsolata nem biztos, hogy legegészségesebb, és nekünk nagyon jó az, hogyha van egy alternatíva. Úgyhogy kövessetek be Facebookon, vagy Instagramon, nagyon sok tudást osztok meg ott is, és várlak szeretettel.
1: Szerintem még itt is találkozunk, illetve hát, hogyha közeli terv ez a alkoholmentes bár, vagy...
2: Hát ezek a tervek, ezek mindig közeliek, aztán ki tudja.
1: Picike pénzfüggő és nyilván a dolog, meg mi egymást, nem, de...
2: Szerintem egy-két év.
1: Na, hát akkor kedves hallgat, ha előbb nem találkozunk itt, akkor ott a megint van, igen, maradunk kapcsolatban. Köszönöm szépen ezt a palacbazárt, egészséget, isteni finom viszem haza is. Farkas Fuzsinát hallottátok, a Green Sommeliert. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Ma tetőzik a hőség. Kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Még ebben a hónapban kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfő jelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak. Neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága. Középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Az egykori védett tár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, hogy a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben

0: kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását. Ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, a napokban megkezdődött az új aszfalt burkolat beépítése. Hozzátették, hogy a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, az ivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes vasárnapot kívánok a 98.6 Manna FM kanapéjában. Argyelán Kriszta vagyok, és itt van velem most is szokás szerint Kohári Éva, gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, aki ezúttal is gondoskodik arról, hogy legyen valami finomság az asztalon, amit természetesen azok is fogyaszthatnak, akik gluténérzékenyek. Na hát, egy igazi nyári étel az, amivel most kezdünk. Szia!
2: Sziasztok! Igen, hát ugye nagyon megosztó csemege lesz ez, amiről most beszélgetni fogunk, mert lehet nagyon szeretni, és van, aki az illatától is kimenekül a világból. Ugye ez nem lesz más, mint a kovászos uborka. Mert természetesen nekünk celiákiásoknak, gluténérzékenyeknek sem kell lemondanunk a kovászos uborkáról. Többféleképpen el tudjuk készíteni ezt is gluténmentesen, akár a hagyományos módszerekkel gluténmentes kenyérre, vagy ugye el tudjuk készíteni egyéb alternatívákkal, egyéb opciókkal. Ugye itt Isten igazából az a legfontosabb, hogy tiszta üveget használjunk.
1: Mi a gluténmentes kóviubi titka? Mivel készítsük?
2: Hát ugye maradhatunk a kenyér verziónál, hogyha gluténmentes kenyeret használunk hozzá, tehát ugyanúgy el fog készülni gluténmentes kenyérrel a kovászos uborka, mint hagyományos kenyérrel, viszont használhatunk más opciót, ilyen lehet a krumpli, a burgonya. Ugyanúgy tökéletesen fermentálja nekünk az uborkánkat, ahogy a kenyér is. Sőt, képzeljétek el, azt olvastam egy kommentbe a posztom alatt, amit megosztottam egy kovászos uborka receptet az oldalamon, hogy valaki rizssel készíti a kovászos uborkát. Többen ki is próbálták ott, és azok a visszajelzések jöttek, hogy tökéletesen működik rizssel is a kovászos uborka.
1: Na, ilyenről még nem hallottam, de egyébként a krumplis verziót azt ismertem a családból. Mit teszel te az üvegbe?
2: Tulajdonképpen, ami az üvegbe kerül, az teljesen megegyezik a hagyományos verzióval, tehát a krumpli esetében. Annyi, hogy a kenyeret váltjuk ki krumplival. Én szoktam az üvegbe tenni az uborka mellé hagymát, fokhagymát, időnként teszek bele esetleg babérlevelet, de ha éppen elfelejtem, akkor nem teszek bele, valamikor teszek bele pár szemes borsót, de ha nem teszek bele, akkor anélkül is tökéletesen jó. Kapor. Természetesen jó sok kapor, és akkor a sós víz, aminél 1 liter vízhez én 1 evőkanál sót szoktam használni. Na, olvastam megint csak ilyen praktikákat, nagyon hasznos különben, amikor így az ember megoszt egy receptet, mert annyi okosságot lehet olvasni alatta. Valaki esküszik arra, hogy csak jódozatlan sóval lesz jó a kovászos uborka, valaki azt mondja, hogy neki a jódozott sóval is jó lesz. Én általában parajdi sót szoktam használni, ugye az nem jódozott, de nem tudom, neked esetleg erről van valami tapasztalatod, vagy anyukád erről mondott neked valamit, hogy a sóval is figyelni kell?
1: Mi ilyennel egyébként nem foglalkoztunk soha, sőt, általában azért elég rugalmasak vagyunk az alapanyagok kiváltásával kapcsolatban.
2: Igen, én is. Szóval egy 1 liter vízhez 1 evőkanál sót szoktam én tenni, és én felszoktam forralni a vizet, és vissza szoktam hűteni szoba hőmérsékletűre. Én ezt így tanultam anyukámtól, nagyon sokan nem forralják föl a vizet, és vannak olyanok is, akik fölforralják, és még forron öntik rá az uborkára.
1: Na, jöjjön akkor a kovászolás, hogy Éva hogyan kezdi ezt, nem sokára elárulja nekünk a beszélgető partnerem Kohári Éva, gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ez a Manna FM kanapéja. Sziasztok, köszi, hogy itt vagytok velem ti is. És akkor Kohári Éva gasztrobloggerrel folytatjuk az uborka kovászolását. Hogyan kezdette gluténmentesen krumplival az uborkát?
2: Én az üvegnek az aljában szoktam tenni egy réteg kaprot, erre szoktam ráállítgatni az uborkákat, és így az uborkák közé szoktam beleszórni a hagymát és a fokhagymát. A hagymát azt csak megpucolom és negyedekbe vágom. Én egy olyan 4-5-6 kereszt fokhagymát simán bele szoktam tenni, nagyon szeretem az ízét. Ugye megtöltöm az üveget teljesen uborkával. Ó, és hát mi maradt ki belőle? Tehát ugye a kapor, az alján a kapor rétegre jön egy pár szem krumpli. Én egy ilyen nagyobb üveghez egy darab krumplit szoktam összesen használni. Tehát a krumplinak a felét azt az uborka alá teszem az üvegbe. És akkor, amikor megtöltöttem az üveget az uborkával, akkor jön rá megint a kapor és a maradék krumpli a tetejére, és ezt öntöm föl a vízzel. Különben nagyon érdekes, többen megkérdezték azt ez a posztom alatt kommentbe, hogy 4 literes, 5 literes, akárhány literes üveghez hány liter vizet kell előkészíteni, sós vizet. Ugye ezt a legkönnyebben úgy tudjuk megnézni, hogyha megtöltöttük az üvegünket, tele van teljesen, amit szeretnénk, az belekerült, ezt fölöntjük sima vízzel, leöntjük róla, és megmérjük, hogy mennyi víz fog belekerülni. Ez is egy olyan praktika, ami esetleg kezdő kovászos uborka készítőknek jól jöhet.
1: Ha kész van, akkor mi lesz az üveget sorsa?
2: Ezt nem szoktam lezárni, csak a tetejére teszek egy kis tálkát, és meleg helyre teszem, viszont soha nem teszem tűző napra, hanem inkább árnyékba megy nekem ez az uborka. És nagyon-nagyon résen vagyok, és nagyon figyelem, minden nap rákukkantok, amikor elkezd az uborkának ez az éling zöld színe megváltozni, így elkezd sárgulni, kicsit barmulni, akkor én már elkezdem egy kicsit kóstolgatni, mert én akkor szeretem, amikor olyan igazán jó roppanós, ropogós marad az uborka. Hogyha jó nap ítélem, olyan 3 nap körülbelül, akkor kihalászom az uborkákat. Én át szoktam egy picit mosni, hogy bár ilyenkor még 3 nap alatt nem nyelkászodik meg az uborkának a széle, de én ezt láttam anyukámtól, úgyhogy én át szoktam mosni, leszűröm a vizét, és úgy teszem vissza egy üvegbe, hogy fölöntöm ezzel a sós vízzel, és lezárva megy a hűtőbe.
1: Mennyi ideig marad meg ez nálatok a hűtőben?
2: Hát, mivel általában ezt én eszem egyedül, így attól függ, hogy mennyire kívánom mondjuk a zsíros kenyeret. Igazság szerint én meg tudom enni bármihez. Tehát imádom zsíros kenyér mellé, imádom májkrémes kenyér mellé, de egy jó oldalassal. Na, szerintem azzal így a mennyei mondom.
1: Van egy másik recept is, ezzel folytatjuk nem sokára itt a 98.6 Manna FM-en, ami annyit már elárulhatok előjáróban, hogy édesség lesz, ráadásul nagyon-nagyon jól mutat, és érdemes a gyerekekkel kivágni. Maradjatok a Manna FM-mel, ez a vasárnapi kanapé.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Rádiózzatok a Manna FM-mel, így vasárnap délután is, 3 óra után kezdődik ugyanis a kanapé rámeső része. Én Argyelán Kriszta vagyok, és ilyenkor Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával próbálunk meg nektek segíteni, hogy tudjatok ti is finomabbnál finomabb dolgokat elkészíteni gluténmentes verzióban. Évának nagy rutinja van ebben egyébként, mert több mint 10 éve derült ki Sára lányáról, hogy gluténérzékeny. Azóta a főzés a szenvedélye, és a kísérletezés, hogy Sára ugyanazokat az ízeket megkapja gluténmentes verzióban is. Bár ugye elárultad, hogy később aztán nálad is diagnosztizálták a gluténérzékenységet, és a kovászos uborkáért Isten igazából te vagy oda a családban. De akkor most kedvezzünk akár az édes szájúaknak is, mi a következő recepted, Éva Mára, szia!
2: Hát itt a kovászos uborka után úgy gondoltam, hogy kedvezek egy kicsit a gyerekeknek, úgyhogy egy nagyon egyszerűen elkészíthető csíkos keksz receptet hoztam, amit nem kell nyújtani, nem kell szaggatni, tehát tényleg nagyon egyszerűen el lehet készíteni, és a gyerekeket nyugodtan be lehet vonni a munkába. Ugye azért itt még van egy jó egy hónapunk vissza a nyári szünetből, úgyhogy tényleg jó móka lehet gyerekekkel a konyhába. Ez a recept, amit most el fogok mondani, ez nem tartalmaz glutént, tejet és tojást sem, úgyhogy aki tojásra, tejre érzékeny is nyugodtan el tudja készíteni. 2 tésztát állítunk össze, egy fehér színűt és egy kakaósat, és akkor ugye ebből lesznek majd a kis csíkocskáink.
1: Jöjjenek a hozzávalók!
2: A fehér tésztához szükség van 280 g gluténmentes univerzális lisztkeverékre, 60 g porcukorra, 180 g margarinra vagy növényi vaj alternatívára. Ugye most már hála jó égnek, hogy egyre több helyen érhető el, olyan boltba is, amilyen teljesen populáris és tényleg bárhol megtalálható, ilyen zseniálisan jó növényi vaj alternatívák, amik megszólalásig olyanok ízre, mint az igazi vaj.
1: Hát, mert ugye a margarinnak azért egész más íze van.
2: Nagyon sokszor vetik föl ezt a margarin dolgot. Ugye azért azoknak, akik tejfehérje érzékenyek, nem fogyaszthatnak tejterméket, elég rendesen meg van kötve a kezük. Nem a főzésnél, mert a főzésnél nyugodtan tudunk használni a vaj helyett zsírt, de mondjuk egy süteménynél, aminél fontos a zsiradéknak az állaga, vagy az, hogy habosítható legyen, ugye ott egy kókuszolajat, vagy egy szertészért nem tudunk fölhabosítani. Szóval ez egy nagyon megosztó dolog, de ezek a növényi vaj alternatívák már tényleg tökéletesen jó opciók lehetnek.
1: Hát akkor hamarosan a kakaós tészta hozzávalóit is elmondjuk nektek, illetve azt, hogy hogyan kell összeállítani magát ezt a csíkos kekszet. A 98.6 Manna FM kanapéjában Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával beszélgetünk, és a kovászos uborka után, amit természetesen gluténmentesen ezúttal krumplival készítettünk el, jön még egy édességrecept, amibe be lehet fogni a gyerekeket, és szerintem még amíg tart a szünet, jó sokszor el is lehet majd készíteni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Választhatok ti is vasárnap délután a Manna FM-et és Kohári Éva gasztrobloggerrel a gluténmentes rovatunkat, hiszen ilyenkor ez időtájt szoktunk készíteni finomabbnál finomabb fogásokat, de ezúttal ebben a receptünkben nincsen se tej, se tojás, se glutén. És ez egyébként egy csíkos keksz lesz, már a vaníliás tésztát elkészítettük, na jöjjön akkor a kakaós felének a hozzávalói.
2: 250 g gluténmentes univerzális lisztkeverék, 30 g holland kakaó, 60 g porcukor, és ehhez is jön a 180 g margarin vagy növényi vaj alternatíva. A tésztákhoz mérjük ki a hozzávalókat kettő tálba, tehát ugye külön fogjuk elkészíteni a fehér és a kakaós tésztát. Először morzsoljuk el a margarinnal a lisztet és a porcukrot, majd gyúrjunk belőle egy jó kis egynemű tésztát. Ezt elég sokáig kell gyúrogatni, de nem szabad semmit hozzátenni, mert pont így lesz tökéletes, tehát egy kicsit nehezen áll össze, de ugye a kezünk melegétől fölmelegszik a margarin vagy a vajalternatíva, és akkor tök szépen ilyen egynemű tésztát fogunk belőle kapni.
1: Hogyan készítsük el a csíkokat?
2: Mindkét formában formázzunk 6-6 darab, nagyjából egyforma bucit, és ezeket a bucikákat nyújtsuk nagyjából 4-5 mm vastag téglalappá. Nem kell ezeket így szépen nyújtogatni, így Isten igazából a kezünkkel is lapogathatjuk őket, és ezeket a kis téglalapocskákat tegyük egymás tetejére. Majd készítsünk belőle, így egy kicsit hengereljük össze, ilyen csíkos rudat fogunk belőle tulajdonképpen kapni. Ezeket a rétegeket egy kicsit nyomkodjuk össze, hogy sütés közben szépen egybe maradjanak. Betehetjük egy kicsit a hűtőbe, fóliába becsomagolva, hogy még jobban összeérik így a két tészta, és biztos, hogy nem fog sütés közben elválni egymástól. Majd éles késsel szeleteljük föl ilyen 2-3 mm vastag szeletekre, fektessük ezeket a szeleteket sütőpapírral bélelt tepsibe, és 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 25 perc alatt süssük készre. Tehát ez, hogy így most egymásra fektetjük a téglalapot, Isten igazából számtalan módon variálhatjuk, mert csinálhatjuk úgy is, hogy ha nem szeretnénk még ennyit se vacakolni vele, hogy ilyen kisebb darabkákat letépünk a fehérből, letépünk a kakaósból, és ezeket pakoljuk így szorosan össze egymás mellé, majd egy kicsit összehengergetjük tényleg, hogy ne váljanak el egymástól ezek a tésztadarabok, és akkor ilyen pár ducmintás kekszet kapunk belőle, nem csíkosat.
1: Nagyon szépen köszönöm Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük ezt az órát, és hát nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy egy csomó-csomó ötletet bedobott ide nekünk a nagy közösbe a kovászos uborka készítésével kapcsolatosan, mert igen, ezt is lehet gluténmentes verzióban is elkészíteni, vagy úgy ugye, hogy magát a kenyeret váltjuk ki gluténmentes verzióra, vagy pedig úgy, hogy krumplival kovászoljuk meg az uborkát, sőt, volt olyan a hallgatója, követője Évának, aki beírta, hogy rizssel is működik a kovászolás, szóval érdemes egyébként végighallgatni, újrahallgatni ezt a beszélgetést is. A Manna FM podcast felületén megtaláljátok, akár iTunes-on, akár Spotify-on keresitek, és a második receptünk is nagyon-nagyon jó volt, egy igazi csíkos keksz, vagy párducos keksz, ki mennyire alapos a dekorálást, illetően ennek a receptjét is visszahallgathatjátok, és írhattok nekem természetesen akár kérdéseket is, recept igényeket is a 0677-1986-ra SMS-ben, Viberen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM.
1: Életöröm szere.
0: Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanó testet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helységek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvasható.
0: Időjárás.
3: Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
4: Itt van mellettem a bőség kosara, amely még üres, de nem sokáig, hiszen elindulunk a budapesti Garai piacra. Sziasztok, ez a bőség kosara, én pedig pucca.

0: Attila vagyok. Mai témánk a hús, éppen erről beszélgetek majd hamarosan, vásárlókkal és természetesen egy hentessel is. Mi magyarok nagyon húsos nemzet vagyunk, húst hússal. Sokszor fogjátok ezt hallani a következő órában. Zene, aztán irány a Garai piac.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk a hús.
2: Igen.
1: Van az a mondás, hogy húst hússal. Tetszik-e olyan embert ismerni, akire ez a mondás ráillik?
2: Hát én olyat nem ismerek, mert általában minden családba eszik a húst, meg szeretik is, meg hát ez a mindennapos. A betevő falatunk a hús. Lehet mondani úgy.
1: Ha megkérdezem, hogy az ön háza, vagy az önök háza körül hányféle fajta hús szaladgál, éldegél, tehát milyen jószágok vannak magyarul?
2: Honnét kezdem, vannak hízók, van bornyú, van nyuszik, hát most ebben az évben nincsen kacsa, meg liba. Azelőtt szokott lenni, de most csak ezek van, meg tyúkok.
1: Melyik az ön kedvenc húsfajtája, amit a legjobban tetszik szeretni?
2: A disznóhús, meg a csirke.
1: A disznónak melyik alkatrésze?
2: Mind.
1: Hát van, csak van kedvenc azért, de kedvenc az mindenkinek van.
2: Hát karáj.
1: Drága Juliska, miben... Meg a tarja. Miben különbözik manapság a háztáji hús, füstölt hús, májások, tehát hús és húskészítmények, mint mondjuk, amit az ember a hentestől vesz? Van-e valamiféle különbség?
2: Van különbség. Amit mi meg fölnevelünk kukoricával, darával, a hízót is, az annak párja nincs. A csirkecombot is. Most vettem éppen 20 darab csirkét, olyan kisebbeket, amit csak kukoricázok, és a saját szükségletünkre, amit levágok. És annak párja nincs. Azt másnap is olyan elfogyasztható, de azért ezek a vettekben van egy kis olyan, hogy táp, érezni rajta a tápot.
1: Tessék, elképzelni, egyszer voltunk, mi disznó, nagy disznóvágó okay. csapat vagyunk, és elmentünk Nagyorossziba, ott a hölgy, aki a disznót vágja nekünk, mondta, hogy vigyünk már egy pár szelet húst, mert hogy nem lesz elég, amit ő vágott. Igen. És vittünk hentestől vett húst, és abból annyi, de annyi víz sült ki, összeesett mindig, amit ő adott. Hát az meg majdnem, hogy olyan maradt, mert más is volt egy kicsit. Na, ennek mi lehet az oka, hogy vízbe áztatják, felvizezik? Majd megkérdezzük a hentes uraktól is ezt az egészet, de ön szerint?
2: Én szerintem az, hogy tovább áll az a hús. Mert ahogy tovább, úgy, ahogy áll a hús, az maga vizet enged, a hús. És azért azt mindig, hát azt ki kell törülgetni a tepsi alját is, mert azt mindjárt én, ahogy levágjuk a disznót, 2 óra hosszá, amikor már rálátom, hogy hűl a hús ki, akkor már zacskózzuk is be, frissen. Annak az a izéje, hogy frissen be kell zacskózni, akkor az nem enged vizet.
1: Egy évben hány disznót tetszenek vágni?
2: Hány disznót? Hát van mikor 8-at is. A családnak.
1: De nyáron is?
2: Nyáron is, be a hűtőládába.
1: De igazi a disznóvágás azért a téli, gondolom.
2: Hát igazi a téli, mert de akkor is csinálunk hurkát, a hurkát meg úgy csináljuk, hogy hideg vízbe, hogy kifőzzük a hurkát, hideg vízbe, 2 hideg vízbe beletesszük. Van ilyen nagy alumínium tepsiaink, abba szépen kirakjuk. A hurkát kihűl, és már is zacskózzuk azt is be a hűtőládába.
1: Csinálnak véres hurkát is, vagy elfogy az első, de akkor hagymásvér az ott van?
2: Már a zsírban megsüssük a hagymát, és azt tesszük bele a hurkakásába.
1: És a, na igen, de amikor nincs véres hurka, mert a ott dolgozó férfiak követelik a hagymás vért, van-e olyan?
2: Ja, reggelire van, de nyáron azt se csináljuk.
1: Sokan nem tudják elképzelni, hogy mennyire finom ez a vér, a hagymásvér, azért mert már a nevétől rosszul vannak, hogy vér.
2: Igen, nagyon sok, de igazából nagyon finom. A vért azt meg kell főzni. Bors, só, majoranna. És ahogy az egyet forr, kiszenni a vízből, és úgy el szépen elkockázni. Az olyan, mint a máj, és úgy rátenni a hagymásvérre, pörköltet.
1: Ó, azt hiszem, nekem és a kollégának már megindult a nyári elválasztásunk. No, az én sokat emlegetett apósom csak azt a fajta véres hurkát szereti, ami nem rizse, hanem zsemlével készül. Az önök vidékén hogy készül?
2: Én úgy szoktam télen csinálni a véres vagy a zsömlés hurkát, hogy 30 vagy 40 darab zsömlét. Összekockázok apróra. Nekünk van hátul a konyhában asztali sporhelt.
1: A legjobb a sparhelyet, ezért én már irigylem önt, én nekem nagy vágyam, szavát ne felejtsék, drága Juliska, hogy egyszer legyen a kertben egy sparhelyet, vagy sparhelyet, ki hogy mondja, én imádom, tehát van egy sparhelyet.
2: Sparja nincs, és abba megsütöm én, megpirítom ezt a zsömlét, szép olyan rózaszínre, bele a nagy vajlingba, és ahogy a vért megfogjuk, azt mindjárt a zsömlével elkeverem. És kockázok bele ilyen szalonnából ilyen apró kockákat, mint a zsömle. És azt összekeverjük, ez az igazi zsömlés hurka. Mi így csináljuk, még azt a másik fajta, van a rizsalsat se teszek bele ebbe. Ez csak így zsömle, meg vér, meg ez a szalonna, apró szalonna bele kockázva.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Egy biztos, a mai adásban kevés vegetáriánus riportalanyunk lesz. Az urat is itt kaptuk el a gyönyörű húsok pultjánál. Milyen húst vesz és mi lesz belőle?
2: Ez szerintem egy ilyen sült oldalas krumplis tésztával.
1: Mi az önreceptje? És közben megkérem, kicsit kifordul nekem. Addig a mester csinálj, oda nézem, milyen szép.
2: Hát persze, szép.
1: Elfogadta? Na, szuper. Mi az önreceptje? Tehát hogy készül az ön kedvenc sült húsa?
2: Hát fokhagymás. Megfőzöm, fokhagymás, kisütöm. Ennyi.
1: Ismeri azt a mondást, hogy húst hússal eszem, és ez igaz-e önre?
2: Persze. Nem értettem a kérdést, vagy?
1: Hát az, hogy van ez a magyar mondás, hogy húst hússal, tehát hogy mindenki, tehát annyira húsimádó.
2: Csak. Mi csak húsat. Azt fogyasztok, csirkét, meg disznóhúst, ennyi az egész.
1: Ha valami csoda vagy kérés folytán mondjuk egy évig ki kellene hús nélkül bírnia, magyarul arra kérnék, hogy legyen vegetáriánus, meg tudná tenni?
2: Biztos.
1: De nagyon hiányozna.
2: Hát az 100%.
1: Melyik a legmagyarabb húsfajta ön szerint? Én csak keresem, nem tudom rá választ. Hát ami csak ebben a hazámban jó, csak itt, melyik lehet az?
2: Disznóhús.
1: Annak milyen formáját szereti? Hát a disznóra azt mondják, hogy a leggazdaságosabb állat, mert megölik, feldarabják és a saját belébe vissza is töltik.
2: Hát, én szerintem a combot szeretjük a legjobban.
1: Kirántva, rántva?
2: Kirántva.
1: Hogy áll a hurkákkal?
2: Rosszul.
1: Nem szereti a hurkákat?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Sütni való kolbász?
2: Az finom. Az nagyon finom.
1: Tepertő?
2: Szó-szó.
1: Hát akkor az inkább az ilyen soványabb húsokat szereti, majd a tepertő és zsír. Hát a hurka mondjuk jó, hát az ízlés dolog, hogy nem szereti.
2: Soványos szeretjük csak. A csirkét, meg ezeket a húsokat, a karajt, a zsír nélkül egyáltalán, a zsírt az egyáltalán nem fogyasszuk.
1: Azt mondják, hogy hentest választani kicsikét bizalmi dolog, mert hát ugye a hús az egy érzékeny dolog. Ön mióta jár ehhez a henteshez?
2: Hát szoktam, van egy kedvenc hentesünk, csak ide ritkán, amikor beszoktunk vásárolni, akkor jön ide, mert itt tényleg szépek a húsok.
1: Na, nem is zavarom, visszaengedem önt, akkor nagyon szép húst kapott, hajrá, és jó ételt kívánunk hozzá. Kérem tisztelet, egy igazi húsimádó úrral beszélgettünk. Kezi csókolom, megtetszett állni a gyönyörű húsos pult előtt. Ha nem titok, mihez tetszik húst keresni, mit tetszik vásárolni?
3: A pörkölthöz szeretnék húst venni, hétvégére, de nem sokat, csak egy 30-40 dekát.
1: Sertés vagy marha pörkölt lesz?
3: Sertés.
1: Ahhoz mit kell venni? Ide jön mondjuk egy tapasztalatlan fiatal hölgy, milyen húst kell venni, hogyha a sertés pörköltöt akar?
3: Hát a legjobb, én azt szoktam, vagy lapockát, vagy pedig ezt a disznó lábszárt. Rossz, finom, szaftos. De én már csináltam, mit tudom én, tarjából is, abból is nagyon finom, mert szaftos, nem olyan száraz. És én ebből a háromból szoktam.
1: Én azt hallottam, hogy valaki a tarját még ki is rántja. Olyan is volt.
3: Finom rántva, mert szaftos, nem száraz. Így van. Pontosan.
1: Kicsit beszélünk a hurkákról, már ilyen kedves, hogy szereti a hurkát egyáltalán?
3: Hát én szeretem, csak hát nem nagyon elhetem egészségileg, a gyomrom nem bírja ezt a fűszeres dolgokat. Igen.
1: Tehát akkor az önkonyhája egy kicsikét egy ilyen, egy nem annyira fűszeres vízvilágot képvisel.
3: Nem szabad. Régen még, mikor az ember fiatalabb volt, akkor bírta ezt a fűszeres dolgokat, de most már azért nem nagyon, oda kell figyelni.
1: Melyik a legnépszerűbb magyar húsfajta, ha lehet ilyet kérdezni, mint a legtöbb magyar szeret és
3: hát
1: vesz?
3: Szerintem a lábszár, a lapocka. Azt, leginkább azt viszik. Ha volt már, amikor itt egy kis fiatal asszonka is megkérdezte tőlem, hogy mit vegyen pörköltnek. Hát én ezt javasoltam, de egyébként én azért szeretek itt vásárolni a fiatal embereknél, mert ők nagyon tiszták, rendesek, már nem tudom, már vagy 20 éve ide járok.
1: Ez látszik a pulton, és gyönyörű a választék. Azt mondják, hentes választ, ez egy kicsit bizalmi dolog, nem? Szóval azért, hogy megkérdez.
3: Az biztos, és itt soha romlott húst, vagy ehhez hasonlót soha nem kaptam. Még mindig rendeset kaptam tőlük, azért szeretek ide jönni.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Mi mind a ketten szeretjük a húst, a hentesek hogy vannak vele, ők szeretik még a húst?
2: Szeretjük, igen. Bár azért már reggel, amikor reggelire kerül a sor, akkor már az ember inkább választja a péksüteményt, mint a húst. Idő után megcsömölik az ember azért tőle, de azért, amikor alkalmak vannak, akkor meg tudjuk még enni azért.
1: Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak? Ugye van a mondás, hogy húst hússal eszem. Tehát a pult mögül mennyire látszik az, hogy szinte alig van olyan étkezés, hogy ne legyen az asztalon hús?
2: Hál' Istennek a magyarok szeretik a húst, ezt mi tapasztalatból tudjuk, meg látjuk is, és nem vetik meg. Tehát azért hétvégén, hétköznap azért előkerül a hús, és azért vásárolnak. Bár most már hétköznap megfigyelt az a tendencia, hogy hétköznap vagy kevesebb hús fogy, de hétvégén azért szerencsére egy, ha nem is van nagy mennyiség, mint régen, de vásárolnak húst az emberek.
1: Ez egy gyönyörű pult, beszélgettünk is pár vásárlóval, hogy valami miatt ide szeretnek jönni vásárolni. Hány törzs vásárló van, és ők miért ide jönnek ehhez a pulthoz?
2: Hát már 14 éve itt vagyunk a piacon a társammal, és hát megpróbáltunk mindig tisztán, és olyas húst árulni, amit is szívesen hazavinnénk, és talán ennek az eredménye az, hogy sokan látogatnak meg minket.
1: Ugye nem bevallottan a mi célunk ezzel a műsorral, hogy a piacon való vásárlást népszerűsítsük. Mennyiben éri meg jobban, nem feltétlenül az ára gondolok, de mondjuk itt vásárolni, mint mondjuk akármilyen, ne nevezzük meg szupermarketbe, becsomagolva előre, gázzal, van egy, hogy védőgázzal ellátott húsokat, ugye? Mi az a védőgáz, az árulja? Mi az a védőgáz, ami
2: a ott van? A védőgáz tartósítja a húst egy gázba, akár egy vagy két hétig is, és nem biztos, hogy a hús minőségének jót tesz, sőt, lehet azt mondani, hogy nem tesz jót egyáltalán. Ami minket illet, nekünk az a célunk, hogy minőségben azért szerintem fölveszük a versenyt a multikkal, sőt, talán jobb minőséget is árulunk, és mindig törekedtünk arra, hogy magyar terméket, magyar húsokat áruljunk, ennek már ugye 14 éves hagyománya van nálunk, és törekszünk arra is a jövőben is, hogy csak magyar húsokat áruljunk.
1: Kicsit a pult másik oldalára. Hogy néz az ki, hogy az ember, amikor nyit egy boltot, egy vállalkozás hentes lesz, akkor megkeresi azokat a termelőket, azokat a... De nyilván kóstolgatni kell, megkérdezik mit. Tehát nyilván a túladon is vannak évtizedes tapasztalatok, kapcsolatok, nem? Akitől önök szerzik.
2: Igen, tehát nekünk ez a... Nem mondtam, 14 éve itt vagyunk a piacon, ez a 14 évnek az eredménye az, hogy a felmelegedtek és a húsok ilyen minőségűek, amilyenek. Tényleg sokszor kellett próbálkozni, sok termelőt, sok beszállítót így eltávolodtunk, vagy hát nem vásároltunk többet tőlük, de akinél most ideig kitartottunk, azok tényleg minőséget árulnak, hoznak be hozzánk.
1: Mennyire jellemző az, hogy ide jön mondjuk egy csinos fiatal hölgy, a pasiát szeretné meglepni este, de mondjuk köze nincs a sütéses főzéshez, és ideális azt mondja, hogy én szeretnék egy rántott húst, egy bifsteket, egy akármit csinálni, tehát hogy az emberek tanácsot kérnek-e, mernek-e tanácsot kérni a pult mögött állóktól?
2: Egyre kevésbé. Most a fiatalok nem nagyon szeretnek már főzni, ez megfigyelhető már. Aki öregebb korosztály, vagy idősebb korosztály, az meg már ugye van annyi tapasztalata, hogy már tudja, miből mit kell főznie. Fiatalok azok már így az észrevehető, és azt veszük észre, hogy kevésbé szeretnek már főzni. Inkább az készítelek, amik így előtérbe kerülnek. De a családos, aki családdal rendelkezik, az a meggondolja ezt a készételezést, azok már inkább vásárolnak már húst. De a fiatalok azok inkább így kevésbé vásárolnak.
1: Melyik a legnépszerűbb? Gondolom a disznóhús, és azon belül, amit mondjuk a legtöbbet viszik, a legtöbbet kell önöknek is rendelni belőle.
2: Hát mondjuk a karaj az, ami nagyon népszerű, meg hát persze a darált hús, comb, mégis mindent részevő. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valaki amiatt szereti, mert az szaftosabb, valaki azért szereti, mert soványabb. És ugye nem is lehet kiemelni igazán húsrészt, amelyik fogy jobban.
1: Mangalica, egy nagy, óriási nagy témakör. Minden mangalica, amire rá van írva a piacokon, ön szerint?
2: Nem biztos, ezért meg kell nézni. Tehát mi is, aki beszállít nekünk, azért az már le van ellenőrizve, hogy minőségileg az valószínűleg mangalicát árul, de én már láttam olyan piacokon mangalica szalonát, amit árultak, hogy nem volt mangalica. Igen, vastag volt, de nem volt mangalica.
1: A szakember ránéz, azt tudja, de most akkor mi az egyszerű vásárló, miből áll, itt ugye van mangalica szalonna, miből látható, hogy ez mangalica szalonna? Mik a jelek?
2: Inkább az ízéből, külalakból, kinézetében nem nagyon lehet megállapítani szerintem, de mihelyt megkóstolja az ember, beveszi a szájába, és szétomlik az a szalonna az embernek a szájába, akkor már ő tudja, hogy az mangalicáról van szó.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Arra vagyunk kíváncsiak, kicsit közelebb fáradt. Köszönöm szépen, hogy ön éppen miért áll sorba, és mi lesz ebből a húsból?
3: Hurkát. Veszünk a kollektívának bent az üzembe, meg van rendelve.
2: Isteni a téma, a hurka, kicsit bontsuk ki. Ugye, vágjunk a közepébe a véres hurkát, ön zsemlével vagy rizssel szereti?
3: Mind a kettővel, kedves uram. Zsemlével is ugyanolyan finom, mint rizssel.
2: Nyilván nem először süt, vagy sütnek hurkát az életben. Mi a titka annak, hogyan kell a hurkát sütni, hogy az ne repedjen ki? Van erre nézőnek tipje?
3: Hát, többféle dolgok vannak, ami éppen... Vannak, akik letörlik a hurkát, vagy tesznek alá egy kis vizet, mikor sütik, és hát több praktika van, amiben én igazándiból.
2: Közben a kollégája már készül, mert itt nyilván sorra kerülnek. Milyen hurkát vesznek? Más, véres, kolbász is lesz benne?
3: Ez kolbász, minden, igen, igen. Ami...
2: És mivel eszik?
3: Parancsoljon?
2: Mivel eszik?
3: Savanyúsággal általában, vagy éppen kihogy, ez is ízlés dolga, hogy vagy mustárral, ő eszik, vagy savanyúsággal.
2: Savanyúság megvan már?
3: Az megvan, már el van téve.
2: No, kicsit beszéljünk még a húsokról, általában a kollégája közben már a tűz közelébe került. Van az a mondás, hogy húst hússal eszik. Ez mennyire igaz a magyar emberre? Mennyire szeretjük mi magyarok a húst ön szerint?
3: Hát úgy, igazándiból általában azért azt lehet mondani, hogy elég húsevők vagyunk, legalábbis az én körömbe. De manapság már sajnos egyre csökken ennek az értéke, mert épp néztük az árakat is, hogy elég húzósak lettek az árak egy hónap alatt, mennyit változott.
2: Ha már árakról van szó, játszunk egyet. Van Budapesten egy, előre bocsátom, luxus hentes. Tippelje meg, hogy ott, és saját szememben láttam, mennyibe kerül a legdrágább bélszín. Nyers húsról van szó, csak tippelje meg, aztán én mondom az árat.
3: Mert bélszint igazán egy évben egyszer szoktunk vásárolni, amiből ilyen tatárbisztek készül.
2: Akkor mennyire veszi általában?
3: Nem én szoktam venni, a lányom veszi, nem tudom az árát, kedves uram. Nem is tudom megtippelni, de 2000 forint, nem tudom.
2: Akkor mondom, a legdrágább bélszín, amit láttam, az 126.600 forint volt, egy kiló.
3: Ez komoly, komoly. Hát sajnos nem a kétkezi munkásnak a fizetéséhez van ez mérve.
2: Témánk még mindig a hús, mi más lenne? Juliska férje és egy másik kedves vásárló. Állítólag az a hír, hogy ön ismer olyat, aki tejet tesz a hurkába, ez létezik?
4: Van egy ilyen ismerősöm, hát nagyon sok mindenbe tesznek tejet, például a halat is tejbe áztatják, húst is áztathatják tejbe. Én nem teszek bele, de hallottam róla. Hát a hányház vagy nyiszokás.
2: Az ön kedves hurkafajtája, kedvenc hurkafajtája melyik, ha lehet ilyet kérni? A tüdős, a véres, a májas, ha véres, akkor legyen benne rizs, vagy legyen benne zsemle, szóval melyik?
4: Nálam egyetlen egy szempont, hogy finom legyen. Én is csinálok hurkát. Régen nagyon sokféle hurkát csináltam, svár hurkától kezdve végig. Ma már megmaradtam a véres és a májos hurkánál, nem bonyolítom a helyzetet. Csináltam zsemlekockával is a véres hurkát, ami nagyon finom, nagyon sokan arra esküsznek. Viszont a rizssel készült véres hurka is nagyon finom, mert ugye az abalébe főtt, a rizs fölveszi, tehát ez még lényegében még talán finomabb is. És hát a májos hurkát azt, amit többen szeretnek. Vérestől sokan írtóznak maga a vér miatt, nem tudják, hogy milyen finom.
2: Önök szerint mennyire húsos nép a magyar? Ugye van az a mondás, hogy húst hússal. Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak?
5: Hát szerintem én is mondjuk a hússal.
2: Van olyan nap, amikor az ön asztalára ne kerülne hús? Előfordul olyan? Őszintén?
5: Hát nagy ritka. Nagy ritka. De általában 7-5 napján van. Egy-két nap mondjuk, ami olyan például péntek, ami általában, akkor tésztapélék vannak, de általában van egy vasárnapi ebédni, ott csak a hús.
2: A Bőség kosara mára megtelt jófajta húsokkal, de ne csüggedjetek, jövő héten újra jelentkezem, akkor is igyekszünk valami nagyon-nagyon finomsággal megtölteni. Én Puc Attila voltam, ti pedig ne feledjétek, tessék piacon vásárolni, és tessék hanyagolni a szupermarketeket. A jövő héten találkozunk, a viszonthallásra.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás,

0: szabályozás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az osztrák vízügyi főigazgatóval. A tárca vezető hozzátette, hogy a védelmi tanácsban több mint 20 ember, a minisztériumban pedig 5-6 vezető hetek óta azon dolgozik, hogy minden rendben legyen az országban. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert úgy tudták, hogy a válsághelyzetben Kelemen Ágnes külföldön nyaralt. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásaikat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosul. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülem lett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Az I've Got Joy című dalom nagyon erőteljes lett. Phil Wicken írta a szövegét, és úgy érzem, hogy ez az a dal, amit mindenkinek hallania kell. Ugyanis fontos tudnunk nekünk keresztényeknek, hogy Jézusban örömünk van, és ez az öröm mindent felülmúl. Meg kell értenünk, hogy ez a kimondhatatlan boldogság és öröm Istentől van, és ez a mi egyik erősségünk. Nekünk van egy okunk, amiért örömünk lehet még a legnagyobb bánat közepette is, és ez az, hogy Jézus van, és ő fényesen ragyog bennünk a legsötétebb órákban is. Jézus miatt képesek vagyunk boldogok lenni. Jesus accomplished on the cross. I've got joy now, and I'll have joy forever.

Korák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Chris Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: A legtöbb keresztény megragad a rabság és a győzelem között. Jézus nem azért halt meg, hogy bármiben is megragadjunk félúton. Szeretné, hogy a végére érjünk. Érezted már azt, hogy megragadtál valaminek a közepén? Nem akarsz visszamenni oda, ahonnan elindultál, de nem is vagy benne biztos, hogy el tudsz-e jutni a célvonalhoz. Én emlékszem, hogy nagyon sokszor éreztem így. Istenem, te már túl sokáig elvittél engem, hogy visszaforduljak, de nem vagyok benne biztos, hogy ki tudok tartani, amíg a végére érek. Ne légy középszerű, ne légy langyos. Jézus mondott néhány keresetlen szót a langyosságról. A jelenések 3-ban. Azt mondta, inkább lennél hideg vagy forró, de ha langyos vagy, kiköplek a számból. Nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a langyos emberek elveszítik az üdvösségüket, hanem szerintem azt jelenti, hogy Isten számára nagyon nem kedves, amikor nem igazán égünk ő érte, és a számára fontos dolgokért. Sok könyvet olvastam mostanában egy A.B. Simpson nevű férfitől, aki majdnem 100 éve már, hogy hazaköltözött az Úrhoz. És az egyik dolog, amit mondott, ami a leginkább megfogott, az az volt, hogy a Szent Szellemmel teli élet egyik legmarkánsabb jele a lelkesedés. Tetszik ez nekem. Nekünk lelkesnek kell lennünk a szellemi érettség iránt, meg az iránt, hogy felnőjünk Istenben. Lelkesnek kell lennünk. Az önmagunknak való meghalással kapcsolatban, mert valahányszor meghalunk magunknak, egy kicsit szabadabbak leszünk, és egy kicsit jobban dicsőítjük Istent. Légy lelkesen engedelmes. Ne nyögj egyet, amikor az igehirdető azt mondja, ma az engedelmességről fogok tanítani, ne sóhajtozz, amikor közli, hogy ma az önfegyelemről fogok beszélni. Tegyük fel, hogy konferenciát tartok, és azt mondom, nos, ma a fegyelmezettségről és az önfegyelemről fogok tanítani. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen az, amikor 15 000 nő egyszerre felsóhajt. Azt kéne mondanunk, nagyszerű, szuper! Izgatott vagyok emiatt. A Biblia azt mondja a jelenésekben, hogy még ha Isten kiigazít és megdorgál is minket, nekünk lelkesnek kéne lennünk. Nincs annál rosszabb, mint megtévesztésben élni. És azt hinni, hogy mindenki mással van a gond, pedig velünk van. Jézus a legjobbat kínálja nekünk, és nem akarja, hogy megálljunk félúton. Nézzük meg a zsidó 6:11-et. De mi erősen azt kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, az út végéig. Mondja mindenki, egészen az út végéig megyek. Amíg a ti reménységetek egészen be nem teljesedik a végén, tehát azt mondja, hogy ha azt akarjátok, hogy igazán beteljesedjen, ha többet akartok tenni annál, hogy csak beszéltek az Isten ígéreteiről, ha igazán meg akarjátok tapasztalni azokat az életetekben, akkor végig kell mennetek az úton Istennel. Nos, mi tartja vissza az embereket attól, hogy végig menjenek? Általában egészen jól el vagyunk, amíg nem kezd sokba kerülni, amíg nem fáj, amíg nem kényelmetlen és kellemetlen, amíg nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezen az úton próbálnak járni, ami kezd magányossá válni, és akkor megfordulunk és visszamegyünk a másik irányba. Ne ragadjunk meg egy helyen, olyan helyen, ami nem a legjobb. Csak mert tovább menni kényelmetlen. Nézzük meg az 1 Mózes 11:31-et. Ez már jó néhány éve megragadta a figyelmemet. És megtanított valamit. Tudjátok, sokat gondolunk arra, ahogy Isten elhívta Ábrámot. és szövetséget akart kötni vele. De én nem hiszem, hogy Ábrahám volt az első ember, akinek Isten felajánlotta ezt. Szerintem Isten csak keresett valakit, bárkit, aki elmenne a végsőkig. 31. vers. Táré fogta fiát Ábrahámot, és Lótot fiának, Háránnak a fiát, és menyét Szárájnak fiát, Ábrahámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjen. De amikor eljutottak Háránig, ott letelepedtek. Ez szomorú. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ennél a kis de szócskánál adták fel. Úton voltak valahová, de amikor elértek ehhez a másik helyhez, addigra talán elfáradtak. Talán az út tovább tartott, mint gondolták. Talán mások előbb feladták, és nem akartak ők lenni az egyetlenek, akik tovább mennek, és megfizetik az árát, hogy egészen a győzelemig eljussanak. Ki tudja, miért adják fel egyesek? Bár csak tudnám, hogy mi az a dolog egyes emberekben, amitől olyan mélyen megragadják Istent legbelül. Hogy bármin keresztül mennek, amíg győzelemre nem jutnak, és más emberek meg annyira nyápicok, hogy szinte a legapróbb dolog miatt is feladják az egészet. Bár csak el tudnám mondani nektek, hogy hol lehet ezt bekapcsolni, hogy hol van ez a dolog. És bárcsak mindenkiben elhelyezhetnék egy ilyet, akiből hiányzik. És ez egy olyan dolog benned, amit csak te fedezhetsz fel Istennel, és csak te hozhatod meg ezt a döntést. Ezért mondja a Biblia, elétek adtam az életet és a halált, most válasszatok. Meséltem nektek tegnap a bátyámról és rólam, hogy mindkettőnk ugyanazt a tanítatást kapta, ugyanabban a házban nőttünk fel. A természetes szinten az én körülményeim sokkal rosszabbak voltak, mint az övéi. De ő soha nem vált igazán eltökélté. De én igen, nem azért, mert különleges eset voltam. Hiszen Isten ígéretei mindenkinek állnak, és ha ezt nem hiszed el nekem, akkor soha nem lesz győzelmed. Ha azt hiszed, az mindenkinek jár, téged kivéve, akkor soha nem lesz a tied, amit Isten neked szánt, és mindig a rabság és a győzelem között félúton fogsz élni, sántikálva. Irigykedve és keserűen nézem mindazokat, akiknek sikerült. Azzal tiszteljük Istent, ha teljes érettségre jutunk Krisztusban. Ha magadért nem is tennéd meg ezt, akkor tedd meg ő érte. Isten tiszteljük azzal, ha elmegyünk az út végéig. A Róma 8:29 azt mondja, mert arra teremtettünk, hogy hasonlókká legyünk fia képéhez. Tudjátok, a Biblia szerint agyagok vagyunk, Isten pedig a fazekas, és ha én vagyok ez a kis agyagdarab, akkor nem valami kényelmes, ami épp most történik velem. Változik az alakom, változik a formám, nem nagyon tetszik ez nekem, nem tudom, hogy kész vagyok erre. Ez egy elég szánalmas példa, de mondjuk azt, hogy ez a Krisztus képe. Próbáltak készíteni nekem egy Jézus süti formát, de az rosszabb volt, mint ez. Tehát jön Jézus, és azt mondja, erre teremtettelek, az a rendeltetésed, hogy olyan légy, mint én. Az a sorsod, hogy olyan légy, mint én, hogy a jellemed átváltozzon, hogy úgy gondolkozz, mint én, azt akard, amit én, úgy viselkedj, úgy gondolkozz, és úgy érez, ahogy én. Ez a sorsod. És tudod, ha elrendelt a sorsod, akkor nem számít, mit csinálsz, soha nem leszel boldog nélküle. Tudtad ezt? Vagy megtesszük az Isten akaratát, te is, meg én is, vagy boldogtalanok leszünk. Azt hiszed, boldog leszel, ha a saját fejed után mész? Nem leszel, ha csak Isten nem ugyanazt akarja, amit te. Különben nem fog működni. Isten okosabb nálad. És az ő ötlete jobb a tiédnél. Szóval tegyük fel, hogy még el is jutok egy pontra, hogy igen, Istenem, igen, talán egy szellemileg emelkedettebb pillanatban, amikor Sissit hallom énekelni. Úgy érzem, hogy épp kiöntöm a nárdus kenetet. Igen, érzem, itt van. Tehát van, amikor azt mondjuk, igen Istenem, tégy engem azzá, akivé akarsz. Köszönöm, nos ezzel csak egy baj van. Túl sok benne az én. Tehát a következőnek kell történnie. A hozzáállásnak mennie kell. A rossz gondolkozásnak szintén. A nagyszájúságnak is mennie kell. Az önző énközpontúságnak is mennie kell. A haragnak is mennie kell. A megbocsájtatlanságnak is mennie kell. Ez nem tudom mi, de ennek is mennie kell. És végül, itt vagyunk mi. Amen. Minket szenteknek hívnak, nem szentecskéknek. Ó, te kis édes kis szentecske te. Nem, a Biblia szenteknek hív minket. A mindenható Isten papjainak. Harcosoknak. Nos, Joyce, meg tudnád mondani nekem, hogy mibe kerül az nekem, ha szentecskéből igazi szenté akarok válni? Elárulnád, Joyce, hogy ez mibe kerül nekem? Mik lesznek a következmények, ha igent mondok? Mi történik majd, ha innen hazafele tartva őszintén azt mondjátok Istennek, oké, Istenem, nem tudom igazán, hogy mire mondok igent, de... Van bátorságom kimondani? Formálj a te képedre. Tégy azzá, akivé akarsz tenni. És arra kérlek, hogy ne adj meg nekem semmit, ami nem a te akaratod. A te akaratod legyen meg. Ne az enyém. Ha ezt mondod, ha egyszer ezt kimondod, akkor nincs visszaút. Isten egy olyan személy, aki nem veszi a dolgokat félváról. Ha kimondtad, akkor köt a szavad. Ez egyszerűen így van, és ő munkába kezd. És ó, mennyire szeretnénk, ha mindenki máson dolgozna, de sajnos ő rajtunk dolgozik. Időnként azt gondoljuk, ebben az egész univerzumban senki mással nincs gond, csak velem. Emlékszem, én mindig ideges lettem, mikor megkérdeztem Dévet, hogy egyáltalán Isten dolgozik valamit rajta. Mert azt felelte, nem hiszem. Teljesen ki voltam ettől. Fájni fog? Biztonságos lesz? Nos, tudjátok, én soha nem láttam még kényelmes kipárnázott keresztet. Mi lett volna, ha Jézus úgy ment volna a keresztre, hogy ó, ho-ho, várjunk csak. Szeretnék egy kis párnázást ide. Tudod, a kereszt mindig halált jelent. De feltámadást is egyben. Mire gondolunk, amikor a keresztre nézünk? Nem gondolhatunk csak a feltámadásra. Hála Istennek a vasárnapért, de keresztül kell menned a péntektől vasárnapig tartó időszakaszon is. Nem kerülheted ki a pénteket, hogy rögtön vasárnap legyen. Nem így működik. Ott a hétfő, kedszer, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap. Jézus pénteken a kereszten függött és szenvedett, de vasárnap a kereszt üres volt. Halleluja, ő feltámadt. Mi történt a péntek és a vasárnap között eltelt időben? Ő elvette a pokol és a halál kulcsait a sátántól. Azért jelent meg az Isten fia, hogy a gonosz munkáit lerontsa. Nem önmagáért tett ezt, hanem érted, megértem. Azért jelent meg az Isten fia, hogy én ne csak egy szentecske legyek, hogy ne kelljen félúton megállnom az Isten legjobbja felé vezető úton. Miért jött el a Szentlélek, hogy erőt adjon Istennel együtt végigmenni az úton? Ahhoz, hogy feladd, nincs szükséged a Szentlélek erejére. Arra bárki képes. De nekünk kell az erő, hogy Istennel együtt végigmenjünk az úton. Elég fájdalmas dolog meghalni. Tudjátok, elmondhatom, hogy nekem meg kellett halnom a jó hírem és a mások éjjenzése számára. Ez olyan szelleminek hangzik, olyan mélyen szellemileg. Igen, én meghaltam a jó hír számára. De vagy ezerszer végigjártam a poklot, mire ide eljutottam. Hogy már nem érdekel, mit gondolnak, vagy mit mondanak az emberek. Én Istent fogom követni, és azt teszem, amit ő mond akkor is, ha ezen a földön senki nem fog mellém állni. Teljes mértékben győztem ebben? Ó, nem. Mindig kapok emlékeztető leckéket. Én mondom. Az emberektől való félelem gyötrő dolog. Nagyon gyötrő. Ne lépj mindig a fékre. Valahányszor kényelmetlenné válnak a dolgok. Mindannyiótok esetében van valami. Ebben a teremben szinte minden ember életében van valami, amiben Isten arra biztatja, hogy menjen előre és járja végig az utat. És én arra bátorítalak ma téged, hogy tedd meg ezt és fejezd be. Amikor nehéz tovább menni, mondd azt, vagy elviselem most az önfegyelem miatti fájdalmat, vagy a jövőben a megbánás miatti fájdalom lesz a részem. Amen. Ezt még lehet twittelni is. Látjátok, ismerem ezeket az új kifejezéseket. Oké, ma nagyon gyakorlati módon szeretnék beszélni nektek erről az egész önmagunknak meghalásról. Mert nem elég csak emlegetni. Felolvashatom én nektek az összes igét, hogy ne magatokra nézzetek. Hogy felejtsétek el magatokat, az önös érdekeiteket. Hogy vegyétek fel a keresztet és kövessétek őt. És olyan szelleminek érezzük magunkat ettől. De ha igent mondasz Istennek és nemet az énednek, akkor fel kell készülnöd a szenvedésre mentálisan. Semmi értelme hazudnom nektek, és azt mondani, hogy gyertek előre az oltárhoz, én majd meglengetem a szent kezeimet fölöttetek, és szabadon hazamehettek.
2: You'll go home and be free.
1: De hiszem, hogy elmondhatom nektek az igazat, hogy Isten valami csodálatos dolgot tartogat nektek a kereszt túloldalán. És vagy vállalod a fájdalmat, hogy előre mész, vagy vállalod a legrosszabb fájdalmat, és életed végéig ott maradsz, ahol most vagy. Én inkább a növekedés fájdalmát szeretném, mint a pangásét. Amen. És nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy ez ilyen élet csupa szenvedésből áll. Mert ez nem igaz. Valahányszor átmész valamin, és átérsz az út másik végére, az ünnepléssel, meg győzelemmel jár, és olyasmi kerül a hátad mögé, amit a gonosz többé nem használhat fel ellened. Az nem szabadság, ha mindig mérges leszel, ha nem kapod meg azt, amit akarsz. Az a szabadság, amikor azt akarom, hogy Dave megtegyen, vagy ne tegyen meg valamit, és ő azt mondja, nem, én ezt nem akarom. És én mégis azt tudom mondani, oké, és ez a szabadság. Az a szabadság, ha nem kell 4 napig mérgelődnöm, 3 vitát kirobbantanom, sajnálni magamat, és hibáztatnom őt. Hanem, oké. És Joyce, hogy jutottál el idáig? Meghaltam. Fájt. Azt kérded? De hát mit értesz ez alatt? Nos, nagyjából a következőket. Azzal kezdődött, hogy Isten arra tanított, hogy ne okoskodjak, és feleseljek állandóan Dave-vel. Mert mindig enyém kellett, hogy legyen az utolsó szó. Igen, tudjátok, azt hiszük, hogy mindenben igazunk van. Igazából az volt a dolgom, hogy befogjam a számat. Tudjátok, olyan voltam, mint egy kukta, amikor feldühöttem valamin, a bennem lévő gőz csak gyűlt és gyűlt, ó, te jó ég! Egészen idáig ért. És akkor legbelül a Szentlélek... Dave meg ott állt, önelégült arckifejezéssel, én meg arra gondoltam... Nos, ez történt volna, ha én... Ah, ettől enyhült a feszültség. De akkor aztán még egyszer meg kellett kerülnem azt az idióta hegyet. Vagy még százszor. És aztán elértem arra a pontra, hogy úgy voltam vele. Segíts, Istenem, segíts, segíts, segíts, segíts. Emlékszem, hogy egyszer, és most nem túlzok, emlékszem, egyszer végigrohantam a folyosón, és bezárkoztam a fürdőszobába, a fejemet a törölközőbe dugtam, és... Ezt tettem. Annyira szerettem volna visszaszólni, de tudtam, hogy Isten azt mondta, ne beszélj vissza, ne beszélj vissza, ne tedd, ne tedd, ne tedd, ne tedd. Nos, ha ezt megtettem, és kibírtam, akkor ez a dolog egy kicsit meghalt. Mert tudjátok, minden, amit nem táplálsz, az meghal. És valahányszor elkövetjük, akkor tápláljuk a dolgot. Valahányszor engedünk a testnek, tápláljuk azt. Ezért mondja a Biblia, hogy hajj meg magadnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem mehetsz manikűröshöz, vagy pedikűröshöz, vagy nem vehetsz fel egy új fülbevalót, és igénytelenül kell élned. Megtagadni önmagad azt jelenti, hogyha Isten azt mondja, hogy tartsd a szád, akkor tartod a szád. Ha azt mondja, hogy szabadulj meg a rossz hozzáállásodtól, akkor megszabadulsz tőle. Ha azt mondja, hogy kérj bocsánatot valakitől, akkor nem vitatkozol vele erről 10 hétig, hanem megteszed. Hú, halleluja! Az odafelvalókkal törődjetek. Szeretem ezt a Kolossé 3-ban. Az odafelvalókkal törődjetek. A férjem nagyon jó az elméje irányításában. Ő előrelátóan gondolkozik, és e szerint irányítja a gondolatait. Nos, korábban az idei év során Dave nem érezte túl jól magát. Sőt, elég rosszul érezte magát. Időnként nagyon idegessé vált, és túlzottan aktívvá. Szinte alig tudott lenyugodni, és nyugton maradni. És ő nem ilyen. Isten ments, hogy Dave hiperaktívvá váljon, igaz? Abból pont elég van én bennem. Szóval röviden, egy csomó vizsgálat meg mindenféle után kiderült, hogy nagyon érzékenyé vált a cukorra. Ezért most hirtelen legalább 6 hónapig nem ehet cukrot és semmit, aminek cukortartalma van. Nos, most már túl van 3 hónapon, és Isten a tanúm, hogy igazat fogok mondani. Én ezt az embert még egy kicsit sem hallottam morgolódni vagy panaszkodni egész idő alatt, és nem is fogom hallani panaszkodni. Megkérdeztem tőle, hiányzik a cukor? Nem. Azt mondja, mi értelme lenne? Úgy sem ehetek. Akkor minek hiányozzon, hisz nem ehetek. De Joyce, nem tehetek arról, hogy mit érzek. De látod, az érzések összefüggnek a gondolkozásunkkal. Ezért, ha megfelelően gondolkozol, akkor a többi dolog is helyre kerül. Szóval Dave nagyon gyakorlatias. Nem ehetek cukrot, ezért hát nem fogok enni. Kérdeztem valamit tőle, mert tudjátok, öregszünk, és a dolgok nem mindig úgy működnek, ahogy régen, bár nagyon jól vagyunk. Szóval megkérdeztem, hogy mit fog érezni akkor, ha többé már nem tud majd golfozni. Azt mondta, ezt már végig gondoltam. Majd így folytattam, már eldöntöttem magamban, hogy nem lesz gond. Majd valami más csinálok helyette. Látjátok, ő már bebiztosította a győzelmét. És sokan közülünk hisztire, depresszióra és aggodásra biztosítjuk be magunkat. Ha ez még egyszer előfordul, felrobbanok. Ezért aztán, ha szeretnél felnőni Istenben, szentecske helyett igazi szenté válni, akkor változtatni kell a gondolkozásodon. Ez nem lesz egyszerű, meg lesz az ára. Fájni fog, de Istennel egészen az út végéig elmegyek. Olyan ember leszek, akire büszke lehet. Valaki, aki mosolyt csal Isten arcára. Nem fogok félúton megállni kudarc és siker között. Én végigjárom az utat. Van itt valaki, akit velem együtt fellelkesítesz? Istennel végigjárom az utat.
0: elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: Manna FM.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Időjárás.
1: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás. A mai nap csütörtök van, augusztus 6-a. 48 éve a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja mai. A Béke Virágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. 208 éve született Marsalkó János szobrász, aki a Lánchíd kőoroszlánjait készítette. Marsalkó János Pál jogász apja, felesége Girgl Hedvig révén rokonságba került a Györgyi Girgl művész családdal. A legenda szerint hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük, ezért annyira csúfolták a szobrászt, hogy az a Dunába ugrott. Valójában még több mint 20 évig élt. Az oroszlánoknak van nyelvük, csak alulról, a járda szintjéről nem látszik. További számos alkotása látható ma is, többek között a Rudasfürdő, a Magyar Tudományos Akadémia és a Vigadó épületét is díszítik szobrai. 119 éve született Heller László, Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Heller Zürichben szerzett gépészmérnöki oklevelet, majd 2 évig még Svájcban dolgozott, főként a szilárdságtan speciális területeivel foglalkozott. A 40-es években dolgozta ki az erőművek víz nélkül levegővel történő hűtésére világszerte ismert eljárását, ez a Heller System. Említésre méltó eredményeket ért el többek közt a gázturbina ipari hőforrásként történő alkalmazása területén is. Nevéhez fűződik a modern szemléletű műszaki hőtan oktatása. 1951-ben érdemei elismeréseként Kossuth díjat kapott. 65 éve lakóházra zuhant a Malév utasszállító gépe Budapesten. 30-an hunytak el. A Malév HATSA Lajstrom jelű utasgépe aznapi 6. városnéző repülésén Zuglóban zuhant le, és a Lumumba utca 224 számú ház első emeletébe csapódott. A tragédiában a gép személyzete és összes utasa, valamint a házban még 3 személy vesztette életét. A hivatalos utaslista szerint 20 utas és 4 fő személyzet volt a gépen, valószínűleg többen voltak. 17 felnőtt és 6 gyerek utazhatott. A hivatalos verzió szerint a balesetet a pilóták okozták. A pilótafülkében 6-an tartózkodtak. A pilóták megpróbálták különleges manőverekkel elkápráztatni vendégeiket. A túl sok utas nem lett volna gond, ha hátul tartózkodnak. Azonban amikor megbillent a gép, akkor már gond lett, hogy az orrész nehezebb volt, és az alacsony magasság miatt a pilótáknak már nem volt lehetőségük korrigálni. A hivatalos verzión kívül felmerült a lehetősége annak is, hogy valójában az amerikai gépbe szerelt szovjet motorok hibája okozta a katasztrófát. A pilóták megpróbáltak kényszerleszállást végrehajtani az Erzsébet királyné úton, de a szovjet motorok védelmében inkább a halott pilótákat tekintették hibásnak. Az akkori szabályozás szerint budapesti 12 perces sétarepülések Ferihegyről indultak, 600 méter magasan a Városligetig repültek, ott jött egy balforduló a Kálvin térig, majd az Üllői út mentén repültek tovább a Reptérig. Sétarepülni csak megfelelő időjárási viszonyok esetén lehetett, a Duna vonalát pedig tilos volt átlépni. 27 éve hunyt el Kis Sándor, kétszeres Munkácsi díjas szobrászművész a mai napon. Ő készítette a Rába gyarmati Szent Lambert oltárdombor művet és a Csürötneki katolikus templom belső terét. Híres még a kőből és bronzból készült 4 méter magas Szent István szobor és a mellette lévő feszület a Somlóhegyen. Egy éve hunyt el Szamos Miklós, cukrászmester, a budavári Russzwurm cukrászda tulajdonosa. Infarktust kapott, miután az első kerületi önkormányzat sok éves pereskedés után végül sikeresen lefoglalta a neves cukrász család vállalkozásait. 754 éve, 33 éves korában hunyt el a mai napon 5. István magyar király. A Csepel-szigeten halt meg, a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő Domonkos apácakolostorban temették el. 1239-ben született 4. Béla magyar király és Laszkarisz Mária gyermekeként. 1245-ben apja királlyá koronáztatta, rövid ideig Szlavónia hercege volt, majd nagykorúvá nyilvánítása után 1257-ben Erdély hercegeként a keleti országrészeket kormányozta.

0: Nem szép fel. Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról. A Magyar Reklámszövetség tagjai például hétfőtől lekapcsolták digitális reklámfelületeik esti világítását, és más cégeket is csatlakozásra kérnek. A kritikus esti csúcsidőben kapcsolják le a reklámokat, miközben minimálisra veszik digitális reklámfelületeik világítását. Az intézkedés minden a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, blacklightra és világító tetőreklámra kiterjed, Budapesten és vidéken egyaránt, országosan több mint 1000 reklámeszköz. Az érintett reklámcégek emellett a saját működésükben is visszafogják az egyéb nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban délután 5 óra után. A tagozat emellett arra kéri a többi céget is, amely digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltet, valamint minden olyan vállalkozást, amelynek saját áramról működő világító reklámja van, hogy csatlakozzon az országos kezdeményezéshez és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit. Egyetlen lekapcsolt felület önmagában keveset számít, de ha minél többen tesszük ugyanezt, együtt már érezhető segítséget jelent a lakosság energiaellátásán dolgozóknak. Ezért kérünk mindenkit, akinek világító vagy megvilágított reklámfelülete van, hogy csatlakozzon hozzánk, mondta Bajer Tamás, az MRS OOH tagozatának elnöke. Közben a főváros 40 szökőkutat kapcsol le. Budapest 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést iktat ki, mivel a hatóságok fokozzák a vízmegőrzési intézkedéseket az országot sújtó súlyos bodó, aszály és hőhullám miatt. Az intézkedést Dezsényi Péter, a város park fenntartó cégének, a Főkertnek az ügyvezető igazgatója jelentette be, aki elmondta, hogy rendkívüli vízkorlátozások bevezetését követően most készül egy vészhelyzeti klímavédelmi terv. A vízhasználatot anélkül kell csökkenteni, hogy feláldoznák Budapest zöld örökségét. Dezsényi szerint sok önkormányzat és magánkert tulajdonos kérdezi, hogy teljesen le kell-e mondaniuk az öntözésről. Válasz egyértelmű, drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást, de tegyék ezt okosan. Figyelmeztetett, hogy Budapest parkjai, fái és kertjei a becslések szerint 400 milliárd forint értékű élő természeti vagyont képviselnek, amely az elmúlt 100-150 év során épült fel. Ha hagyjuk elpusztulni őket, évekig tartana a helyreállítás. Egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti. Nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, írta. A fiatal fák a fontosak, a gyep egyelőre várhat. A Főkert több prioritást is meghatározott, mind az önkormányzatok, mind a lakosok számára. A város szerint a rendelkezésre álló alternatív vízforrásokat kell használni, ahol csak jogilag lehetséges, míg az öntözési erőfeszítéseknek először a fiatal fákra kell összpontosítaniuk, majd az újonnan ültetett cserjékre, virágágyásokra és ívelő növényekre. A gyep már nem számít elsődleges prioritásnak. A fű általában képes regenerálódni az aszályos időszakok után, feltéve, hogy a gyökérrendszere túléli. Az azonnali cél tehát a gyep életben tartása, nem pedig zölden tartása. Egy másik ajánlás a talaj kaszalékkal, aprítékkal, szénával, mulcsal vagy más szerves anyaggal való lefedése. Dezsényi szerint a mulcs nem csak csökkenti a párolgást, hanem megvédi a talajt a túlmelegedéstől is, így az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb víztakarékos intézkedés. A lakosokat kérik, hogy segítsenek a fiatal fák megmentésében. A Főkert közvetlenül a budapesti lakosokhoz is fordul. A város azt javasolja, hogy minden fiatal fának 50-100 liter vizet adjanak egy öntözési alkalommal, hogy a nedvesség elég mélyen behatoljon a talajba, és tartós hatást érjen el. A lakosokat arra ösztönzik, hogy használják a Bicó mobil alkalmazást, amely több ezer fiatal köztéri fát térképez fel Budapesten és több más magyar városban, így könnyen megtalálják az önkéntesek a vízre szoruló fákat. Közben ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt, Budapesten korlátozásokat vezettek be a fürdőknél. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes az esti strandolás, miközben a budapesti fürdőknél energiahatékony intézkedések léptek életbe. A fővárosi fürdőkben átmenetileg korlátozzák az energiaigényes szolgáltatásokat, így egyes szaunák, élményfürdés és hosszabbított nyitvatartások is szünetelnek. A változások célja a hőség elviselhetővé tétele a lakosságnak és az ország villamos energiafogyasztásának mérséklése. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást is biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehető igénybe, számolt be a kedvezményes fürdősi lehetőségről a Termár Online. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a budapesti kijelölt övezetekbe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel, vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán hunyt el egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A főpolgármester pénteken Facebook oldalán azt írta, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kérte a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb megtehessék és feltárhassák a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésében. A BKK és a Budapest közút ennek fényében felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit. A tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik. A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holtérfigyelő eszközök kötelezővé tételének lehetőségét. Közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Közben Budapest ivóvízellátása stabil, de azért takarékoskodnunk kell. A főpolgármester szerint olyan döntéseket hoztak meg a napokban, amelyek hozzájárulhatnak az áram és a vízfogyasztás csökkentéséhez, de azt kérte, mutassuk meg, hogy Budapest szolidáris város. Miközben vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztépuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fehérvíz ZRT, Karácsony Gergely biztosította a fővárosban élőket, hogy az ivóvízellátás stabil. A város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől, a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás jelenleg nem szükséges elrendelni. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő napokban takarékoskodjon az ivóvízzel. Nagyon kérekere mindenkit, mutassuk meg újra, hogy Budapest szolidáris város, írta a legfrissebb posztjában. A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a BKK is hozzátesz, amit tud, lassítják a metrót is, ahol lehet, kiváltják a trolikat. Egyre több nagyvállalat jelenti be korlátozásait, amire a miniszterelnök kérte őket. Magyar Péter már bejelentette, milyen kötelező lépésekről döntöttek az éjszakai védelmi ülésükön. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 6-a van, csütörtök, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Leállították a zuglói fakivágásokat a vasút mentén. Második világháborús vízi aknát találtak a Dunában. Al Broker csapta be a befektetőt, 32 millió forintot vesztett. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti vasúti töltésen végzett munkálatok miatt. A vasúttársaság közölte, hogy felülvizsgálja a teljes zöld felületkezelési gyakorlatát. A tervek szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kap majd a természetvédelmi szempontok figyelembevétele. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan a főtáj építész felel majd a vasúti területek zöld felületeinek fenntartható kezeléséért, hogy a szükséges karbantartási munkák a környezetvédelmével összhangban valósuljanak meg. Fából épül Budakeszi új óvodája. Új, 8 csoportszobás óvoda épül Budakeszin. Az önkormányzat a meglévő szivárvány óvoda bővítéséről döntött, hogy lépést tartson a fiatal családok számának növekedésével és a folyamatosan emelkedő óvodai férőhely igényel. Az új épületszárny a Fő utca és a Hásfa utca közötti telken valósul meg. A beruházás első ütemében egy csaknem 800 négyzetméteres, 8 csoportszobás épület készül el, a kivitelezést pedig a Bamaxwer Kft. Végzi. A második ütemben a jelenlegi óvoda korszerűsítése és az új épülethez igazítása is megtörténik. Az óvoda korszerű CLT, vagyis réteg ragasztott fa technológiával épül, amely gyorsabb kivitelezést és kedvezőbb energiahatékonyságot tesz lehetővé. A nagyméretű fapaneleket előre gyártják, így az építkezés rövidebb ideig tart majd. Az épület belső tereiben több helyen látható marad a természetes fa szerkezet, ami barátságosabb környezetet teremthet a gyerekek számára. A fűtést és a hűtést levegős hőszivattyús rendszer biztosítja. Az épületet úgy tervezték, hogy alacsony maradjon, és a környező fák között illeszkedjen a környezetébe. A kivitelezés idején a szomszédos, jelenleg is működő óvoda zavartalanul fogadja a gyerekeket, ezért a beruházónak külön figyelmet kell fordítania arra, hogy a munkálatok a lehető legkisebb zajjal és fennakadással járjanak. Egy 460 kg-os második világháborús brit vízi aknát találtak a Dunában, Kis-Oroszi sziget csúcsnál. A robbanó eszközre fürdőzők figyeltek fel, akik azonnal értesítették a hatóságokat. A helyszínre érkező honvédségi tűzszerészek megállapították, hogy az alacsony dunai vízállás miatt került felszínre a robbanótest. A vizsgálat szerint a bomba nem igényelt helyszíni hatástalanítást, ezért biztonságosan kiemelték és elszállították. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a 460 kg-os brit vízi aknát a központi gyűjtőhelyre vitték, ahol később megsemmisítik. Az elmúlt napok rekord alacsony vízállása miatt egyre több a II. Világháborúból visszamaradt robbanó eszköz kerül elő a Duna medréből, ezért a szakemberek fokozott óvatosságra kérik a folyóparton tartózkodókat. Online befektetési csalás áldozata lett egy 60 éves pilisvörösvári férfi, aki összesen 32 millió forintot utalt át egy magát brókernek kiadó csalónak. Az ügyben a rendőrség nyomoz, és ismét felhívják a figyelmet az internetes befektetési csalások veszélyeire. A férfi áprilisban talált rá egy magas hozamot ígérő befektetési ajánlatra az interneten. Egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül vette fel a kapcsolatot a hirdetővel, aki regisztráltatott vele egy befektetési oldalra, majd egy olyan felületre is, ahol folyamatosan nyomon követhette a látszólag egyre növekvő nyereségét. A sértett több részletben jelentős összegeket utalt át, a pénzt pedig a csaló utasítására különböző számlákra továbbította. Amikor néhány hónappal később szerette volna felvenni a befektetését és a hozamot, az álbroker azt állította, hogy kereskedési hiba történt, ezért további befizetéseket kért tőle. A férfi ekkor ismerte fel, hogy csalás áldozata lett. A kára összesen 32 millió forint. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy mindig gyanakvással kezeljük a rendkívül magas, kockázatmentesnek ígért hozamokat, és ellenőrizzük, hogy az adott szolgáltató szerepele a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában. A szakemberek azt is tanácsolják, hogy senki ne utaljon pénzt ismeretlenek által megadott számlákra vagy kriptó címekre, és legyen óvatos azokkal a pénzügyi ajánlatokkal, amelyeket üzenetküldő alkalmazásokon vagy külföldi telefonszámokról próbálnak értékesíteni. Ha valaki csalás áldozatává válik, haladéktalanul értesítse a bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen. 2-3 millió forinttal próbálta megvesztegetni a NAV pénzügyőreit egy hamis napszemüvegeket szállító férfi Budapesten. A pénzügyőrök azonban visszautasították az ajánlatot, lefoglalták az árut és feljelentést tettek. Az ellenőrzés a Golgota úti piac közelében történt, ahol a NAV munkatársai egy magyar rendszámú furgont állítottak meg. A járműben két vietnámi férfi utazott, a raktér átvizsgálásakor pedig egymás után kerültek elő ismert világmárkák, köztük Ray-Ban, Gucci, Armani és Polis logójával ellátott napszemüvegek. A pénzügyőröknek hamar feltűnt, hogy a termékek nem eredetiek. Több dobozon nem szerepelt semmilyen jelölés, másokon pedig teljesen eltérő márkanév volt olvasható, emellett a szemüvegek minősége és csomagolása is hamisítványra utalt. A sofőr az áru eredetét nem tudta igazolni, ezért pénzt ajánlott a járőröknek azért, hogy ne folytassák az intézkedést. A NAV munkatársai az ajánlatot azonnal visszautasították és tájékoztatták a férfit a vesztegetés büntetőjogi következményeiről. Az ellenőrzés végén összesen 1788 hamis napszemüveget foglaltak le. Az előzetes becslések szerint a hamis termékek több mint 19 millió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése, valamint hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. A NAV felhívta a figyelmet arra is, hogy a hamis termékek nem csak a gyártóknak okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlók számára is kockázatot jelenthetnek, mivel minőségük ellenőrizetlen és akár egészségre ártalmas anyagokat is tartalmazhatnak. Az Aranyvonat öröksége címmel új időszaki kiállítás nyílt a Magyar Pénzmúzeumban a fővárosban. A tárlat a magyar aranytartalék hazatérésének és a forint bevezetésének 80. évfordulója előtt tiszteleg, bemutatva azt a történelmi időszakot, amely megalapozta az ország pénzügyi újjáépítését a II. Világháború után. A kiállítás középpontjában a Magyar Nemzeti Bank legendás aranyvonata áll, amely 1945 elején 30 tonna aranykészletet, devizatartalékot, értékes dokumentumokat, valamint nemzeti kincseket, többek között Mátyás király korvináit és a méter etalon platina rúdját menekített Ausztriába. Az aranykészletet az amerikai hatóságok 1946. augusztusában szolgáltatták vissza Magyarországnak, így ez biztosította az augusztus 1-én bevezetett új forint fedezetét. A tárlat azt is bemutatja, hogy milyen súlyos gazdasági helyzetből kellett talpra állnia az országnak. Magyarországot a háború után a világtörténelem egyik legsúlyosabb hiperinflációja sújtotta, amelynek végét a forint bevezetése jelentette. A kiállítás felidézi a jegybank munkatársainak szerepét is, akik családtagjaikkal együtt rendkívül nehéz körülmények között őrizték a nemzeti aranyvagyont. A látogatók mintegy 80 eredeti műtárgyat tekinthetnek meg, köztük az 1946-os újraindulásos kapcsolódó pénzverő vendégkönyvét, a jegybanki kirendeltség egyik fontos dokumentumát, egy Kossuth portré és 100 forintos bankjegyet, valamint egy 1 milliárd billpengős banki egy ívet, amely érzékletesen mutatja be a hiperinfláció mértékét. A kiállítást archív, filmhíradók, videóinterjúk, interaktív elemek és az aranyvonat hangulatát idéző vasúti interiőr teszi még élményszerűbbé. Az aranyvonat öröksége a Magyar Pénz újjászületése című tárlat 2027. november 1-ig ingyenesen látogatható a fővárosban a Magyar Pénzmúzeumban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelem is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sport esemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemző elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892 1992-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselőtelepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajta ütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony, a jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Vannak a városnak olyan részei, ahová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt. Ilyen például a Templomcsonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épületcsonkot, amit befejezetlensége ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a II. Világháború alatt hagyták félbe az építését. Hiába folytatták a harcok lezárultát követően a munkálatokat, az egyházakkal ellenséges kommunista vezetés végleg leállította az építkezést, pedig a magyar Szentföld templomot, a modernista stílus egyik hazai nagyágyúja, Molnár Farkas tervezte. Az épületet a következő évtizedek során többször is szerették volna hasznosítani, működött benne intézet, ipari tanulók számára, raktár, csomagolóüzem, tartozott a fővárosi levéltárhoz, a Vörös Csillag traktorgyárhoz, és arra is volt terv, hogy művésztelepet, majd múzeumot hozzanak itt létre, de végül minden elképzelés dugába dőlt, vagy csak rövid ideig működött. Bizonyos szempontból az épület tájsebb abszurd csong, amin ugyanakkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekashegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekashegy és annak tetején a II. Világháborúban felépült bunker a Hűvösvölgyi Nagyrét és Remetekertváros között magasodik. A bunker a II. Világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedve sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Taubel Géza volt, ám az építést Vür Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú toronya megépítésekor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját. Később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot, az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az őrsvezér teréről hévvel a leggyorsabb kiúti cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a II. Világháború végén számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat és rájuk csodálkozni.

0: Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
4: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Öt klassz hely, ahol jó hűsölni a kánikulában. Ugye most már itt van ez a rekkenő hőség, és még a legelvetemültebb városlakó is menekül a zöldbe, az árnyékba, a hűsbe, a vízpartra, ahol egy kicsit lehet lazulni, és fel lehet lélegezni. Itt van egy jó kis válogatás a turista ötletei alapján, a turistamagazin.hu ötletei alapján, de ezeket jó szívvel ajánlják egyébként Budapesten és környékén. Ott van rögtön a Remete Szurdok a Budai hegységben, ahol nyáron mindig jól esik sétálni. Ugye ott van a hűvös Szurdok a Budai hegyvidék északnyugati részén, Budapest, Mária Remete és Remete Szőlős között húzódik. A fővárosiek egyik kedvelt kiránduló helye ez a bizonyos Remete Szurdok. A völgyön keresztül vezető kövekkel és kisebb-nagyobb sziklánkkal tarkított kis erdei út, ami egyben egyébként tanösvény is. Mellett az ördögárok patak folyik, úgyhogy erre is érdemes figyelni, és esős időben, amikor a patak vízhozama megnövekszik, kicsit több izgalomra számíthatunk, de hát erről most konkrétan nincsen szó. Itt talán most alig-alig, de azért csörgedezik, de az is lehetséges már, hogy itt-ott, vagy teljes hosszában is kiszárad, de azért ott még mindig hűvösebb a levegő. Könnyű a terep, úgyhogy ennek köszönhetően kiváló úti cél családi kirándulásokhoz is. Közel 20 karsztvizek által formált barlang és üreg rejtőzik ott, köztük a Remete barlang, ami bronzkori, vaskori és római kori régészeti leleteiről is híres. A Szurdok völgyet 1974-ben nyilvánították védetté, aztán 78-ban a Budai Tájvédelmi Körzethez csatolták, fokozottan védett természetvédelmi területként. A Remete Szurdokon átvezett az országos kék túra, vagyis az OKT és a Mária út nyomvonala is. Leggyorsabban Budapest Mária Remete kegy templomától az országos kék túrán juthatunk el, a kék túra útvonalán juthatunk el a Szurdokba. Aztán ott van az új kedvenc a Dunaparton, a Dunakeszi strand, az egyik szívem csücske, ugye nem szabad kihagyni ezt sem a válogatásból, nyilván a Dunapart nagy kincs, úgyhogy ezzel kapcsolatban viszont nehéz dolog választani, mert hogy annyi klassz hely van, hogy ezt a turista is írja, a legnagyobb folyó a kánikulában mindenképpen egy látogatásra érdemes pont. Dunakeszin a Liget utcától kezdődik, és a Katonadob mögötti részen húzódik, 450 méteres partszakaszon jól lehet sétálni az árnyas fák alatt. Padokból sincs ilyen, úgyhogy bárhol letelepedhet az ember, előveheti az elemózsiáját, nézheti a fodrozódó folyót, bár most nagyon-nagyon kevés a víz, óriási nagy a part, de akkor is jól esik ott sétálni. Aztán ott van a Millennium Rét, a patakparti piknik lehetősége, ami tulajdonképpen egészen őszig remek pihenőhely, egy egészen tágas tisztás, ennek a megközelítése egyrészt klassz, látványos erdei sétával is összeköthetjük az alsó jegenyevöldben. A kirándulás indulhat a Mátyásdombon található Solymári vártól, vagy a Budapest és Solymár határában álló benzinkúttól is. Mindkét turista ösvény átvezet a réten, ahol vannak padok, asztalok, kiépített tűzrakó helyek, ahol most nem fogunk tüzet rakni nyilván ebben a hőségben és ebben a hőségriadóban, de mindenképpen érdemes egyet sétálni az árnyas fák alatt, semmiképpen sem a rekkenő hőségben.

0: Aztán, ami még klassz lehet, hogyha a hőség elől menekülnék, akkor menjünk le a föld alá, a Pálvölgyi barlangba. A hőség elől ugyanis mindig jó ötlet egy hűvös barlangtúra, a túra alatt szép cseppköveket, különleges sziklaalakzatokat, csillagú kalcit, kristályokat és hasadékszerű járatokat is megcsodálhatunk. Hétfő kivételével minden nap nyitva van, az első vezetett túra 10 óra 15 perckor szokott indulni, az utolsó pedig 16:15-kor. A legegyszerűbb megközelítés az az, hogyha a Kolosi térről a 65-ös busszal a Pálvölgyi Cseppkőbarlang nevű megállóig utazunk, ennyire egyszerű az egész, és akkor van néhány program, amivel át lehet hidalni a forró napokat, úgyhogy nem csak otthon ülünk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan hatnak ránk az illatok? Ugye az mindenkinek megvan, amikor megérez egy illatot. Mondjuk egy olyan embernek az illatát, amilyen öblítőt használta, amilyen parfümöt használta, amilyen illatú volt a haja, a párnája, a kabátja az illetőnek, mondjuk egy olyannak, aki már nincsen velünk, azonnal fölötlik bennünk millió-millió emlék, millió-millió érzelem, és ez nyilván azért van, mert az illatoknak elképesztő hatásuk van a mindennapjainkra és az érzelmeinkre is, sőt nem csak hatnak, hanem befolyásolnak is, nem csak az érzelmeinket, hanem a teljesítményünket is. Az illatok mindannyiunk életében nagyon fontos szerepet játszanak, ezzel szerintem mindenki tisztában van, és bár talán nem vagyunk tudatában mindig ennek, hogy hatott ránk egy illat, és azért reagáltunk úgy, vagy azért viselkedtünk úgy, vagy azért döntöttünk valamilyen féleképpen. Az illatok érzékelése az egyik legősibb érzékszervünkkel, az orrunkkal történik, tehát összeköttetésben van mindennel. Az illatok hatása hat az érzelmeinkre, a viselkedésünkre, és az élet minden területén megmutatkozik, és a megfelelő illatok használata sokkal pozitív életet eredményezhet. Tehát, ha tudatosak vagyunk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, milyen illatok vesznek körül mondjuk közvetlen környezetben, tehát a parfümök, a testápolók, az öblítőszerek, az illóolajok, akkor már sokkal tudatosabban tudjuk, ha nem is irányítani az érzelmeinket, a viselkedésünket és a hangulatunkat, de befolyásolni mindenképpen. Fontos tehát az illatok alapvető megértése. Kulcsfontosságú ez ahhoz, hogy azokat helyesen tudjuk használni. Az illatokat így két kategóriába soroljuk, a kellemes és a kellemetlen illatok kategóriába. A kellemes illatok használata javíthatja a hangulatunkat, növelheti a kreativitást, segíthet a stressz csökkentésében. A kellemetlen illatok azonban negatív hatással lehetnek az érzelmekre, és akár az egészségre is károsak lehetnek. Az illatok érzékelése tehát, ahogy mondtam, a legősibb érzékszervünk, és a szaglószervünk az egyik legérzékenyebb része az emberi testnek. Az illatok érzékelése az agyban történik, és az agyban tárolódnak az emlékek is, amelyekhez az illatok kapcsolódnak. Az illatok hatása az érzelmekre és a viselkedésre is megmutatkozik, és ezek a hatások az élet minden területén megjelennek. Ahhoz, hogy megértsük az illatokat, tulajdonképpen meg kell értenünk azt is, hogy ezek a mindennapi életünk részei, még akkor is, hogyha nem vagyunk tudatosak arra, hogy most éppen egy-egy illat megérzése után vagy annak hatására cselekedtünk, nagyon sokféle hatással vannak ránk, azonban sokkal bonyolultabbak ezek a hatások, mint amennyire azt általában gondoljuk. Az illatok nem csak kellemes vagy kellemetlen érzéseket tudnak kelteni bennünk, hanem befolyásolják az érzelmi, sőt a kognitív folyamatainkat is. Az illatok hatásait az illatok kémiai összetétele határozza meg, általában illóolajokból vagy szintetikus anyagokból állítják elő az illatokat, összetételüktől függően különböző hatásokat érhetünk el. Az illatok hatásai között szerepel a bizonyos már említett érzelmi hatás. Az illatok képesek kellemes vagy kellemetlen érzéseket kelteni bennünk, és befolyásolják az érzelmi állapotunkat is. Az illatok hatása azonban nem csak az érzelmi állapotunkat befolyásolja, hanem hatással van ezekre a bizonyos már említett agyi kognitív folyamatokra is. Képesek javítani a koncentrációt, a memóriát, segítenek a stressz enyhítésében, sőt a leküzdésében is. Viszont arra is érdemes figyelni, hogy ezek nem csak pozitívak tudnak lenni, az illatok hatásai kiválthatnak allergiás reakciókat, akár fejfájást és szédülést is okozhatnak. Gondoljunk csak arra, amikor beszállunk egy autóba, és valakinek nagyon erős illatosító van a kocsiában, szédülünk, hány ingerünk lehet, vagy gondoljunk arra, amikor a szerelmes pár egyik tagja, mondjuk a hölgy tagja, a fiúnál, a férfinél ott hagy egy-egy parfüm spriccentésnyi kis illatmintát az adott szerelmesnek a párnáján, a ruháján, a törölközőjén, hogy az ő illata ott maradjon, és folyamatosan emlékeztesse az illatot önmagára. Ez is egyébként egy működő dolog. Az illatok hatása az emberi érzékszervekre már régóta ismert tény. Ezek érzékelése nagyban befolyásolja a mindennapjainkat, sőt az ételek ízét, azoknak az ízérzékelését is, az élményeket, az érzelmi élményeket, a kalandjainkat és az érzelmi állapotunkat. Fontos tehát odafigyelnünk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, tudatosnak lenni arra, hogy mi ez az illat, amit szeretünk, melyik mire emlékeztet, melyik hogyan hat ránk, és így be tudjuk fogni ezt a szelet a vitorlánkba, és hogyha stresszoldást szeretnénk, hogyha egy kicsit kreatívabbá szeretnénk tenni magunkat, ha energikusabbá szeretnénk tenni magunkat, ha csökkenteni szeretnénk a stresszt, ha jobban szeretnénk aludni, akkor érdemes megfigyelni, melyik illat hat ránk így módon, és azokat használni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma itt van a balatonfüredi Anna Bál mítosza és a valóság. Ugye minden évben nyáron, júliusban megrendezik most már sok-sok-sok-sok tíz éve, sőt több mint 200 éve már az Anna Bált. A hagyomány szerint az elsőt 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden a Horvát házban, Szent Györgyi Horvát Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg majdani férjével, Kis Ernő huszár főhadnaggyal. A romantikus eredet történetet beárnyékolja viszont, hogy egyes források szerint a hölgy csak Krisztina volt. Bár az ő tiszteletére rendezte édesapja a bált, az Anna nap a báli főszezon végét jelentette, amit számos balatoni fürdőhelyen megtartottak korábban is. A fiatalok boldogsága ráadásul meglehetősen rövidnek bizonyult, Kis Ernő később az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértanúja lett. A források szerint az ifjú feleség is tragikusan korán, mindössze 21 évesen hunyt el, röviddel közös gyermekük Ernestina születését követően. A kislány is csupán a 7. életévét érte meg. Anna bálókat nem csak Füreden rendeztek, hanem más fürdőhelyeken is, de kétségtelen, hogy az Anna naphoz közeleső szombaton megtartott balatonfüredi tánc vigadalmak voltak a leghíresebbek. A 19. században a füredi bálokat kedvelték igazán az arisztokraták. A hagyományok szerint ezeket az alkalmakat ragadták meg, hogy a magyaros öltözékkel és a bál szintén magyaros jellegével hangsúlyozzák az ő nemzeti érzéseiket. A fennmaradt korabeli beszámolókból azonban nem politikai állásfoglalás, hanem sokkal inkább egy divatos társadalmi eseményképe bontakozik ki. Slakta Etelka 1841-ben nyaralt édesanyjával Füreden, így alkalma volt részt venni és részletesen leírni a híres nevezetes Anna bált. Az ifjú hölgyet érthető módon leginkább a táncok és a táncosai kötötték le, írta, első keringő vala valóban ülésre sem jutottam. Derra majdnem kizárólag velem, kupric rendesen minden második túrt. Polkában sokat két ulánusunkkal, Scherzingerrel, azonban a két rónait egy atyukról tudósító, vagy inkább haldoklását hírlelő sürgöny hívá el már délelőtt. Így írt a báról Slakta Etelka. A beszámolóból jól látható, illetve jól kiolvasható, hogy a csárdás és a magyaros zene helyett a kor divatos táncait sorolja, egy másik helyen pedig egyik partnere frakját emlegeti, tehát nem a díszmagyart. Társalgási tónja előkelő, azaz német, itt ott francia és magyar tánc a német, kevés francia és még kevesebb magyar, s egyetlen árva mazúr, ez szintén idézett Slakta írásából. A fentiek természetesen semmit nem vonnak le az esemény fényéből, a kor neves személyiségei Széchenyi István, Veselényi Miklós, Kossuth Lajos, Vörös Marti Mihály, Jókai Mór és Blaha Lujza is megfordultak az Anna bámulatságain. A bálok fénye a két világháború között kissé megkopott számos balatoni településen, úgy mint Almádiban, Csopakon, Tihanyban, Siófokon, Zamádiban és Földváron tartottak Anna bált ekkor is a füredi mintájára, de Füreden nem. A balatonfüredi rendezvény reneszánsza aztán 1954-ben kezdődött, a színhely ekkor a Balaton étterem volt. A bálokat ezt követően már minden évben megtartották, és az elődök iránti tiszteletből úgy számozzák őket, mintha sohasem szüneteltek volna. 1957 óta a felújított egykori kurszalon a mai Anna Grand Hotel ad otthont a bálnak, és azóta választják meg minden évben az Anna bál szépét is. 1861-ben választottak először bál királynőt, akit 1862 óta aranyalmával jutalmaznak. A bál előtti pénteken rendezik meg a hagyományos balatoni szívhalászatot. A legenda szerint az lesz a lányok jövendőbelie, legalábbis báli kísérlője minimum, akinek a neve a Balatonból általuk kihalászott fából faragott szíven áll. A szokást pedig Krúdi Gyula balatoni szívhalászat című novellája nyomán keltik életre. Ez tehát az Anna bál rövid, ám annál érdekesebb története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség történetét meghatározó és nagyban megváltoztató találmányok sorozatunkban mindig komoly dolgokról beszélgetünk, nyilván, de úgy hiszem, hogy a humor az egy elengedhetetlen része az életnek. Ahhoz, hogy jól éljünk, és ahhoz, hogy például a mentális egészségünk rendben legyen, és nem csak a humor, hanem a szórakozás is. És hogyha visszagondolunk, akkor az idők kezdetén mi volt? A rajzolás, a képregény, és aztán később ez tulajdonképpen fejlődött az élettel, és hát most már, hogyha a Marvel univerzumot nézzük, akkor az gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kétségtelen, hogy az életünk részévé váltak a képregény figurák, és vannak olyan figurák, akik akár a gyerekeknek, ugyanúgy a felnőtteknek is kedvencei maradtak. Ilyen például Garfield, Jim Davis alkotta őt meg, ő volt gyakorlatilag Garfield édesapja, teljes nevén James Robert Davis, aki klasszikusan egyébként egy grafikus volt és képregény rajzoló, és akkor egyszer csak megjelent a történetek címszereplője Garfield, akit egyébként, és ez nagyon édes történet, Davis a saját nagyapjára mintázott, egy lusta kövér vörös macska, és az ő gazdája John Arbuckle. Később aztán John megkapja Ubult, angolul Odit, egy butuska, vagy hát egy kicsit egyszerűbben gondolkodó, nem szeretem lebutázni őket, és nyáladzó kutyát, aki azért nyáladzik mindig, mert mindig annyira nagyon örül, hogy kilóg a nyelve, mint annak idején a Pimpa kutyának a mesében. Garfield egyébként ma is a világ egyik legnépszerűbb képregénye, 2007 óta már legalább 2580 újságban szerepel, ezzel bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a legtöbb újságban szereplő képregény. Ez a már-már világszenzációs képregény, aztán olyan népszerű lett, hogy több mesét, illetve filmet is készítettek belőle. De hogyan is indult a történet? Jim Davis egyik befejezett képregénye a Gnorm Gnat után kezdett egy új képregény kidolgozásához. A történeteinek a hőse ezúttal egy képregény rajzoló és az ő macskája. A rajzait elküldte néhány sajtóügynökségnek, ahonnan biztató válaszokat kapott, a szerkesztőknek tetszett az új figura. Egy dolgot kifogásoltak csupán, hogy folyton a macskának jutottak a jó poénok, ezért Garfieldot tették a főszereplővé. 1978. január 24-én a United Media Feature ügynökség igent mondott Garfieldra, és innentől kezdve indult el az óriási sikertörténet. Június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai labban jelent meg. Azt mondta Davis, hogy azért választottam a macskát főhősül, mert sikeres kutyahősök már szép számban léteztek akkoriban, bőven a képregény világban és műfajban, és én nem szeretek versenyezni. A képregénynek eredetileg Garfield és barátai volt a címe, de aztán végül a tévében sugárzott rajzfilm sorozat futott csak ezzel a címmel. A főhősök nem csupán kitalált alakok, hanem valós személyekről mintázottak. Ugye ezt már mondtam, hogy Garfield gazdájának a szülei szintén vidéki farmerek, magát Garfieldot pedig saját nagypapájáról Davis saját nagypapájáról mintázta. James A. Garfield Davisről nevezte el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is egyezett Garfielddal, és még vörös hajú is volt, amellett pedig a rajzoló saját személyiség is jelen van részben, mint a természet iránti kötődése és szeretete. Ugyanakkor Johnnak, akár csak neki, kedvenc sportja a golf. A képregényt 78 júliusában az ügynökség levette az újságokból, de az olvasók közönség tiltakozásának nyomására hamar visszahelyezték. Garfield pedig akkora sikert aratott, hogy 1982-re az egyik legnépszerűbb képregény figuraként tartották számon, és vagy 1000 újságban olvasható volt már. Ebben az évben készült el az első Garfield rajzfilm, amelyeket maga a szerző készített, és aztán 1984-től a Garfield új kiadója, az általa még ebben az évben alapított Pose cég, vagyis Mancsok nevű cég, és azóta is ott dolgozik. 1987-től már 2000-re bővült a Garfieldot közlő lapok száma szerte a világon, 2000-re pedig már 2600-ra nőtt, és most már több mint 4 milliárdos olvasói tábora van, kétség kívül a képregények eddigi történetének legnépszerűbb és legsikeresebb figurája Garfield. Maga Davis sem tudja megválaszolni konkrétan az alkotása sikerének a titkát. Azt mondja, hogy ő maga törekszik a közérthető általános viccekre, és arra, hogy mindenkinek mondjanak valamit, úgyhogy lehet, hogy ez a siker sikernek a titka, ő maga legalábbis így fogalmazott, két témára nagyon koncentrál, ami valóban minden embert érint, az evés és az alvás, amely jelen esetben Garfield kedvenc két hobbija. Ez a nemzetközi jellegű humor szerintem megköveteli a szleng és a szóviccek kerülését. A történetek központi szereplője tehát Garfield, a nagypapáról mintázott, cinikus, lusta, narancssárga, vagyis vörös macska, aki folyton az evésre gondol, egy olasz étteremben született, innen az ételek, különösen az olasz ételek iránti szeretete, a kedvenc étele a lazánya és a pizza, reggelenként az ő szemében a kávé az igazi kincs, utálja a hétfőket, a februári hónapot, a postásokat, a születésnapját, a kutyákat, a pókokat, a vekkert és a mazsolát. Hát ilyen Garfield, akivel egyébként nem meglepő módon, ahogyan ezt teljesen illetszerűen mintázta a különböző létező emberi karakterekről Jim Davis, hát ezért tudunk vele annyira azonosulni. Úgyhogy így lett nekünk Garfield, érdemes nézni azokat a filmeket, amik készültek, az egész est és rajzfilmek, és aztán később készült az animációs film is vele, azt is érdemes megnézni, de hát az igazi, az a klasszikus képregény.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A legendás és ikonikus Anna Bálnak most már hivatalos illata is van, az Anna Örök by Eau de Tihany, és aki az illat megalkotója, Nyáradi Natália parfümőr, ő a mai műsor vendége, vele beszélgetünk. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon klasszikus illatot kellett összehozni, és nyilván figyelembe kellett venni a történetét, a patinásságát ennek az eseménynek. Honnan indult a történetetek?
2: Hát igen, amikor egy ilyen eseményre illatot készítünk, vagy készítek, akkor nagyon sok mindent meg kell fontolni előtte, és nekem igazából a fő inspirációt azt maga az első bálozásnak az élménye adta, és ezek igazából a régi korok bájai volt a fő inspiráció, és egy fiatal lánynak a történetét meséli el a parfüm, úgyhogy egy nagyon friss, citrusos, gyümölcsös nyitánnyal indít a parfüm, megjelenik a hásvirág, hiszen Balatonfürednek ez szerintem az ikonikus virága, és a szívében az illatnak pedig indiai jázmin, méghozzá szambak jázmin található, amely az éjszakai virágoknak a királynője, és ez a fantasztikus, gyümölcsös, virágos illatjegy, ez később bontakozik ki a parfümben, és ez adja meg a dekadenciáját talán, és az elegáns mi volt át az illatnak, és egy nagyon kellemes, lágy, szantálfás, vaníliás bázisban cseng le a parfüm, amely pedig az éjszakának a végét jelenti.
1: Amiket felsoroltál most, azok hogy jelennek meg akkor, amikor a bőrrel találkozik ez a parfüm?
2: Én azt mondanám, hogy az elején természetesen egy nagyon friss illattal indítunk, hiszen a fiatalságot és ezt a izgalmat próbáljuk megfogalmazni, és egy nagyon mézes, lágy, krémes illatélményben fog ez utána később átmenni. Nekem nagyon fontos volt az, hogy ezeknek a báli ruháknak, a táncnak, magának az érzetét is megteremtsük benne, illetve az első szerelemnek az ígéretét.
1: Ugye az Anna Bál királynőjének és az udvarhölgyeinek szól ez a parfüm, és ez egy úgynevezett nis parfüm. Kérlek, mondd el, hogy ez mit jelent pontosan.
2: Nis parfüm alatt tradicionálisan a kisebb szériában készülő, nem feltétlenül commerce, mai divat hajhászó illatokat szoktuk nevezni. Idén az Anna Örök parfüm az kifejezetten a bárra készült, és mindössze 5 üveg készült belőle. Egyet kapott a bál királynő, és egyet-egyet a két udvarhölgye is. Egy parfümöt meg lehetett illatolni az Anna Bálon, a vendégeknek volt erre lehetősége, amit most pedig üzletben lehet kipróbálni, és egy üveget pedig félretettünk.
1: Amikor felkértek erre a feladatra, akkor mennyire kellett utána nézned az Anna Bál történetének, hogy bele tudjál helyezkedni ebbe a történetbe, ebbe a patinásságba, ebbe a klasszikus magyar társadalmi eseménybe ahhoz, hogy ez meg tudjon jelenni illatként?
2: Én ugye Tihanyban nőttem fel, és igazi balatoni lány vagyok, úgyhogy nekem az Anna Bált nem kellett bemutatni ilyen szempontból, illetve én ezt a kort, ezt a füredi aranykort én nagyon kedvelem, úgyhogy nem kellett úgymond ebbe nagyon utána járnom, hiszen már megvolt az alapvető tudás, és igazából egy hangulatot szerettem volna létrehozni, tehát nem az volt a cél, hogy egy nagyon régies parfümöt készítsünk, hanem igazából ennek a klasszikus, időtlen eseménynek egy modern lenyomatát elkészítsük.
1: A vendégem Nyáradi Natália parfümőr, akivel az Anna Bál most már a bálhoz hasonlóan ikonikussá váló parfüméről, a hivatalos illatáról, az Anna Örök by Eau de Tihanyról beszélgetünk. Nem csak annak a megszületéséről és magáról az illatról, hanem arról is majd egy kicsit Natáliához kapcsolódóan, hogy hogyan lesz valaki parfümőr, és hogy mi lesz a sorsa, a további sorsa az Anna Örök parfümnek. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az Anna Bálnak hivatalos illata is lett idén, ugye most júliusban a 201. évfordulóját ünnepelte az Anna Bál, a balatonfüredi ikonikus Anna Bál, és ehhez született az Anna Örök by Eau de Tihany parfüm, Nyárádi Natália parfümőr kreációja, és erről beszélgettünk már az előzőekben, hogy hogyan született meg az illat, hogy milyen is az illat, és hogy csak 5 üveg készült belőle, ugye a Bál királynőnek és az udvar hölgyeinek. De mi lesz vajon a parfüm további sorsa? Vagy kezdjük először ezzel, és aztán majd mesélj arról is, hogy hogyan lettél parfümőr, hogyan lesz valaki parfümőr.
2: Igazából idén ezt tényleg kifejezetten az Anna Bálra készült, tehát mind az illat kis mennyiségben készült el, illetve a csomagolás is egy egyedi tervezés volt és kézi díszítésű, úgyhogy próbáltunk egy ilyen nagyon művészi dolgot létrehozni idén, egy kollaborációt, és természetesen az is egy értéke a parfümnek, hogy nem készült belőle olyan sok. Továbbiakban természetesen gondolkozunk azon, hogy hol tudna megjelenni ez a parfüm, de én nem szoktam ezt sietetni, tehát mindig megtalálja a saját helyét, és mire egy illatnak a végleges csomagolása elkészül, ez egy természetes, egy hosszú tervezési folyamatnak az eredménye, úgyhogy folynak a munkálatok az Eau de Tihanynak a parfümműhelyében, de majd talán jövőre már több helyen is találkozhatnak vele az érdeklődők, de egyelőre még semmit nem ígérhetek.
1: Hogyan zajlik egy parfümőr élete ebből a szempontból? Tehát amikor megszületik egy parfüm, akkor ezt nyilván útjára kell engedni, pont úgy, mint egy dalt, pont úgy, mint egy klasszikus zenei szerzeményt, vagy úgy, ahogy egy könyvet. Hogyan lehet szépen átúszni a következő illatkreációhoz?
2: Ugye a parfümőrök mi kifejezetten az illatkészítésével foglalkozunk, úgyhogy nekünk a munkánknak a nagy része az a parfümlaborban, a parfüm orgona mellett történik. Az nagyon fontos, hogy hisz in-house parfümőrként vagyok, tehát a bárkának a teljes illatprofiljáért én felek, ezért én a teljes folyamatot itt végigkövetem a márkánál, viszont ugye szakemberekkel és más művészekkel közösen dolgozunk ahhoz, hogy egy parfüm meg tudjon jelenni a nagy közönség számára is. Én igazából magában az illat készítésbe, az illat művészetbe szerettem bele, úgyhogy nekem ez a fő tevékenységem. Én Franciaországban tanultam a Grasse Institute of Perfumery nevezetű iskolában, ami egy nemzetközi iskola, ide 12 embert vesznek fel minden évben a világ tájairól, különböző tájairól, és utána több éves külföldi tapasztalatszerzést végeztem el Indonéziában, illetve Dél-Franciaországban is dolgoztam, illetve idéntől pedig a volt iskolámnak az új tokiói képzését irányítom és tanítok ott kint egy japán mester parfümőrrel közösen. Úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy minél több tudást magamba tudjak szívni, az, hogy valaki parfümőr legyen, az nagyon-nagyon sok év, még a nagyiparban is 7-8 év, mire valaki parfümőr lesz, úgyhogy én magamra mindig junior parfümőrként referálok, hiszen ez a szakmai alázat, ez nagyon fontos, és mert ezt az iskolában is nagyon megtanították nekünk, és ezzel engedtek minket utunkra.
1: Tervezitek-e, hogy az Anna Bálnak legyen mondjuk a férfiak számára szóló illat, a partnereknek szóló illat?
2: Természetesen, hogyha erre igénye van a Bálnak, akkor nagyon szívesen, amennyiben az esemény, vagy az esemény szervezői úgy gondolják, hogy jó lenne egy férfi illat is emellett, akkor nagyon szívesen kollaborálunk velük, és ugye, mint az Anna Bálnak a hivatalos illatpartnereként ezt az illatot mi kifejezetten most erre az eseményre a Bál királynőknek készítettük, de el tudom képzelni, hogy a következőkben lenne ilyen illat, viszont természetesen az, hogy egy parfüm akár mondjuk piacra kerüljen, itt azért több-több üvegről beszélünk, és mindig nagy vállalás és hosszú munka, mire egy ilyen parfüm meg tud születni.
1: Na tennél csak pár mondatban, és csak nyilván gondolati síkon, hogyha mégiscsak készülne, mit gondolsz, milyen lenne az Anna Bál résztvevőjének, a bálozóknak, az Bál királynőnek, az udvarhölgyek partnereinek az illata? Mi ugrik be elsőnek neked? Mi a balatonfüredi férfi illat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, de természetesen én úgy gondolom, hogy egy kicsit egy klasszikus irányba kellene elindulnunk, és ebből a klasszikus koncepcióból merítenünk. Én nekem elsőre, hogy erről beszéltél, nekem az íris jutott eszembe, hiszen ez egy nagyon fenséges, egy nagyon drága és értékes parfüm alapanyagunk, és nagyon érdekes, hogy nem az írisznek a virágát, hanem a gumóját kivonatoljuk, és ettől van egy ilyen fás, kicsit ugye púderes illata az írisznek, és egy nagyon dekadens, klasszikus férfi illatot tudnánk vele csinálni. Szerintem a szantálfa itt is megjelenhetne, hogy összecsengés uh-huh. legyen az Anna örökkel, illetve egy frissességet, egy energiát ide is belecsempésznék mindenképpen.
1: Nyáradi Natália parfümőrrel beszélgetek, ugyanis idén megszületett az Anna Bál hivatalos illata, az Anna örök by Eau de Tihany, és az ezt megalkotó parfümőrrel, Nyáradi Natáliával, hogy az imént mondtam, beszélgetünk tovább. Nem csak arról, hogy hogyan lesz valakiből parfümőr, mert hogy arról már beszéltünk, arról is, hogy mi a feladata egy parfümőrnek, beszéltünk már magáról az illatról, az összetevőkről, arról is, hogy hogyan született meg és hány parfüm született belőle, de természetesen a jövőről is beszélgetünk még, illetve arról is, hogy vannak-e illattrendek függetlenül az Anna Bál hivatalos parfümétől, vagy mindemellett tesszük ezt, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Nyáradi Natália parfümőr, akivel az Anna Bán hivatalos illatával kapcsolatban is arról is beszélgetünk. Ez az Anna Örök nevű parfüm, amiből 5 üveg készült, kifejezetten az Anna Bán királynőjének és az udvarhölgyeinek. Nyáradi Natália parfümőr elmesélt már nagyon sok mindent magáról, a parfümről, az alkotási folyamatról, a parfümőrségről, és önmagáról is, hogy hol tanult, a világon milyen sok helyen fordult már meg, és hol szívta magába ezt a sok-sok tudást, amiből megszülethetett az Anna Bál hivatalos illata, de vajon vannak-e illattrendek, és hogyha igen, akkor mondjuk az idei évnek mi az illattrendje?
2: Igazából természetesen vannak illattrendek, maguk az illattrendek azok nagyon függenek attól is, hogy hol vagyunk, hiszen más országokban, más kontinensen teljesen mást kedvelnek az emberek. Van egy globális trend most a gurmand és kicsit ehetőbb parfümök irányába. Szerintem ez most kicsit változik ebből a nagyon tradicionálisan édes, vattacukros illatból, kicsit áttérünk az egzotikus gyümölcsök és különösebb gyümölcsök irányába is. Talán egy kicsit sötétebb és kicsit talán más gyümölcs irányokba is elmegyünk, mint most ez a nagyon tradicionálisan édes vonal, úgyhogy ez egy most is élő trend, illetve a virágos parfümöknek újra reneszánsza van szerintem. Amit pedig viszont látok, hogy most mondjuk Európában vagy Magyarországon nagy trendje van ezeknek a nagyon diffúzív, úgynevezett dubai parfümöknek, ez a trend majd egy kicsit visszább fog ülni, hiszen egy parfümnek a minőségét nem az indikálja, hogy mennyire hosszantartó az illat, hanem hogy mennyire szofisztikáltan, mennyire kiegyensúlyozottan van elkészítve, és egy felfrissítő kölni illat, ami akár csak 2 órán keresztül érződik a bőrünkön, az is lehet egy fantasztikus és nagyon minőségi parfüm, illetve csíkhúzós parfümből is tudunk olyat készíteni, ami nem feltétlenül annyira magasztos alapanyagokat használ, úgyhogy mindkettő tud élni egymás mellett, és parfümöt mindig használatra érdemes választani, és arra az adott alkalomra, amikor viselni fogjuk.
1: Egy szó megütötte a fülemet, csíkhúzós parfüm, ez mit jelent?
2: Hát ezeket a nagyon diffúzív parfümöket jellemeztem.
1: Ami megy előttem?
2: Így.
1: Ami megy előttem, ugye? Meg utána.
2: Hát igen, ami miután elment az illető mellőlük, még 10 percig érezzük a parfümének az illatát. Ahhoz, hogy ezt a hatást el tudjuk érni a parfümben, ehhez nagyon erőteljes alapanyagokat kell használnunk, amik sajnos ugye lassabban is tisztulnak ki az ornyák a hártyánkból, úgyhogy ha valaki folyamatosan ilyen nagyon diffúzív és erős parfümöket használ, akkor előfordulhat, hogy egy idő után kicsit illatvakság áll be, tehát az ornyák a hártyája eltömítődik ezekkel a molekulákkal, és már nem érzi a saját parfümének az illatát, és azt gondolja, hogy megváltozott a minősége a parfümnek, vagy már nem jól teljesít. Természetesen az illatot ugyanúgy lehet érezni, viszont maga a viselője nem érzi az illatot. Úgyhogy én mindig azt szoktam javasolni, hogy ezeknek a parfümöknek a viselése között 1-2

0: napszünetet tartsunk, hogy az ornyák a hártyánk egy kicsit ki tudjon tisztulni, és újra élvezhessük a saját parfümünknek az illatát.
1: Köszönöm szépen, hogy ránk értél, és természetesen nagyon remélem, hogy hallunk még az Anna Örök parfümről is, és úgy egyáltalán azokról a parfümökről, amik ott készülnek. Annyit hadd kérdezzek még zárásképpen, hogy Tihany, mint egy ikonikus helye Magyarországnak, ott azonnal a levendulát kötnénk, legalábbis nem tudom, hétköznapi emberként, nem parfümőrként. Van-e olyan parfüm, vagy terveztek-e olyan parfümöt, amiben ez a hangsúlyos?
0: Az Eau de Tihanynak rengeteg illatában megjelenik a levendulai, ez az örökségünk, és ezzel nagyon szeretünk dolgozni, hiszen Bitera Gyulának a munkásságát és ezt a hagyományt, amit ő ránk hagyott, ezt gondozzuk és őrizzük. Több ilyen illat is van, természetesen a jövőben is bővülni fog levendulás illatokkal a kollekció. Idén egy régi klasszikusabb illatunkat újra álmodtuk a levendula 100 éves évfordulójára alkalmából, és ez a Heritage nevet kapta, hiszen mégiscsak ez az örökség itt Tihanyban.
1: Köszönjük szépen, hogy ránk értél, Nyáradi Natália parfümőr volt a vendége a mai műsornak.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A francia nőktől szépség és egészségügyben, de főleg szépségügyben nagyon sokat lehet tanulni. Vajon mit csinálnak a francia nők éjjel, hogy jobban tudjanak aludni? A francia nőknek ugye nagyon sikkes és kifinomult módszereik vannak mindenfélére, de arra is, hogy este hamarabb államba szenderüljenek. A trükk ráadásul pofon egyszerű, a nap során valószínűleg mi is rendszeresen bevetjük, csak épp nem elalvás előtt, ami jó hír, hogy nem csak könnyebben alszunk, de az egész hálószoba illatozni fog majd ettől a módszertől. Hogy mi is ez a módszer, amit a francia nők rendszeresen bevetnek annak érdekében, hogy könnyen elaludjanak. Hát a Csipke Rózsika trükk, amiről szó van, érdemes kipróbálni. A titok az illatokban rejlik. A francia nők mielőtt lefekszenek, parfümöt fújnak magukra az ágyukra, magukra és az ágyukra. Ezt egy francia sminkes, Violet, az Into the Gloss-nak mondta el, és azt mondta, hogy a parfüm használata lefekvés előtt hagyomány az ő családjában, az éjjeli szekrényében sosem hiányozhatott a fehér pézsma illetű El Nabil parfüm, amit Marokkóban vásárolt korábban. Matilde Thomas, a Caudalie bőrápoló márka alapítója pedig azt mondta, hogy a könyvében is írta, a kamilla, a bazsalikum, a levendula és a menta illatot is a párnájára szokta permetezni, hogy jobban tudjon aludni a hölgynek. A könyvének nagyon érdekes tartalma van ilyen szempontból, nagyon sok ilyen érdekes és hasznos szépség és egészség tipp és trükk van benne, a francia szépség megoldás a címe. Szóval a parfüm használata segít elkülöníteni a nappalt és az éjszakát, az agyunkra kell hagyatkoznunk ilyenkor, és annak az emlékező képességére, hogy pontosan miről is van szó. Sylvie Dürködi, a Dior Beauty kommunikációs igazgatója, az amerikai Glamournak azt mondta, hogy napközben meglehetősen erős parfümöt használ, éjszakára pedig egy könnyedebb illatot választ. Számára ez a szokás az aromák felidéző erején és az érzékeket élénkítő képességén alapul. A szaglás ugyanis az egyetlen érzékszervünk, amely közvetlenül az agy limbikus rendszerével összekapcsolódó érzelmi részhez kapcsolódik. Ezért szuper ötlet olyan parfümöket használni elalváshoz, amikkel megfelelő érzékeket, érzéseket szeretnénk felidézni és kiváltani. Ez különösen akkor működik, ha minden este ugyanazzal az illattal fekszünk le aludni, és ezt ismételjük, így mondta el a hölgy. A napi nyüzsgés után ez az elalvás előtti rituálé jeleket küld az agynak, hogy kapcsoljon repülőgép üzemmódba, fogalmazzunk így modern nyelven. Hozzátette a hölgy azt is, hogy a parfümnek hatalma van az érzelmeink és a hangulatunk felett is. Az agyunk minden illatot egy élményhez, egy emlékhez, egy helyzethez társít. Ennek az az oka, hogy bizonyos illatok biztonságos és boldog érzetet keltenek bennünk, ezek pedig nyugalommal töltenek el minket. Számomra ez egy élvezetes szertartás, így fogalmazott a hölgy, egy forró zuhany és egy teljes körű arcápolás után az illat magamra permetezése olyan, mintha melatoninhoz, tehát az alvási ciklusunkat irányító hormonhoz jutnék. Így azonnal. Na de a kérdés természetesen, ami a legfontosabb, hogy milyen illatot viseljünk éjszaka. Az illat kiválasztása csak is az ízlésünkön múlik, mindenkinek a saját ízlésén, hiszen az illatok minden emberből különböző érzelmeket váltanak ki, attól függően, hogy milyen emlékekhez kapcsolódnak. A legideálisabb az, ahogyan elmondja a Dior szakértője, hogyha az alváshoz olyan parfümöt választunk, ami nagyon különbözik attól, amit napközben használunk, például a munkahelyünkre, így aztán az agyunk azonnal a pihenés jeleként fogja értelmezni ezt az új illatot. Sylvia Dior szakértőjének az éjszakai parfümje például az Eden Rock illata a francia Riviera a gondtalan érzésére és illetérzésére emlékezteti őt, amitől saját elmondása szerint nagyon könnyen el tud lazulni. Azt mondta, hogy ha tehetném, az egész házat és a hálószobát bepermetezném vele. A lefekvés előtti parfümözés a francia nők családjában igazi hagyománynak számít. Például, ahogyan a Dior szakértője elmondja, a nagymamája Roger Galli Kölnivel permetezte be magát lefekvés előtt, édesanyám pedig egy másik gerlen illatot fújt magára, de vannak, akik speciális illatosított vizekkel permetezik be a lepedőt, tette hozzá a szakértő, és azt mondta, hogy Franciaországban nagyon korán kialakul a nők parfümmel való kapcsolata. Vannak, akiknek egész illatgyűjteményük van, minden eseményhez, minden hangulathoz külön parfümöt használnak, olyan gyakran cserélik az illatukat, mint a cipőjüket vagy a rúzsuk színét, de vannak olyanok is, akik akár egy életre hűségesek, és a személyiségüket legjobban kifejező parfümöt használják. De hogy mit érdemes elalváshoz használni? Például, ami egészen kézenfekvő, az a természetes, az agyunkat inkább nyugalmi állapotba kísérő parfüm, mint például egy levendula, de érdemes utána nézni annak is az emlékeink között, hogy mi volt az, ami a legnagyobb nyugalmat hozta, és megkeresni a hozzá kapcsolódó illatot, és így biztos, hogy könnyebben el fogunk aludni, hogyha estére rendszeresen ezt használjuk. Ilyenkor érdemes a hajunkra fújni, nem a bőrünkre, így rajta marad a hajunkon is, rajta marad a párnán is, és sokkal jobbat fogunk aludni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy olyan finomságot fogunk elkészíteni, hogy el fogtok állulni a gyönyörűségtől, ezt megígérhetem. Aki szereti a marcipánt és a szilvát, az most figyeljen nagyon. Aki a marcipánt annyira nem szereti, az kihagyhatja a receptből a marcipánt. Egy biztos, a szilvával minden finom. Ha az a szilva mondjuk fahéjas pluszban és egy kicsit szegfűborsos, akkor pláne. A teteje morzsás, a széle hullámos, olyan, mint egy izgalmas pite, közben a borzaskatával vagy a morzsasütivel kombinálva. No, kérem szépen, gyakorlatilag az egész úgy kezdődik, hogy a lisztet elkeverjük egy csipet sóval, hozzáadjuk a felkockázott hidegvajat, és elkezdjük összemorzsolni. Szóval úgy készül, mint egy linzertészta, de akkor jöjjenek először a hozzávalók, jó? Kell 25 deka liszt, 15 deka vaj, 5 deka porcukor, egy nagy tojás, 2 táskanál sütőpor, egy csipet só, 1-2 evőkanál, jéghideg víz, ez a tészta. A töltelékből pedig, ez a szilvás töltelék, amiből ez készül, ahhoz kell 15 darab szilva, 25 deka marcipán, 2 csomag vaníliás cukor, 1 kávéskanál őrölt fahéj. És aztán az édes morzsa hozzávalója, amivel megszórintjuk a tetejét, ahhoz kell 10 deka liszt, 5 deka zappely, 5 deka porcukor, 1 csomag vaníliás cukor és 10 deka puha vaj, és nagyon-nagyon fontos, hogy csak is és kizárólag vajjal dolgozzunk. Gyönyörű és finom, és valami egészen eszméletlenül csinos ez a sütemény. Na kérem szépen, a lisztet tehát elkeverjük egy csipet sóval, hozzáadjuk a felkockázott hideg vajat, és elkezdjük szépen összemorzsolni. Amikor már kellően morzsalékos, hozzákedjük a porcukrot, hozzáadjuk az egész tojást, és gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát, hogy ne olvadjon el nagyon benne a vaj, vagy időközönként megmártjuk a kezünket hideg víz. Ha túl száraz lenne a tészta, akkor szükség esetén hozzá lehet dobni 1-2 evőkanál hideg, nagyon hideg vizet. Ezután egy lisztezett sütőpapíron ezt kinyújtjuk, kibéleljük fele a csinos, hullámos szélű piteformát, betesszük a hűtőbe fél órára, hogy kellően lehűljön, pihentetés, a tészta lényege mindig a pihentetés. Elkészítjük közben a szilvás tölteléket. Félbevágjuk a szilvát, kivesszük a magot, megszórjuk vaníliás cukorral, őrölt fahéjjal, szépen összekeverjük. A piteformát kivesszük a hűtőből, egy nagyobb lyukú reszelén lereszeljük a tésztára a marcipánt, ezután rakjuk szépen ki a felezett ízesített szilvával a süti belsejét, és megszórjuk az édes morzsával. Hogyan készül az édes morzsa? Még mielőtt azt elmondanám, azt azért hozzáteszem, hogyha igazán extrán finomat szeretnétek, akkor nem nyersen tesszük rá a szilvát a marcipánnal megszórt linzer tésztára, hanem fogjuk a felezett szilvákat, és egy 2 evő kanálnyi vajon, nem, 1 evő kanálva is elég, a tapadásmentes felületű kis serpenyőben vágott fellel, tehát arccal lefelé kicsit megpirítjuk a szilvát. A saját cukortartalma karamellizálódni fog, és így egy még inkább izgalmas ízt kapunk. És akkor utána már, amikor meglottyadt a héja, és megkeményedett a saját cukortartalmától a vágott fele, akkor meg lehet szórni még pluszban egy kis fahéjjal, és ez a vajas szilvaleves, cukros szilvaleves töltelék kerül rá. Egy picit hagyjuk, hogy kihűljön, ne tűzforron tegyük a marcipára, ez kerül rá a marcipára. Elkészítjük ezek után a morzsát, sőt, amíg hűl az odapirított szilva, addig is elkészíthetjük a morzsát, a lisztet összekeverjük a zappehelyjel, a porcukorral, a vaníliás cukorral, hozzáadjuk a puha vajat, nagyon gyors mozdulatokkal összemorzsoljuk, úgyhogy darabos maradjon, és ezt az édes morzsát szórjuk a szilva tetejére. Berakjuk az előmelegített sütőbe, és 40-50 perc alatt szépen aranybarnára sütjük. A légkeverésesnél 170 fokon 45 percig sütötte a cikk szerzője, de hogyha valakinek a korábban nagy sütőként apostrofált régi normális hagyományos sütője van, akkor ott egy kicsit tovább kell sütni. A sütőből kivéve a formában kell hagyni kihűlni, ez nagyon fontos. Hogyha valakinek kivehető aljú pite formája van, akkor úgy már pár perc után át lehet tenni egy rácsra, és úgy hűlhet tovább, ha nem, akkor sincs semmi, akkor meg kell várni, hogy kihűljön a pite formában, és tálalás előtt ízlés szerint érdemes megszórni a pitét cukorral, szeletelni, úgy kínálni. A tészta finom omlós, a marcipános szilvás töltelék pedig kellően szaftos, a tetején az édes morzsa pedig jó ropogósra sül. Én őszintén szólva, és most lenyeltem gondolatban 3 szeletet is, egy nagy gombóc bőrbön vanília fagyival tálalnám. Hajrá, csináljátok meg hétvégén!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Élet öröm zene.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és app.

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavu nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan tud tartós és erős maradni a parfüm illata? Létezik 5 olyan trükk, amikkel egész nap érezhetjük majd, még a reggel korai órákban is munkra fűt parfümet. Ha egész nap kellemes illatfelhőben szeretne úszni az ember, akkor ha beveti ezeket a trükköket, akkor igazán tartós lesz a parfüm illata. Fontos tudni azt, hogy eleve olyan parfümöt érdemes választani, ami külön egy nappali parfüm, külön egy esti parfüm, hogyha megjelenünk, vagy vacsorázni megyünk, vagy színházba megyünk, bár ott is nagyon figyelni kell arra, hogy ne legyen túl tolakodó az illat, ne haladjon előttünk, ne nyúljon meg általa az auránk, és legyünk kellemetlen vacsora partnerek az asztalszomszédoknak, vagy kellemetlen társak a színházi mozinézők között a sorban ülve, mert bizony ez ilyen is tud lenni, úgyhogy érdemes olyan illatot választani, ami diszkrét, és használjuk attól függően, hogy hová megyünk, ezért elméletileg és ideális esetben az embernek van 2-3 parfümje, nyilván az egyik az akár évekig is kitarthat, hiszen kevesebbet használjuk, ami a megjelenős parfümünk. A hétköznapi parfüm viszont lehet egy olyan kellemes, csendes, az egyéniségünket kifejező és meghatározó illat, amiről mondjuk felismernek, hogyha elmegyünk az irodának a folyosóján, vagy a munkahelyünk bármely részén, akkor tudják, hogy itt volt X és Y, megismerem az illatát, de mégsem tolakodó, nem kellemetlen. Ez úgy tud megmaradni, hogyha az ember a megfelelő helyekre fújja, úgy, mint például a hajunk, mert ugye ott nem bántja, a ruhára fújjuk, azt bántaná, hogyha az arcunkra fújjuk, ott bánthatja az arcbőrt, tehát olyan helyekre fújni, ahol nem bántja a hámfelületet, viszont ahol tartósan megmarad. No, milyen trükkök léteznek, hogyha az ember egész nap szeretne érezni magán a parfüm illatát? A megfelelő pontokra kell fújni, ugye, ahogy az imént mondtam, pulzuspontokról van szó ilyenkor, tehát csukló, a könyök belső oldala, a fülünk mögötti rész, mert hogy ezeken a területeken a legvékonyabb a bőrünk. Az említett pontokon magasabb a testhő, a pulzálástól, az ereink pulzálásától, és így kerülnek a cseppek legközelebb az erekhez, ahogy aztán a test és ezáltal a parfüm felmelegszik, az aromák még jobban fokozatosan, és az illatrétegeknek megfelelően kezdenek el dolgozni és párologni, erőteljesebben is párolognak, tehát intenzívebben is lehet majd őket érezni. A terület, amit semmiképpen sem szabad kihagyni a parfümnél a fenti okok miatt, egy másik terület, ahol talán jóval kevesebben fújják a parfümöt, pedig bizony érdemes lenne, és ez nem más, mint a szív feletti rész, hiszen itt a legerősebb a pulzus, így nagyjából úgy működik majd, kvázi mint egy diffúzor, szétszórja és még érezhetőbbé teszi az illatot, számunkra is egyébként, és ez kellemes érzettel töltheti el az embert. Ami nagyon fontos, bár erről már szerintem sokszor beszéltem én is, vendéggel is, például Madari Szilvi illatszakértővel is, hogy nem szabad soha összedörzsölni a parfümös csuklónkat, mert összetörnek az illatmolekulák. Nagyon sokan teszik meg azt, hogy a csukló belső felére fújják a parfümöt, és miután befújták magukat, hogy eloszlassák az illatot, összedörzsölik a csuklójukat, pedig ezt nem szabad, mert megváltoztatjuk az illatát, a surlódás miatt károsodnak és sérülnek az illatmolekulák. Akárhova is visszük fel a kedvenc illatunkat, ne dörzsöljük meg az adott területet, hogyha valóban sokáig tartó illatra vágyunk. Aztán fontos az is, hogy hidratáljuk a bőrünket rendszeresen, egyébként is, nem csak a parfüm használat miatt, de a hidratált bőr parfüm szempontból azért fontos, mert sokkal tovább megtartja a parfüm illatát, ezért mielőtt befújjuk magunkat, érdemes bekenni magunkat testápolóval, testolajjal, azokat a területeket főként, ahová felvinnénk az illatanyagot. Arra viszont ügyeljünk, hogy semmiképpen se erős illatú testápolót vagy testápoló olajat válaszunk, mert akkor összekeverednek az illatok, és az nem túl szerencsés, nagyon kellemetlen illat is keletkezhet belőle. Ha mégis ilyet szeretnénk, akkor viszont érdemes a parfümhöz megfelelő illatú testápolót vagy testolajat választani. Fújjuk a hajunkra, ezt már mondtam, ez garantálja a tartóságot, hogyha a hajunkra is fújunk belőle egy kicsit, csak úgy úszik majd utánunk uszályként, fátyolként az illatfelhő, hogyha ezt a trükköt bevetjük. Nem közelről fújjuk a hajszálikra, hanem a hajkefére fésülködés előtt, vagy pedig a levegőbe fújunk egyet magunk elé fejmagasságban, és szépen belesétálunk. Ezek szerintem fontos és pontos praktikák, ezt már érdemes akár tinikorban is az első parfümünk használatokor megtanulni, és hogyha a kedvesünkön is ott szeretnénk hagyni az illatát, akkor érdemes nála a párnát is befújni, bár amikor megöleljük egymást, akkor a hajunkról, a fülünk mögötti kis részről és a csuklónkról úgy is marad a másikon belőlünk egy kicsi illatmint, és ez mindig jól jön, hogyha az ember hiányzik a másiknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.5 Manna FM mannapközijének az állatbarát rovatában ma a kutyák kedvenc illatairól lesz szó. Azt gondolnánk, hogy például a virsli, vagy a hús, vagy a sajtos virsli az, ami vezeti a listát náluk, mint kedvenc illat, pedig nem az. Ugye a kutyák szaglásáról pontosan jól tudjuk, hogy olyan elképesztően kifinomult, hogy emberként talán el sem tudjuk képzelni, sőt fel sem tudnánk fogni, hogy milyen hihetetlen precíz szaglásuk van. Bizonyított tény, hogy a kutyák képesek kiszagolni a stresszt, a félelmet, a rák bizonyos típusait, sőt még a COVID-19 vírust is. A munkakutyákat pedig arra képzik ki, hogy kiszagolják a kábítószert, a robbanóanyagokat, vagy akár az eltűnt embereket, például ugye a mentőkutyák. A kutyák szaglása a becslések szerint 10 000-szer, vagy akár 100 000-szer is érzékenyebb és pontosabb, mint az embereké. A kutyák orrában akár 300 millió szagló receptor is található, míg az embereknél ez a szám körülbelül 6 millió maximum. Az, hogy sokkal több mindent érzékelnek a minket körülvevő illatokból, ez eddig sem volt kérdés. Az azonban, hogy vannak-e a kutyáknak kedvenc illatai, eddig nem képezte tudományos vizsgálatok tárgyát, de hát most már itt volt az ideje, hogy erről is beszéljünk. Hogy kiderítsék, hogy melyik illatokat részesítik előnyben a kutyák, a kutatók 32 darab szagmintát mutattak be 14 különböző kutyának, és kamerák rögzítették közben a kutyák viselkedését. A sok-sok órányi felvétel elemzése alapján pedig arra jutottak a kutatók, hogy az elemzés során a pozitív reakcióknak tekintették azt, hogyha egy kutya 2 másodpercnél tovább szaglázta az adott mintát, és azt találták, hogy a kutyák a levendulát, az áfonyát, a szedret és a borsmentát, valamint a rózsát részesítették előnyben. Ezek közül a levendula bizonyítottan hatással van számos fajra, természetesen beleértve a kutyákat és az embereket is, pontosan jól tudjuk, hogy nyugtatni képes a levendula. A lila virágú gyógynövény illata bizonyítottan csökkenti a kutyák szívritmusát, nyugtató hatással van rájuk utazás közben is, pont úgy, mint az emberekre. Úgyhogy a fent említett számunkra is kellemes illatok mellett ételeket is teszteltek a kutatók. A kísérlet ezen része talán kevesebb meglepetéssel szolgált, mert kiderült, hogy a kutyák nagyon-nagyon szeretik az étel illatát. Az étel szagát a kutyák mindig előnyben részesítették, az ugyanabban a kísérletben bemutatott más szagokkal szemben, ahogyan ezt Szalai Adél a kutyabarát.hu-n írja. Érdekes dolog végig gondolni azt, hogy mennyire zseniálisak a kutyák, hogy hogy tudják megérezni akár a levegőben messziről azt a mintát, amit megmutatunk neki, és például, hogyha Szimbára, a drága mentők kutyára, a világbajnok mentőkutyára visszaemlékszünk, Isten nyugtassa, aki már túl van a Szivárvány hídon, ez a drága, de volt szerencsénk vele találkozni itt a Manna FM-en is. Ő vele kapcsolatban mondta el Balázs Laci, amikor bent volt nálunk korábban, régebben a rádióban, hogy a kutyáknak van légszimata. És amikor a kutya úgy beleszagol, és a távolba szagol, akkor messziről érez valami nagyon érdekeset. Természetesen ezeknek a dolgoknak érdemes utána olvasni, főleg akkor, hogyha valaki nagy kutyabarát, és komoly kutyagazdi, vagy a komoly kutyagazdi, ez csak annyi, hogy érdeklődő kutyagazdi, mert az, hogy a kutya mit érez meg, hogyan érez meg, és hogyan tudunk vele és a szagokkal, a szimatával játszani, hogyan tudjuk őt játékra biztatni, hogyan tudjuk őt munkára bírni, a szagokkal, az egy nagyon érdekes felfedezés egyébként, hogyha csak otthon kipróbáljuk azt, hogy a saját ruhánkat, mondjuk egy alvós pólót eldugunk valahol, és megtanítjuk, hogy megkeresse a kutya, vagy mondjuk van cicánk, aki elbújt a kertben, és szeretnénk, hogyha megtalálja azt a cicát a kutya, mert aggódunk, hogy hova bújt a cica, és mert jó ideje nem találjuk, akkor szintén mondjuk a cica alvó helyén lévő kis rongyot érdemes megmutatni a kutyusnak, és meglátjuk, hogy milyen könnyedén megtalálja, nyilván gyakorolni kell vele, és bizonyos. Hát, hogy mondjam, csak inspiráló, hogy vezény szavakat, mint hogy keresd, vagy hol a cica, vagy mondani a cica nevét, ezeket ismételgetni neki, hogy ezt megszokja. Elképesztő dolgokat fogunk együtt megtanulni és megtapasztalni a kutyával, úgyhogy ilyen csodálatosak, még a szaglásukban is, egyébként nem csak ők, de a cicák is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőműparkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
3: Manna Manna